0: cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: ismerős dallamokra vágysz? Forrás Rádió, csak slágerek!
1: Belül piszkos kölyök, minden lidérc táncol, nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor, álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol, nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor,

0: jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Jó mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én.

0: Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: TV Maci nem hoz lázba,
1: még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmer

felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul. Erős földrengés rázta meg Új-Zéland déli szigetét. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetekben, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészségvédelme. Több ezer milliárdos jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, ezt is a kormány ülésén történteket ismertető csütörtöki sajtótájékoztatón közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrain hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Addig is elkövet mindent a kormányzat, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Erős földrengés rázta meg csütörtökön Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-esnek mért rengés hatására a Te Anau település közelében megremegtek az épületek. A hatóságok cunami riadót rendeltek el, de ezt rövid időn belül lefújták. Esetleges sérülésről vagy jelentősebb kárról nem érkezett jelentés. Tervezett áramszünet lesz ma Oroszlányban. Reggel 8 és délután 3:30 között a korlátozás a Bánki Donát utca, a Fürst Sándor utca, a Havasi Márton utca, az Irínyi János utca, a Rákóczi Ferenc út és az Óvoda köz egyes címeit érinti. Az érintettek türelmét és megértését kéri.
0: Időjárás.
1: Ma összességében sok napsütésre számíthatunk, majd az éjszakai órákban már többfelé várható zápor, zivatar, napközben általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 17-20, délután pedig 34 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: De lehet egy Tóth Árpád, vagy tehát, hogy valami olyan, és a Kiszeltündértől.
2: Most éppen valahol külföldön fotózkodott egy repülőtéren. Szóval ott szerintem onnan nem biztos, hogy meg tudnád csinálni.
1: Nyaral. Tudom, mert kaptam TikTok videót.
2: Ja, te is mindenki tudja, hogy Kiszeltünk, de nyaral. Ti is tudjátok, hallgatok?
1: Nem, azért tudom, mert addig küldött videót, hogy bejelentkezett, becsekkolt Dubrovnikból talán.
2: Jó. Egyedül van, vagy vitte Donatellácskát?
1: Hát a videón egyedül van, úgyhogy nem tudom. Várj, ugye rákeresek egyébként.
2: Hát jó volna tudni, hogy Kiszeltünk a nyaralásáról.
1: Bejátszom hangosan itt a telefonon keresztül.
2: Meg tudod csinálni?
1: Hát biztos, hogy meg tudom csinálni, a kérdező hallgatók akarják.
2: Na kérem szépen, ez újságírás, drága hallgatók. Tehát, hogy ennyire rajta vagyunk a sztárvilág vénáján.
1: Mindjárt visszakeresem. De vannak neki egyébként rendszeresen ilyen nyaralós videói. Ma ismét lecsúsztam a csúszdán, például.
2: Yes!
1: Dubajban medence partin vagyunk. Tehát azért, hogy...
2: Hol érdekel engem politika, vagy bármi, hogyha ilyen van?
1: Ugye, hogyha a Kiszeltünde nyaralásáról tudunk beszélgetni, akkor az egyből izgalmasabb. Egyébként azért Tünci a maga módján egy ilyen bájos jelenség. Szóval most, ha választanod kéne őszintén, hogy a Tüncivel vagy összezárva egy napra, vagy a Hobóval.
2: Hát egyértelmű Kiszeltünde.
1: Ugye?
2: Nem ránézni tudok, de kommunikálni egy napig.
1: Azért, szóval a Tünci tényleg kedves. Várjál, most megpróbáljuk akkor. Ezzel ajánlhatnánk majd a műsor végén a Tominak a műsorát, jó? A Buenos Morgan végén a Tomi műsorát.
3: Sziasztok! Sok puszit küldök nektek Dubrovnikból. Finom Portstar Martini koktélt iszom, kedves egészségetekre.
2: Ezt olvassa?
1: Hát nem, csak ő így beszél. Dubrovnikból. Ő nem Dubrovnikban van, hanem Dubrovnikban.
2: Ott iszogatja koktélt, látom. Valaki kamerázza, tehát nem egyedül van. Tehát itt már lehetne újságírni, hogy kivel nyaral Kiszeltünde.
1: Hát szerintem a Donatellával.
2: Gondolod?
1: Én úgy érzem, igen, hogy ő videózza anyukát. De
2: Donatella kikér egy stracciatellát, Kiszeltünde meg közben iszogatja a Pornstar koktélját. Így ez van. Történik most ott.
1: Jó. Pornstar Martini. Na, hát figyelj, ne, várjál,
2: az érdekel, megnézem, nagyon, hogy honnan... Kiszeltünde mihez ért?
1: Szerepléshez.
2: Ennyi?
1: Figyelj, a Donatella pózol szerintem ugyanonnan, mármint hogy Horvátországban, tehát gyanítom, hogy ott van.
2: Egy nagyon-nagyon szép lány, de miért kell így pózolni, hogy ilyen, mint akit megijesztettek, de közben ezt nem is értem. Ez olyan, mint egy banki azonosítás, tehát hogy fordítsd balra a fejed, fordítsd jobbra, szád megvan, füled nem látszik, jó, csodálkozz, hal szemek, aranyosan nézni egy kis mosoly a végére, kim van a poszt.
1: Na most konkrétan leírtad a TikTokozó lányok posztjainak nagyjából 85%-át.
2: Szerinted ezzel átmennék egy banki azonosításon? Tehát, hogyha odaraknám, mert pont most küzdöttem vele, hogy azonosítsam be magam, és így mondták, hogy tegyem a fejemet a kamerához, fordítsam balra, fordítsam jobbra. Nagyon hülyének néztek a mávon, de azért én megcsináltam. De kicsit olyan volt, mint hogy a TikTok videót forgattam volna.
1: Na, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy a baknál hülyének néznek, de ha csinálsz egy ilyen TikTok videót, mondjuk akkor is hülyének néznek, mert a jó csajok szoktak ilyeneket csinálni. De figyelj, el kell ismerni, hogy a Donatella egyébként konkrétan állom szép.
2: Nagyon szép, és egyébként rohadtul tehetséges is. Nyilván mindent ki lehet játszani. Tehát, hogy mindenre lehet olyan trükköt, meg kerülő utat találni, amivel meg lehet fúrni a dolgot. De hajnal a kislányom 3 éves, van személyi igazolványa. Most néztük a tieden is, ezen már mindenféle ilyen vízjelek, meg nem tudom én mik vannak, így forgasd, úgy forgasd, amúgy forgasd. Ha kéne egy ilyen ahhoz, hogy létrehoz egy ilyen oldalt. Ráadásul egyébként a szemét meg a bántalmazó kommenteknél le is lehetne téged nyomozni. Hogyha kéne egy ilyen, akkor ezzel nem lehetne azt elérni, hogy a személyigazolványból látják, hogy nem múlt 13 éves, ergo nem hozhatja létre a fiókot?
4: Egyébként most pont eszembe is jutott ezzel kapcsolatban, hogy ugye több országban is behozták ezt, hogy nem használhatják a 16 éven aluliak, például ugye a Messenger, TikTokot, meg ezeket a közösségi oldalakat, és ugye mindig az a kérdés, hogy de hát ezt hogy ellenőrzik, és most ahogy így mondta, ugye a személyigazolványt meg mindent, én azon gondolkoztam, hogy meg kéne adni a személyigazolvány számodat. Abból már úgy is tudja a rendszer, hogy te nem múltál el.
2: Csak itt meg biztos jönnének, most magamra cáfolok, de egyébként szerintem is így lenne jó, csak itt biztos jönnek azzal, hogy jó, de ne adjuk ki Mark Zuckerbergnek, a Metának az adatokat, mert akkor majd biztosan ő ezzel visszaél.
4: Na jó, de akkor hogy ellenőrzöd? Mert most hiába hozogatnak be ilyen szabályokat, mert már minden számítógépen található kamera, és akkor úgy fényképpel ellenőrzi. Vagy nem tudom, tehát, hogy valahogy.
2: Megcsinálni a gyerekeknek a Facebookot, mit tudom én, Facebooki, És ott az lenne...
4: De az ugyanaz lenne.
2: Várja. Ott az lenne, hogy oda csak 13 éven aluliak regisztrálhatnak, és úgy szűrnéd ki az idősebbeket, hogy ilyen diákszlengeket, meg nem tudom miket bevágnál, amit csak ők tudhatnak, és nyilván azok nem fogják tudni, és nem jutnak be a Facebookira.
1: A Facebookira.
4: Facebooki. Ez jó.
2: Nem? Tehát, hogy fordítva megszűrni a dolgot.
1: Hát az a baj, hogy...
4: De az ugyanúgy a káros. Tehát, hogy
1: mindenféle beteg állatnak a... lenne ez egy ilyen, ilyen csalogató
2: azon
1: hely.
2: Azon megcsináljuk a Facebookit.
1: Nem, az a baj, hogy nem tudsz olyan szabályozást szerintem létrehozni, ami 100%-ig véd, hanem itt talán a tudatosságot kellene, a tudatos közösségi média használatot kellene valahogy erősíteni a gyerekekben is, de a szülőkben is, mert azért sok esetben mondjuk egy 10-11-12 éves gyerek már milliószor többet tud a közösségi oldalakról, a videójátékokról, mint a szülők. És a videójátékok is nagyon fontosak.
2: Na, ezt akartam mondani, hogy hozzuk be a videójátékokat, mert ott aztán tényleg teljesen el van szabadulva minden.
4: És ott már nem csak a 13 meg 10 évesek játszanak. Hát 8 éves, ott már játszanak 8 éves, a 8-7-8 évesek is. Gépfegyverrel
2: lövöldözzi a nem tudom kit az ellent.
1: Igen, mondom, szerintem nincsen gond ezekkel a felületekkel. Hogyha ügyesen, okosan, tudatosan használod, akkor ezek tök jó dolgok.
2: Úgy kéne csinálni, hogy fogod a gyereked, engeded, hogy ott legyen, de mögé ülsz és nézed. Biztos örülne a Dávid, nem?
1: Abszolút.
2: Beülne hogyne. Apa és izé. Bocsánat, most itt figyelem, hogy mire kattint az meg hova.
1: Ja, de amúgy is ő hozza oda, meg a Nia is a videókat. Tehát mondjuk Nia ő csak cuki kutyás videókat néz. Tehát, hogy naponta azért egy ilyen 5-6 golden retrieveres videót meg kell néznem.
2: Jó, hát ez legalább tanulsz. Figyelj, az van, hogy én még behoztam itt a felvezetőnkbe a lottó témát, meg a szerencsejátékot, ami engem sokkolt, mert én 16 évesen simán vettem kaparós sorsjegyet, és megtudtam később, hogy 18 év alatt nem lehet.
4: De akkor még nem lehetett? Mert hogy én is vettem, még emlékszem, általános iskolába jártunk, és nyertünk is.
2: Igen, én előbb vettem locsoló pénzből kaparós sorsjegyet, mint hogy alkoholt fogyasztottam.
1: Hát ez manapság általában fordítva van.
2: De igen, és itt jött is üzenet, mert mondtam Rolandnak, hogy próbálja ki, hogy tudná lottót venni a fia. Azt írják, sziasztok, 13 éves volt a fiam, amikor mit az egyik bolt lottozójában sorsjegyet akartunk venni. Nem is álltak vele szóba. Ha én mondtam ki a gyerek választását, mutatták a kupacot, ő még abból sem húzhatta ki, tehát az anyukának vagy az apukának kellett kimondania, hogy melyikre bökne a gyerek, mert a rábökött már nem adták oda.
1: Jó, hát nagyon helyes egyébként, mert tényleg az van, hogy most ha 18 év alatt nem szabad, akkor nem szabad.
4: Hát meg dohányzás közben is adnám ki gyereknek.
2: Meg kell fordítani tényleg, tehát nem a gyerekeket kéne kitiltani, hanem a felnőtteket.
4: Ja.
2: És akkor tök nyugi, meg béke.
4: De egyébként lehet.
1: Sokkal kevesebb gonoszság lenne. Az életben is, meg ott
4: igen,
1: is.
4: Igen, kezd tetszeni ez a Facebooki.
2: A Facebooki.com?
1: Ja, vagy Facebook Kids, vagy valami hasonló.
2: Hát abból a Facebook Kidsből a Facebooki.
1: Ja, értem. Na jó, van. Ha van esetleg bármilyen hozzászólásotok, vagy hasonló kreatív ötletetek, akkor nyugodtan megírhatjátok 0620-978-978-5. Jó, figyelj, a fagylaltosoknak rendeztek ökölvívó bajnokságot. Kehelysúlyban.
2: Nem is rossz. Amúgy egy pillanat rájunk meg. Tudod, hogy hívják azt a kis poharat, hogyha olyan berendeled a fagyit, és nem töltsél be?
1: Kehely.
2: Igen, de tudod, hogy hívják Balassagyarmaton meg a környékén, és amúgy Budapesten is átveszik a dolgot. Sétáló.
1: Ja, sétáló pohár.
2: De miért? Töltsérel is sétálok.
1: Hát igen, de ez egy olyan pohár, amit...
2: Na jó, jogos, igen. Hogy hívják az erős WC-készítőt?
1: Atya. Budi Bilder.
2: Jó! Háj, de jó vagy, Roland! De és ugye milyen humoros.
1: És erre mondtad, hogy jó.
2: Miért nem jó? Nem, a következőre mondom azt, hogy a zseni. Most már én csak bemelegítek,
1: jó,
2: készít.
1: Jó, most egy olyat, amit mostanában egyébként ez lehet, hogy sokakkal szembe jött közösségi oldalakon, de hát ez mindenképpen.
2: Nyomjad.
1: Miért nem áll szóba egymással az ázott zsemle és a darált hús?
2: Nem tudom.
1: Mert fasírdban vannak.
2: Szép. Ezt imádom. Még nem annyira tudom, hogyan mondjam, de jó lesz. Melyik házi állatnak van nyomása, ellenállása és fázisszöge is?
1: Fokalmam nincsen.
2: Baromfi.
1: De nem zseni?
2: Mennyire kell ez kipiennek lenni? Jó. Nyomása, ellenállása, fázisszöge. Meghalok. Az a baj, erre nem fog emlékezni.
1: Hozok egy állatosat én is. Hogyan kérdezi meg a pösze nyuszik a Görögországban?
2: Jó, életből vett szituáció. Folytasd.
1: Hogy ki a szamár?
2: Nem tudom.
1: Caci ki? Bocsánat.
2: Ezt imádom. Jaj. A Kannibálok szigetén eltéved a tudós csoport egyik tagja. Hosszas bolyongás után őslakosba botlik. Elnézést, nem látták véletlenül a kollégáimat? De igen, velük már több ízben is találkoztunk.
1: Az jó. A következőre elnézést kérek, de muszáj így kimondanom, mert hát így van. Értem, hát, hogy mennyire poénos. Szorulásom van. Mióta fingom sincs. Bocs.
2: Miért mennek a halottak a boltba?
1: Élesztőért.
2: Jó! Te jó vagy.
1: Jó. A hentes házi moziának hangját hogy nevezzük?
2: Hentes házi moziának hangját? Nem tudom.
1: Hát ez a Colby Surround.
2: Jézusom, ez nagyon alja volt, ezt tudod?
1: Tehát, igen,
2: ez,
1: hát tudom.
2: Ez a WC készítőnél is rosszabb. Jó, akkor még egy, hogy miért nem lehet hinni a kínai asztrológiának?
1: Nem tudom.
2: Mert ferdeszemmel készítik.
1: Ez mennyire volt piszi? Hát ez sem ennyire. Sem ennyire jó, és akkor én is...
2: Legyen a záró, zárd le, mert végünk.
1: Én is egyel zárok. Hogyan nevezzük, amikor feltakarítják a repteret, reptéri padlót?
2: Feltakarítják az airport?
1: Pontosan!
4: Kedden a Kitty így mondja, hogy hát milyen képet csináljon magáról, és én megmondtam neki, hogy fényképezd le a lábat.
2: De mert egyébként az divat, hogy ugye a naplementét úgy fotózni. Van, aki virslikkel csinálja, hogy lerak két virslit, és akkor közelről fotózza, mintha combja lenne.
1: Na jó, de gyerekek, most például az én lábaimmal, hát most ezek a szőrös lábakkal, hát lefotóznám ott a naplementét.
4: Hát biztos, hogy van olyan, de hidd el, hogy mindig van olyan, akinek vannak ilyen.
1: Nem mondom, hogy akinek bejönne, írjon, mert ne írjon, semmiképp.
2: Nem, azon gondolkozom közben, hogy egyébként Andi, téged zavarna? Már hogy úgy, hogyha egy ilyen számodra teljesen aszexuális testrészed felkerülne valami felületre, és abból pénzt keresni, mit tudom én, azt mondjuk, hogy minden nap tegyél föl a csuklódról egy képet.
4: Nem.
2: És ha egy betűt elírunk?
4: Ha nem nekem...
2: Nem, bocsánat. Tehát nem zavarna?
4: A csuklomról nem.
2: Nem, tehát az mehetne,
4: de,
2: nem?
4: És hát, ebből hát pénzt ha nem keresnél... nekem kell kezelnem a kommenteket utána, akkor nem zavarna.
1: Lenne, aki kezelgetne. Na.
2: De, jó, csak ez, ebből, hogyha pénz lenne, az nem lenne gáz. Rólad, mit tudom én, az ornyálkahártyádat minden nap le kéne fotóznod.
1: Nagyon szép az ornyálkahártyám, biztos vagyok benne.
2: Na jó, akkor kvízezzünk, mert ez egyre rosszabb.
4: Szerintem is. Bár nem tudom, az emberek mit fognak tanulni abból, hogy mitől retteg Johnny Depp, de ilyen hasonló
2: kérdések. Mi az fontos?
4: Na, szóval mitől? A bohócoktól, vagy hogy rátapos egy Lego darabra?
2: Várjál, biztos, hogy fél a bohócoktól, nem? Az király lenne, annak én örülnék. Na akkor megértenénk, hogy miért nem játszik bohócos filmben.
1: Bohócos, én se ezen gondolkoztam, látod, ugyanaz a logikánk, én is a bohócra megyek, pont ezért.
2: Meg egyébként, nem tudom, vannak gyerekei? Ti tudjátok? Vannak kis deppek?
1: Kis deppek, nem.
2: Akkor nem hiszem, hogy Legó van náluk.
4: Lehet,
2: hogy
4: van. Van neki gyereke.
1: Mindegy, nem vitte cirkuszba.
4: Mindegy, bohócoktól fél, igen.
2: Jó, 1-0.
4: Sorstársam.
2: Gyerekei, te félsz a bohócoktól? Én csak nem szeretem őket, de hogy mi volt, ha most itt bejönne valaki? Bejönne Ronald McDonald?
4: Úgy nem félek, csak úgy, vagy hát nem tudom, olyan nagyon ellenérzéseim vannak a bohócokkal.
1: Csak ne szólítson meg, mert ne
4: érjen hozzám, meg ne akarjon nekem jó pofáskodni, mert nem.
2: Két gyermeke van, van Jack, meg Lily Rose Depp, igen, ezt megfigyeltük. Egyébként azt tudjátok, hogy Amerikában már leálltak a Ronald McDonaldról, mert az van, hogy nagyon megszaporodtak az utóbbi években a bohóc ruhában elkövetett gyilkosságok, meg büntények, és negatív asszociációja lett ennek a megkis bohóc. Úgyhogy ott már nem kabal arc, vagy így eldugták.
1: Napi hasznos infónkat
2: hallottátok. Na, lehet tanulni, Johnny Depphez ne menjetek bohóc jelmezben. Andihoz se.
4: Kivéve, hogyha ijesztgetni akarjátok, mert akkor menjetek.
2: Vagy ahogy Andihoz mentek, akkor megtudjátok, mi van a spájzban.
4: Igen. Jó, a következő. A régi szabadtéri jégkorongban használt első jégkorongok miből készültek? Fagyott tehénlepényből, vagy fagyott lócitromból?
2: Úgy imádom. Úgy bíztam benne, hogy valamelyik jó lesz. Hát mi van a jéghez közel?
1: Tehát így is úgy is szar volt.
2: Igen, mi az, ami inkább vízi állat, a tején vagy a ló? A ló, mert abból van vízi.
1: Nem, mert melyikből volt több, szerintem. Inkább ez. Én nem tudom. Mert hogy állakban, hát én nem nagyon tudom, hogy melyik mert élik jobban.
2: A ló az ilyen...
1: Van elparaszt gyerek.
4: Melyik keményedik meg jobban.
1: Igen.
2: A ló az ilyen gumókat kakil, a tehén meg a... Tehát az korongabb alakú. Tehát én ezért azt mondom, hogy tehén.
1: Jó, én akkor tippelek a lóra. Lóból talán több volt. Tehén volt.
2: Yes! És ezt miért nem tartották meg ezt a jó szokást? Képzeld el, amikor egy tehénlepény repül így a kapus feje lévő rács felé, és a rács így bedarálja.
4: Igen, bedarálja.
1: Azért ez egy zseniális kvíz, ezt elhiszem, hogy tényleg kevesen tudják.
2: Ez nem tetszik. És akkor mire jó a ló, az ilyen gumókat tényleg az teniszhez jó. Képzeld el, az ütővel így megcsapodott.
1: Vagy úgyis asztali tenisszel foglalkozunk majd, nem tudom, hogy még régen miből volt a labda.
2: Oda tengeri malac izékeltem, de annak van ma a tiszteleti napja. Ma a tengeri malac tiszteletnap van.
4: Tényleg? Na, de cuki.
2: Csomó információ, amit használhatsz ma, hogyha mész valahol. Az utcán menj oda egy idegenhez, és mondd el neki, hogy régen tehén szarral hokiztak.
1: Érdemes minket hallgatni, de tényleg.
2: Edukatív a műsor, igen?
4: Lehet, hogy most is azzal csinálják, csak most már bevonták valami anyaggal, ami kemény.
1: Mi anyagba csomagolt tehén szar? Hogy ne?
4: De legalább szerencsét volt.
2: Na de eddig kettőből kettőt tudok, csak mondom.
1: Zseni vagy.
4: És számolod? Jó van.
2: Dehogy.
4: Na, a francia szőlő ültetvényeken törvényellenes, micsoda, olaszul káromkodni a tizedik sor közepén, repülő csésze aljjal leszállni.
2: Túl konkrét az első, úgyhogy az ufos lesz.
1: Szerintem is, mert...
4: Na most akkor melyik?
1: Edda koncertet szerintem várnak, úgyhogy én az elsőt, én az olasz.
2: Én azt mondom, hogy nem. Tehát a UFO nem szállat le.
1: Olaszul ne károm. Vaffanculo. Ezt ugye megtanultuk annó a Big Brotherből, a Renátótól. Én az olaszra tippelek, hogy az olasz káromkodás.
4: UFO.
2: Yes. Hallod, Roland?
4: Most nagyon hasít a szádi.
2: Látod, ha tényalapú kvíz van, ami tudást igényel, akkor én nagyon megyek.
1: De a hülyének kell lenni.
2: Benne vagy a 92%-ban. De most miért? Komolyan szerinted nem...
1: Felepi az olasz káromkodás.
4: UFO.
2: Yes. Hallod, Roland?
4: Most nagyon hasít a szádi.
2: Látod, ha tényalapú kvíz van, ami tudást igényel, akkor én nagyon megyek.
1: De a hülyének kell lenni.
2: Benne vagy a 92%-ban. De most miért? Komolyan szerinted nem... Az ment el a káromkodás.

0: zebra és a ló közös utódját.
1: Korcs. Zelo.
2: Összvér.
0: Zebrinni, zseb, paripa, vagy zebló.
1: Mi van?
2: Zugló.
0: Ez egyébként lehet, hogy amúgy csak ilyen...
3: Ez egy egetrengető baromság.
2: Mondd az opciókat.
0: Hogy ezt így nem tudom, majd rákeresünk, hogyha kijön a jó válasz, hogy melyik. Zebrinni, Y-nal a végén, zsepparipa, vagy zebló?
2: Hát a zebló az ilyen
3: magyar. A zebló, te bemondtam a poénból, de tényleg csak poénnak mondtam.
0: Zsepparipa, zsepparipa.
2: Hát akkor biztos ez a zebrinni, nem? Vagy
3: igen, zebrinni, én is. Még poénból a zeblót mondta, inkább a zebrinni.
0: Igen.
3: Ezt nehéz kitalálni.
2: Várják közben, egyébként megtaláltam. 1954-ben az akkori francia UFO észlelési hullám idején egy település polgármestere egy tréfásnak szánt, de hivatalos rendeletet adott ki. A rendelet szerint tilos repülőcsészealjaknak, repülő szivaroknak és más földön kívüli járműveknek leszállni vagy felszállni a településen. A szabály azt is kimondta, hogy az elfogott UFO-kat és utasaikat őrizetbe kell venni. És ez így maradt.
0: Az UFO-kat őrizetbe veszik én.
2: Mi ez a repülő,
3: hallgatni,
2: mi ez a repülő szivar? Jó.
3: Hát gondolom az...
2: De átdobja a csikket a Sanya a szomszédból?
3: Nem, az nem a kerek UFO, hanem a hosszúkás.
0: Hosszúkás.
2: Értem, bocsánat. Én kérek elnézést, hogy nem tudtam. Igen?
0: Jó. Ki mondta ezt?
3: Ki mondta?
0: Én vagyok. Én vagyok.
2: Andi.
3: Ez a Mónika Somód.
2: Andi mondta, te mondtad az előbb. Elébb. Igen, mondjad.
0: Én vagyok az Egyesült Államok elnöke, és nem fogok enni több brokkolit.
2: Győzik-e?
0: Donald Trump vagy George W. Bush?
2: Nem fogok enni több brokkolit. Hát Donald Trumpnál az nem oké, hogy a több brokkolit, mert szerintem életében nem evett valamit, ami természetes. Szerintem itt el akarnak húzni minket, hogy mondjuk azt, hogy Donald Trump.
3: Igen,
2: ezért én azt mondom, hogy a Bush lesz.
3: Igen, én is a Bushra hitt itt.
0: Igen.
2: Yes! Látod? A kvízmester feje mögé látunk. Agyába látunk.
0: Na jó, ezt valószínűleg én se fogom tudni kimondani, kettőt legalábbis semmiféleképpen, de azért megpróbálkozom vele. Hogy hívják a hosszú szavaktól való félelmet? Hippopotomostreszeszkvipedaliof, akrofóbia, vagy hexakozióhexerlapocs.
3: A harmadik.
2: De hogyha hosszú szavaktól félsz, akkor valószínűleg nem egy hosszú szóval határozzák meg, mert befosol, amíg kimondod, hogy ez van neked. Tehát én ezért mondom a középsőt. Mi volt? Milyen fóbia?
0: Akrofóbia.
3: Akrofóbia lesz. Hogy mi. Én a harmadikra tippelek.
2: De mi az akrofóbia?
3: A tériszony.
0: Jó, egyikötök sem találta el, mert ez a hippopotomos az volt.
2: Jó, de legalább nem lettél jobb, mint én. Igen? Az a tériszony.
0: Ez elméletileg nem létező, ez egy filmben volt amúgy.
3: Micsoda?
0: Ez a hippopopotó íze.
3: Ja, igen. Viszont az akrofóbia, mondom, a tériszony.
2: A hippopopotó, ez meg a vízilovaktól való.
0: Hippopotó.
3: Igen, de tényleg.
0: Mi volt Marilyn Monroe természetes hajszíne? Barna vagy vörös?
2: Gondolod, rőt volt.
3: Rőt?
2: Szerintem barna volt, nem?
3: Nekem is az ugrott.
2: De a vörös, ha jobban kiakadnánk.
3: Figyelj, akkor te mondd a barnát, én meg mondom a vöröset.
2: De nem, aztán... akkor tiéd lesz a pont. Én mondom a vöröset.
3: Most te...
2: Én vörös.
3: Akkor én is vörös. Én vörös, az ragasztalom.
0: Jó van, akkor nyertetek, na.
2: Azt sem értem a kvízmester működését. Igen?
0: Honnan származik a kiwi? Ausztrália, India vagy Kína?
2: Ausztrália.
3: Hát én Ausztráliához India. Kötöm.
2: Kína. Ausztrália. Igen, ez olyasmi környékről.
3: Lehet, hogy becsapós. Ez becsapós?
0: Becsapós.
2: Hát szerintem inkább Kína lesz. Mert engem... azért kiwi, mert hogy kiwi Kínából matár. Van.
3: Azt a rohadt nyelvész mindenedet, de tényleg.
2: És a kínaiak hozzák, ami nekik onnan nézve viszik. Tehát kiwi.
3: Meg kiwi szik Kínából.
0: Nekik onnan nézve viszik.
2: Tök logikus voltam.
0: Akkor legyen a Kína.
3: Én akkor mondtam Kína. Indiát, vagy mi volt?
0: Kína.
3: Tessék, yes. Ez ma Ádi parádé.
2: Egyszerűen
3: tarolok. Zseni vagy, tényleg.
0: És ennyi volt.
2: Na. Kimondhatjuk, hogy én benne vagyok az emberiség 8%-ában, ami nem biztos, hogy előny.
3: Igen, tehát, hogy benne vagy, de hogy most erre büszkének kell lenned, vagy sem, az már megint egy más kérdés.
2: Megint. Hallod, annyi mindent tanultak a hallgatóink, tehát ma lehet frankizni a kocsmában.
3: Az biztos, de akkor is még mindig a tehénszaros jégkoronga a kedvencem.
0: Igen. Nekem is amúgy, mikor megláttam. Zseniális.
3: Mit hoztál nekünk napírének, Andi?
0: A tiszti főorvos, ugye Oroszi Beatrix, kiadott egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy az állati féreghajtók nem valók arra, hogy kezeléseket végezzünk a daganatos betegeken.
2: Ó, Norbi!

0: Álmok futása.
1: Professzor, doktor, Robert Norbert.
2: Igen, ez innen indult ki, mert hogy ugye egy műsorban ő ezt elárulta, hogy ő féreghajtóval próbálja kiegészíteni ugye Rubintréka kezelését.
0: De ez miért? Honnan veszi?
2: Reagált egyébként, azért hoztam
0: Bergri,
2: be, mert
0: látta,
2: hogy reagált erre a bejelentésre. Ez volt a reakciója rá, ugye ezt a, azt hiszem a közös, igen, a közösségi oldalán osztotta meg. Azt mondja, reakcióm a mai tiszti főorvos közleményére. 1. A fenbendazol, mebendazol, ivermektin kiegészítő alkalmazása nem az én módszerem. 2. Nem vagyok onkológus, csak egy érintett a 500 000 honfitársam közül. Láttam a híres Mel Gibson videót. Ezt nem tudom mi, én nem láttam.
1: Én is láttam Mel Gibson filmet, de nem akarok senkinek fényt.
0: De egyébként ez tök jó, de hogy jön ide? Láttam a Jurassic Parkot.
2: Ez a kakukk tojás szerintem, mert hogy én nem tudtam rájönni, hogy most akkor mi van. Ha valaki látta esetleg ezt a híres Mel Gibson videót, mondja már, hogy mi volt benne, mert na mindegy. 4. Rengeteg amerikai magyar ismerősöm számol be gyógyulásról. 5. Rengeteget olvasom Szendi Gábor honlapján a hiteles kutatási fordításokat. 6. Több neves magyar magánonkológiai intézmény ajánlja kiegészítésnek. Több német magánonkológiai professzor is támogatja a kemoterápia mellé. Tele van a világháló humán készítményekkel az USA-ban. Mindent megbeszélünk onkológussal és ellenőrizzük a májenzimet. Csak egy 3 gyerekes családapa vagyok, aki küzd a szerelme életéért, és a szakadék szélén belekapaszkodik minden fűszálba, mert a rák nem válogat, a kisgyerekektől az olimpikonig, a vegántól a húsevőig, az énekestől a színészig, a fitnessedzőtől az elhízottakig mindenkire lesújt. Nem propagálom, csak elmeséltem.
0: Hú, 3 gondolat, nem várjál 4, láttam a Titanicot.
2: Csak azért akartam végig felolvasni, 2. hogy mindenki tisztában legyen vele. Hogy...
0: Norbi, tiszti főorvossal nem vitatkozunk. 3. Értem én, és tényleg borzasztó a helyzet, és nagyon sajnálom, de vegyük már figyelembe, hogy te egy influencer vagy, akinek a véleménye sok emberhez eljut. És
2: pontosan.
0: Elképzelhető, hogy tévedsz, mert nem értesz hozzá. És ha tévedsz, belehúzhatsz embereket olyan ámításba, ami adott esetben a megoldástól csábítja el őket, és te leszel a felelős. Ilyet nem csinálunk.
1: Igen, döngő léptekkel szágult végig a tudományon, ő úgy gondolja szerintem. Ugye már korábban értekezett itt a cukor és a kokain vegyeléről is, ahogy ő fogalmazott.
2: Igen.
1: Igen, nekem az jutott eszembe, hogy én eddig azt hittem, hogy a Belényi Misinek a következő sora az csak költői túlzás, meg kitaláció, de úgy látszik, hogy van rá élő példa, hogy megint szanitollal vették be a rivót. Na hát, van rá illusztráció, úgy tűnik.
2: Lehet, hogy ő is szedi a féreghajtót, nem?
1: Hát én nem tudom, gyerekek, de hogy na, szóval ne akarjunk, már mindig elmondják, hogy ne diagnosztizáljunk Google alapján, az AI sem a barátod ilyen szempontból, és nem vagy orvos.
0: És amúgy tudod, miről szól Norbinak itt a vergődése? Az egójáról.
2: Persze.
0: Én nem vagyok hülye. Ne nevezzetek engem hülye. Ez erről szól.
1: Nem vagyok orvos, de nem vagyok hülye.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédül Ádám. Illy és Roland és Rédül Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt, péntek van, nyak most már tényleg itt van a hétvége, már kézzel fogható közelségbe került, úgyhogy már csak a mai napot kell kibírni, amikor is jó meleg lesz, majd a részleteket úgyis Ádi elmondja.
3: Így, jaj de jó, én kedd óta pénteket élek, és most azt hiszem, hogy elérkeztünk ehhez a naphoz. És képzeld el, annyira fit vagyok, mint még soha életemben.
2: De jó neked, én nekem az ágyból nehezemre esett ma kikelni.
3: De nem, nekem nagyon megy ez ma. Ráálltam tegnap arra a gépre, tudod, amelyik megmondja, hogy hány éves vagy a korodhoz képest. Tudod, ami így átvilágítja a teljes testedet, megméri a súlyodat, magasság, átküld rajtad valami sokkolót, és akkor abból tudod, hogy te egyébként hány évesnek tűnsz. És képzeld el, életemben először elértem azt az életkort, ami valójában vagyok.
2: Eddig mindig idősebb voltál. Megfiatalodtál?
3: Igen. Megfiatalodtam, szóval most annyi vagyok, amennyi valóban vagyok.
2: Na de várjál, mivel érted ezt el?
3: Hát szerintem itt a fit életvitel, a csuklótörés, nem mit tudom én, hát szerintem az, most azért benne vagyok egy ilyen szép fokozatos fogyás folyamatban, bár azt mondja, hogy még mindig van rajtam, de most már hagyjon békén.
2: Te is, hogyha egyszer azt mondaná, ez a gép, vagy mondjuk egy orvos, talán annak jobban.
3: Ne, orvos, ne.
2: Nem?
3: Nem. Gép.
2: Jó, a gép.
3: Igen?
2: Azt mondaná a gép, hogy figyelj, Ádi, jó lesz ez, menni fog, le fogod adni, megfiatalodsz, ez az amaz, de el kell engedned egy kis időre legalább a sajtot meg a tejföld.
3: Nem, kizárt. Tehát van az az élet, ami nem élet. Van az a szint, ami nem éri meg.
2: Nyomok klímát közben, mit szólsz?
3: Milyen kedves vagy?
2: Na. Na jó, de hát figyelj, diétás sajt, meg diétás tejfel az nem nagyon van rám, tehát mondom neked, hogy pittyegek a
3: klímánkkal. Hát jó, csak érted, hogyha figyelsz arra, hogy miből mennyit, tehát nyilván abból más mennyiséget kell beküldeni, de ott is megvan az, amit beküldhetsz. Kevesebbet, de beküldhetsz.
2: Hát van az a más mennyiség, igen, de azért mi szoktunk együtt ebédelni. Én látom, hogy mi az, amit a te ebédedre tesz, bármire. Mondom a hallgatók, bármire. Tehát képzelj el egy ételt, sok sajttal. Na, így eszik az Ádi. Tök minden, mit képzelték. Rizes tészta, tök főzelék, mit tudom én, vaddisznópörköd, sok sajttal.
3: Hát az az elméletem, hogy nincs az az étel, ami sajta rosszabb, mint sajt nélkül. Tehát, hogy igazából a sajt az mindig emeli az ázsióját egy ételnek.
2: Igen, hallottam már hasonló gondolatmenetet, csak azt itallal és kólával.
3: Tényleg?
2: Igen, tehát, hogy nincs olyan, amit a kóla elrontana.
3: Mondjuk egyébként ebben is lehet valami, tök jó mixeket lehet készíteni. Most amire újonnan rákattantam, az a kólatonik.
2: Kólatonik?
3: Aha, nagyon menő. Lesz egy ilyen kesernyés íze, de nekem a nagy kedvencem, ami Japánban van, Magyarországon, nem jártam ott még, de hogy Magyarországon is volt egy időben, csak itt kiment a divatból sajnos, a kávés kóla. Képzeld el, a kedvenc cégem gyártotta, és volt egy ilyen fanyar kávés utóíz, és egyébként, hogyha a kólát öntesz kávéba, akkor nem ugyanaz lesz. Az szerintem nagyon finom a kávés kóla.
2: Jó, hát azért vannak itt agyrém dolgok. Bár én sokáig a dízelt is annak tartottam, ugye ez a sör-kóla kombó, aztán egyszer rávettem magam, hogy megkóstoljam. És nem rossz.
3: Sör-kóla, azt még nem ittam, én az ízét tudom, a búvár piát már, hogy nem azt, ami visszajön, hanem azt, amikor a kikéred a jégert, és belejted a sörbe poharastól.
2: Ja, megvan, igen.
3: Annak is lesz. Na de hát ilyeneket nem fogyasztunk, mert
2: így van.
3: Reggel 6:30 van, és ezzel megvárjuk a 7 órát.
2: Mert hát azért mégiscsak az egészséges élet volt, meg a visszafogottság, meg a mértéktartás, meg hasonlók. Ja, úgyhogy nem, tényleg nem, tehát akkor amúgy is csak 18 éven fölülieknek, és amúgy is csak mértékkel, és amúgy is inkább soha.
3: Bár egyébként, ha már valaki alkoholt fogyaszt, azt fogyaszt a stílusosan.
4: Sziasztok, sok pucit küldök nektek Dubrovnikból. Finom Porstar Martini koktélt iszom, kedves egészségetekre.
3: Így.
2: Innentől kezdve, hogyha lesz játéknyertesünk, vagy ezt fogjuk neki bejátszani. Nem tapsefektet, meg semmi ilyesmit, nem, hanem
3: de tudod, mi ebben, ebben az egészben a durva? Hogy frankó jó kedvem lesz tőle. Ezt meghallgatom, és már mosolygok.
2: Igen, mert elképzeled, hogy ő is ezzel az időt mosolyával így. Sziasztok!
3: Nem mond semmit, tehát nincs benne semmi olyan, ami, na jó, hát Dubrovnik az erős, de nem mond semmi olyat, ami gáz, vagy nem tudom, csak az a jelenség.
2: Igen, ahogy mondja, tudod, az aranyat ér gyakorlatilag. És tök jó, hogy tényleg földobja a kedvedet. Ez a őszinte egyszerűség, na.
3: Nagyon nagy lendületet ad. Ja, tudod mi baromi bosszantó? Egyébként annyit az utakról, hogy tök simán ide jutottunk, rend volt, és nem káosz uralta a pályát, majd mondhatod a frisseket, csak hogy az bosszan nagyon, hogy valamit akartam mondani, itt a műsor előtt már a nyelvemen volt, és most nincs meg. Tehát, hogy addig fogok itt makogni, amíg nem jön elő a gondolat, amit el akartam neked mondani. Erre mindenki készüljön.
2: Egy őszinte vallomással készültél?
3: Nem tudom, valami, de a coming out, azt jövő hétre terveztem.
2: De jó, az lett van a második
3: tippem. Azt, hogy jövő hét közepén fogom bedobni, de itt építkezünk ebben a műsorban szépen lassan. Ma még valami más van?
2: Nem tudom, elindultál itt, nem tudom esetleg az alkoholistává válásodról való beszámoló.
3: Nem, az KED. Beosztottam már itt a jövőtet. Mindegy, addig nézzük meg az utakat, meg én majd mondok egy időjárás, sőt mondom most 21 fok van, és 33 lesz ma, képzeljétek. Eső azért nyomokban jöhet, de alapvetően ez a meleg párás idő az, ami jellemzi a napunkat. Tudom, mit akartam.
2: Jó, figyelj, először is akkor Zsóka reakciója, Ádi igazad van, sajtból soha nem elég. Igen, meg sajtból van a hold, azt is tudjuk. Szokásos helyzetjelentések az utakról, Zsoltól, Gyulától, M1-Pestől, a Tatabányáig nagyon jól autózható. Pest felé nagy forgalom és torlódásokra kell számítani, zseniális, ha már most így alakul. Az egyes úton pedig mérsékeltebb forgalom, normál haladás. Bicske körforgalom előtt kutya tetem csúnya állapotban.
3: Mert lehet szép állapotban is, olyan...
2: Hát olyan friss.
3: Kimunkált.
2: Nem...
3: Zsóka, köszönöm szépen, hogy mellém álltál, csak annyit, hogy...
4: Kedves egészségetekre.
3: Csak ennyit neked. Szóval, ami a lényeg...
2: De puszit is küld, azt miért nem vágtad ki?
3: Hol? Melyik részén van? Itt az egész
2: puszi.
3: Itt van.
2: Nem mondja a végén, hogy puszi. Nem?
3: Tényleg?
2: Lehet, hogy nem mondja.
3: Mert itt hangképet látok, az utolsó szótagra rámegyek, az így hangzik, hogy...
4: Tekre.
2: Nem, akkor nem ebben mondja.
3: De pusszant, figyelj!
4: Tekre.
2: Küld puszit, igen, nem
3: ez
2: mondja.
3: Ez egy kiszelcsók.
2: Kiszelcsók.
3: Hallod, Zsóka, kapsz egy kiszelcsókot, figyelj! Ott volt. Na. Hallottad? Kicsit száraz volt ez a cuppanás, tehát hogy itt még nem volt pornstar Martini az ajkakon.
2: Nem nedvesítette be az ajkait?
3: Nem volt.
2: És mondád, te benedvesítenéd kiszeltünci ajkait?
3: Nem, köszönöm. Köszönöm szépen, elhatárolódom, de csak is a korkülönbség miatt, ami nyilván az oldalára, tehát hogy ő a fiatalabb, de akkor is. Szóval,
2: zavarna.
3: El kell, hogy mondjam, amit el akartam mondani. Ma van a feleségemnek a diploma osztója.
2: Gratulálunk.
3: Ugye, köszönjük szépen. Ja, egyébként is küldjek egy pornstar Martinit, nem? Tapsok. És tanítónéni lesz, tanárnéni egészen pontosan, és amit ezzel kapcsolatban el akartam mondani, hogy a suli, ahova járt, 50 000 forintot kér, hogy megkapjuk a diplomát. Már hogy maga a diploma osztó ennyibe kerül, a félcsoport nem lesz ott. Hogy van az, hogy egy iskolának vannak épületei, és bérelni kell, már hogy az iskola átlöki a diákokra a bérleti díjat.
2: Hát úgy, hogy van üzleti érzék. De várjál, hogyha a félcsoport nem lesz, akkor nekik nem kell fizetni?
3: Nekik nem. Hát nyilván,
2: aki nem akar... Ott.
3: Tehát a többieknek kipostázzák, gondolom csak ilyen postabélyeget, vagy nem tudom, mit kell rávenni, de hogy kellett szerezni talárt, tegnap megszereztük a gúnyát, vagy tegnap előtt, akkor pénzbe kerül a nem tudom én mi is, tehát hogy brutál, miért kerül az pénzbe, hogy te megkapsz valamit, amiért amúgy fizettél a képzés alatt?
2: Hát figyelj, mondom, kellenek a bevételek az iskolának, de várjál, fejenként 50 000 forint?
3: Kb. Annyi, hogy abból egy 20-ast visszakapsz, mert az a talárbérleti díj letét, de fizetsz is a talárért, de van egy letételi díj, hogyha esetleg nem viszed vissza.
2: Uh-huh. Ez a diplomás talárképzés.
3: Jaj, de jó vagy! És vicces volt, mert ott volt a Petra ebben a talárboltban. Mert, hogy...
2: Talárboltban, talársop!
3: Hát figyelj, besétálsz az utcán, taláromla egy helyre, és akkor ott... ott fölpróbálgatod, és akkor próbálja, és van vele szemben...
2: És csinosnak találta?
3: Volt egy idősebb hölgy is ott, és ő is most végzett, és fölvette a talárját, és ott kérdezgette, hogy jól áll-e neki. Most ilyenkor mit mondasz kedvességből, vagy nem tudom?
2: Hát egy talár hogy tud rosszul állni?
3: Hogy tud rosszul állni, hát egy talár meg jól?
2: Eltakar.
3: Na pontosan. Jó, de amit el akartam mesélni ebből a sztoriból, és ez a kedvencem, direkt nem nevezem meg az egyetem nevét, mert hogy bizony kalkulálja ki, aki ki akarja, de nem fogom mondani. Viszont képzeld el, a diplomaosztón ott van egy szolgáltatás, amit hivatalos e-mailben kiküldtek, hogy van egy hivatalos fotós, vagy hivatásos, aki fényképeket készít, és a fényképeket ettől a hivatásos fotóstól a helyszínen lehet megvásárolni 1500 forintért, csak is készpénzért. Szerinted mennyire hivatalos?
2: Ad róla nyugtát?
3: De én is ezt kérdeztem, de minimum, hogy számlát kérek. Tehát hivatásos fotóstól ott veheted meg a képet, gondolom ad valami kódot, csak is készpénzért. ez mennyire aluljárós, de nem?
2: Kicsit, van benne némi nemű ilyen mutyi szag, vagy nem
3: tudom. Szépkártyával fizethetek? Tessék mondani. Most vinnünk el 1500 forint készpénzt, ha kérjük a képeit.
2: De hogy, és merre per fotó 1500, vagy összességében? Nem. Mert azért nem mindegy.
3: Per kód. Csak az van, hogy ha én veszek egy kódot, ezt megoszthatom a többiekkel. Tehát lehet, hogy elkezdem majd féláron árulni a többieknek a kódot.
2: Hát a kérdés az, hogy mert hogy egy helyre tölti fel az összeset, és akkor hozzáférsz?
3: Hát szerintem így.
2: Vagy mindenkinek külön tölti fel, azért ha van egy kis esze, akkor így csinálja.
3: De az már többet ér, mint 1500, nem? De amúgy ebből mennyit lehet összeszedni? Tehát mondjuk,
2: hát nem tudom, én fotónként kérnék el 1500-at.
3: Van ott több száz diák, mondjuk megveszi a fele, az ilyen 100 000-es tételek kijöhetnek.
2: Mondom, én fotónként kérném el, tehát hogy kérsz magadról 3 jó fotót? Jó, akkor 4500 lesz.
3: És te kis nyomtatnád a tájszínen, nem elővennéd a kis fekete-fehér tintasugarast?
2: Simán, és plusz 500 forintért per fotó kinyomtatnám.
3: És photoshoppolsz is ott a kis filceddel, lehúzod, ami nem kell a képre. Hallod, ez amit le lehet szedni az emberről, azt leszedik az emberről. De a férfiak a ruhát a nőkről, a nők a pénzt a férfiakról, az egyetemek a pénzt.
2: A nőkről. Igen. Ilyen az élet, tudod? Tehát, hogy ez életre nevel. Végre elmondhatjuk, hogy a magyar oktatási rendszer az életre nevel. Igaz, hogy a lehúzásra, de az már megint egy más kérdés.
3: Nem, tehát ez teljesen kemény. Ezt fogjuk csinálni majd mi is innentől, jó? Hogyha kitelepülünk valahova, hogy készítünk fényképet a hallgatókról, és több mint a hullámvasúton így el lehet adni a végén, hogy akarják, vagy nem.
2: Igen, meg lehet vásárolni. De figyelj, ők csak alkalmazkodnak a modern világhoz. Voltunk pár éve ugye Disneylandben, minden szarér, már bocsánat, de pénzt kérnek. Tehát, hogy vársz egy, nyilván, tehát elmész Disneylandbe gyerekkel, ráadásul mi kettővel. Hát mi az alap, hogy találkozni akarnak Mickey Egérrel. Ugye? Tehát, hogy ez... Aha. Az nincs olyan gyerek szerintem, aki ne akarna a Disneylandben Mickey Egérrel találkozni.
3: Pedig egyébként ő az egyik legantipatikusabb karakter szerintem. Tehát, hogyha én már találkozni, Goofy-t akarok.
2: Hát jó, de ott Mickey-vel lehet.
3: Jó.
2: Vársz egy órát, hogy találkozzál Mickey Egérrel, baromi hosszú sor, tehát, hogy vársz egy órát, majd utána nyilván fotózkodhatsz Mickey Egérrel, de ha te ezt a fotót meg is akarod kapni, akkor természetesen fizetned kell. Amellett, hogy egyébként vettél igencsak méregdrága belépőt.
3: Mickey Egér gyűjti a pénzt? Tehát van bennük ennyi humor, hogy ott rakja be a kis kantáros nadrágjába?
2: Nem, tehát ott azért nem az van, hogy a Mickey Egérnek fizet zsebbe számla nélkül, tudod.
3: Az a Pete, a haverjuk, tudod, az szedi hátul. De tetszik a koncepció, csak akkor már hozzuk le ezt a magyar valóságra, mert én például most volt valami, amiért fizettem volna. A kórházban az altatásból ébresztés utáni első mondat, ha azt lekamerázzák, én esküszöm, megveszem magamtól. Semmire nem emlékszem, de nagyon szórakoztató voltam. Tudod, ott mondtam azt, hogy fogok-e majd tudni hegedülni, és akkor kérdezték, hogy már egyébként tudtam, és mondtam, hogy de egyébként nem. Meg hogy meg akarom nézni a zongora versenyt. Meséltem a Nyárki Tominak, a grafikusunknak, ő mondta, hogy amikor ő fölébredt az altatásból, akkor ő ilyen tajparaszt lett, és leoltogatott mindenkit, hogy te ne nyúljál hozzám, te ne fogjál meg, nem tudom. Tehát, hogy mindenkiből kijön az igazi énje, a burkol, a titkos énje.
2: Változott, tehát hogy a Tomi önmagát adta.
3: Igen, de hogy mindenkiből kijön az, amit így megpróbál elfojtani a felettesénnel. Tehát, hogy ezeket a videókat én úgy megvenném. Vennék egy Tomit is.
2: Nem tudom belőlem, amúgy, mi jön neki altatás után.
3: Hát valószínűleg megpróbálnál ott elcsábítani valakit. Csak nem biztos, hogy látnád a bajszokat, meg hogy kit érdemes, meg hogyan.
2: A betegszállítót, Ferit.
3: Amúgy én megvehettem a tiédet. Tehát csinálhatom azt, hogy ott vagyok Disneylandben, és akkor lefotóznak a Mickey Egérrel engem is, meg téged is, és én azt mondom, hogy te családod szebb, én azt kérem.
2: Á, nem, szerintem csak a sajátodat.
3: Csak a sajátodat veheted meg, ez
2: de
3: gáz.
2: Úgy van, hogy külön megveheted azt, amit kinyomtattak, meg külön megveheted, képkeretet is vehetsz hozzá, tehát, hogy adnak mindent.
3: Franco.
2: Meg külön megveheted, megjelent CD-n és kazettán, tehát digitális formában a képet. Úgyhogy azért mondom, hogy az egyetem csak ezekhez a dolgokhoz alkalmazkodik. Nézd el nekik, hát na, valahonnan kell a bevétel.
3: Jó, na, szóval erre készülök, dobjátok össze nekem az 1500-at, jó? 10 forintot kérek minden hallgatótól.
2: Na, de most 10 forintot, hát az utalási költség többbe kerül. Most hozzák ide egyesével, érted, a kis prém tízeseket?
3: Ne, kicsengetem, de egyébként szerintem ezt fogom csinálni, hogy bemegyek a postára, váltok ilyen rollniba 10 forintosokat, és azzal fizetek.
2: Oj, na ez a jó, látod?
3: Berakom egy zsákba, és így lerakom elé a tallérokat.
2: Számold meg, ha akarod.
3: Tallér.
2: És lehet, hogy akkor meg tudsz spórolni, adjál csak 1490-et. Tízet megspórolsz. Jó lesz bevásárlós tízesnek.
3: Ez legalább akkora taktika az Élet Császár címre, mint amikor 10 zsömlét veszel, és azt mondod a pénztárnál, hogy 9.
2: Ugye? Szerintem is.
3: Nem szabad, ilyeneket nem szabad csinálni.
2: Vagy amikor az LCD TV helyett beütöd a vörös hagymának a kódját.
3: Vagy amikor Lego helyett sárgarépát gépelsz. Ja nem, ilyen nem volt. Ja de volt. Várjál! Várjál!
2: Ott volt egymás mellett.
3: Hát, hát ja. Hát meg amúgy lehet répát építeni belőle.
2: De miért pont répát?
3: Azt tűnt olcsónak, csak azt nem tudom, azt számolgattam, hogy ez az illető 100 000 forintnyi terméket vitt ki, és kb. 50 000 forintot fizetett érte. Tehát, hogy az, az jó sok répa, te vettél már 50 000 forint értékben répát? Jó, mondjuk 6-szori vásárlás volt.
2: Nem, de most, hogy így mondod, egyre jobban tetszik az ötlet. Lehet, hogy legközelebb, hogy mondjuk a boltban rámáll a biztiőr, de hát most ezek után ki tudja.
3: Lehet, hogy kipróbálom a fordítottját, hogy tudok-e répát venni legókóddal. Már csak hedzből.
2: Ha csak a súly stimmeljen, tudod? Tehát ezt nyilván hol tudod eljátszani az önkielégítők a
3: számban. Igen, de ja, ezt el akartam mondani egyébként, hogy mennyire rugalmas volt ez a bizonyos áruház, aminek egy ilyen madár az emblémája, és a franciák hozták be, hogy ott volt az, hogy vettem egy könyvet, és ugye volt benne egy sérülés, egy ilyen gyerekkönyv volt, de csak az az egy példány volt, és azt szerette volna hajnal, és volt benne egy elég komoly sérülés. És oda mentem az információs pulthoz, mert ilyenkor azt szokták adni ilyen boltokban, hogy hát ez sérült ez a könyv, akkor 25% rárakjuk a matricát, és akkor vigyá, és én is boldog lettem volna, ők is boldogok lettek volna, mert amúgy nem lehet eladni. És oda mentem, hogy elnézést, ezt a könyvet nagyon szeretné a kislányom, és nincs belőle több példány, és sérült, hogy lehetne valamit. És azt mondta, hogy akkor ne vegye meg. Köszönöm szépen, további szép napot!
2: Jó, hát figyelj, lehetett volna még szegyább is, hogy odamész, és azt mondod, hogy elnézést, itt ez a könyv, szeretné a kislányom, de sérült, és akkor mondja, hogy nagyon részvétem a sérült kislányom. Szóval, hogy mondhatnám volna ezt is.
3: Lehetett volna durvább is a dolog. Á, mindegy. Na, figyelj, ma sok minden lesz. Azt hiszem, hogy ez egy eléggé beteg műsor lesz, és a témákat megbeszéljük később, hogy
2: ne, legyen. Mondjuk el, aztán zenéljük, és akkor kit van ma, csak mondom be. Mert tudom, hogy találkoztatok, de lehet elfelejtetted.
3: Mit akar a nő?
2: Hát, bárcsak tudnám.
3: Oké, mondd meg, miért rajonganak a nők a díszpárnákért? Van-e otthon díszpárnátok?
2: Hát mi az, amit... Hát van egyébként díszpárnák.
3: Több díszpárnátok van, mint hogyha nem lenne otthon nő? Tehát, hogy neked lenne ennyi díszpárnád magadtól?
2: Hú, de bonyolult kérdés volt, igen, ez igen, most így hirtelen kellett elfelezni. Igen, hát figyelj, én nekem nincs ilyen díszpárna fétisem.
3: Tehát neked nincs.
2: Tehát biztos. Bár szép párnákat én is szeretem. Szeretem a szép koktélok, vagy a finom koktélokat is. Lehet, hogy kéne gondolkoznom dolgokat?
3: Gyanús vagy te nekem. Lehet, hogy a szerdai coming out-omat hátrébb rakjuk, és te jössz elő ki. Meglátjuk ezt, hogy rakjuk össze. És ez csak egy a tucatnyi dolog közül, amit a nők értenek, a férfiak meg nem értenek. Még egyet ki akarok emelni a cikkből, mert hogy ilyen például a rajzolt szemöldök. Szerintem férfi nincs a világon, aki azt érti.
2: Ugye, na ez viszont igaz. Tehát az, hogy onnan letorod az igazi szemöldöködet, és akkor rajzolsz picit följebb egy... Ez olyan, mint hogy, érted, leborotválom a bajszomat, és rajzolok egyet az orromra. Szóval, hogy ez miért lenne jó?
3: És egyébként simán lehet, hogy ez idővel divat lesz. Tehát, hogy ugyanezen a vonalon, vagy a tetovált bajusz. Na?
2: És te,
3: mert ugye a szemöldököt is lehet tetováltatni. Azt a múltkor, hál' Isten, megtudtam, hogy ha valakinek ilyen túl csodálkozós lesz, akkor ilyen 5 év alatt az kikopik, tehát hogy lehet azon még variálni.
2: Addig jószar 5 év lesz.
3: De igen, de egy csodálkozós 5 év következik az ember életében. Na mindegy, de hogy hoztam jó pár ilyen dolgot, egyébként a BN gyűjtésén megyünk majd végig, és az a szitu, hogy Kitty megpróbálja majd elmagyarázni nekünk, hogy ezek miért jók, mi megpróbáljuk megérteni, és akkor majd jól észrevesszük, hogy igazából nem értünk mi semmit.
2: Illetve hozunk egy olyan témát, ami kapcsán tök jó, hogy ma Kitty van itt. Abszolút. Miért választanak a fiatal nők egyre gyakrabban idősebb férfiakat? Hát ugye Kitty ennek jó párszor hangot adott már, hogy ő mondjuk úgy, az idősebb férfiakhoz vonzódik. Nyilván azt is tudja fejből, mikor jön a nyugdíj, szóval nincs ezzel gond, megértem én ezt. Na de hogy állítólag a 20 éves férfiak önmagukat már ilyen fődíjnak tekintik, és a saját kortársaik, a 20 éves csajok meg ettől elkezdenek visszajogni, és inkább fordulnak az ilyen 30-as, 40-es faszik felé.
3: Jó, azon gondolkoz addig, amíg odaérünk ez a rovathoz, hogy te mikor voltál a legértékesebb? Tehát te hány éves korodban mondod magadról azt, hogy főnyeremény?
2: Nálam ez egy konstans állapot.
3: Jó, de azért ezt majd szűkítjük, jó? Tehát, hogy tényleg így a 20 éves korodra mondod azt, hogy na, ott volt a Roland olyan, hogy a 30-ra, vagy most már egy 40 fölött, így már...
2: Jó, hát figyelj, én annak örülök, hogy azt mondod velem kapcsolatban, hogy szűkítsük, nem pedig, hogy tágítsuk.
3: Amen. Na, szóval ezek jönnek ma, illetve hát hárman vagyunk, és külön megtisztelés, vagy megtiszteltetés, hogy a Kittyvel együtt lejátszhatjuk majd a Ki vagyok-e játékunkat, ez videóformában is jelentkezik, és az utolsó órában vendégek is érkeznek hozzánk. Itt lesz Xofia, aki hoz új dalt, a Kardot.
2: Bizony. Juhas Zsófi, egyébként így jobban ismerhetitek talán, ugye annó ő megnyerte az énekiskoláját, aztán szólókarrierbe kezdett.
3: Ott volt a dalban is.
2: Igen, úgyhogy egy új dallal jelentkezik, és jön vele a menedzser, akit egyébként szintén lehet jól ismerni, hogy Johnny K. Palmer, hogy ők együtt érkeznek majd ide az utolsó órában. Hát ez az, ami vár ránk. Szerintem tényleg egy nagyon szórakoztató, tartalmas. Ezt a szót kerestem, köszönöm szépen, csak így péntek reggel már nem találom. Hallott, tényleg olyan nehezen keltem, hogy ott szavak nincsenek.
3: De miért amúgy?
2: Mert péntek van azért, és be 5. hajnalban kelésem a héten. Hát szerintem a komplet reggeles műszak szerintem így az ipari parkban ezt aláírja.
3: Kicsit, te hogy vagy?
1: Jaj.
3: Oké. Hallod, itt a Windows miért akar felrobbanni minden reggel pont ebben az időpontban? Ezeket a hangokat, ha halljátok a háttérben, akkor még megy az SMS fal. Bizzenjetek, hogyha van kedvetek, közben itt a Windows lefagy. 0620-978-9785. Nem szeretem a Windows-t.
2: Igen, ezt is tudjuk. Valamit én még akartam mondani. Látszik, hogy tényleg péntek van, mert hogy most meg én felejtettem.
3: Ez egy ilyen összeszedett műsor lesz.
2: Ez nagyon. Minden esetre vicces lesz, szórakoztató.
3: Valamit akartunk mondani. Igen, valahol dugó van, valaki kerüljék.
2: Jaj, várjál, nem, tényleg azért ránézek gyorsan az utakra, jó? Mert most már egyébként nagyon hosszú beszélünk, és igen csak rég mondtuk el a reggeli helyzetet.
3: Igen csak rég mondtunk tartalmat.
2: És tényleg óbaroknál erős torlódás az M1-esen, ezt látom az élőtérképen, aztán ott Biatorbágy környékén a megszokott helyen újra, de az egyelőre nem tűnik annyira erősnek, de itt óbaroknál valóban nagy a torlódás, úgyhogy aki teheti, szerintem inkább kerüljön.
3: Tehát, hogyha az M1-es egy homokozó, amit éppen szitálnak, akkor óbarok környékén összecsomósodott a homok, és nem megy át a szitán.
2: Fú, te, ez nagyon gatya műsor lesz ma.
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk...

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@tober.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Fáklyás evezéssel emlékeztek halála évfordulóján Kolonics Györgyre. Egészségtelen levegő miatt adtak ki figyelmeztetést az Egyesült Államok több nagyvárosára. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban a budapesti rendőrfőkapitánysága, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban, közölte a miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón csütörtökön. Magyar Péter hozzátette, az akció elsődleges területei a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozó helyek környezete, valamint Rákos rendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Magyar Péter hozzátette, az érintett területeken a közbiztonsági problémák jelentős része nem kizárólag rendészeti eredetű, hanem hajléktalansággal, szenvedélybetegséggel, pszichiátriai ellátatlansággal és egyéb szociális problémákkal áll összefüggésben. Ezért az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplőit is bevonják. Halálának évfordulóján a hagyományoknak megfelelően idén is fáklyás evezéssel emlékeztek Kolonics Györgyre, a 2008. július 15-én elhunyt kétszeres olimpiai, 15-szörös világ és 3-szoros Európa bajnok kenusra. A Kolonics György alapítvány honlapjának beszámolója szerint a Csepeli Kajakkenu Egyesület hollandi úti vízitelepéről indulva ezúttal több mint 200-an ültek vagy térdeltek hajóba szerdán, köztük Vajda Attila olimpiai bajnok és Kozman György olimpiai bronzérmes kenus. Egészségtelen levegő miatt adtak ki figyelmeztetést csütörtökön az Egyesült Államok több északi és északkeleti nagyvárosára a Kanadában pusztító erdőtüzek miatt. Noha a nagy tavak vidékét, így Michigan és Minnesota államot érinti legsúlyosabban a levegő minőség romlása, a Clevelandben és New Yorkban is arra kérték a lakosságot, hogy lehetőleg kevés időt töltsenek a szabadban sportolással vagy fizikai aktivitással. Kanada keleti vidékének erdőségeiben mintegy 100 helyen égnek kiterjedt tüzek, amelyek füstje az időjárási körülmények, így a kedvezőtlen szélirány miatt érte el az Egyesült Államok egyes nagyvárosainak a légterét. Para triatlon világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthon Tata július 18-án. A para triatlon világkupa holnap reggel rajtol, és a tervek szerint 11 óra 30 perckor zárul. Az elit Európa kupa esetében a női versenyzők délután 3 órakor, a férfiak pedig fél 6-kor rajtolnak majd. A versenyek a városon belül zajlanak, most is kiemelt szerepe lesz a Kastélytérnek, a Kossuth térnek, a Május 1 útnak, emellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap az Eszterházi kastély kertje. A versenyútvonalak, útlezárások és a közlekedési rendváltozásai megtalálhatók a tata.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Ma összességében sok napsütésre számíthatunk, majd az éjszakai órákban már többfelé várható zápor, zivatar, napközben általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, reggel 17-20, délután pedig 34 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Hey!
3: Mindenki happy!
2: Gyerünk!
3: Gyerünk! Itt a hétvége, már küldtem már hívót.
2: Buenos morgen mindenkinek. Jaj, de benne vagyunk már ebben a hétvégében. Ez egy ilyen bohókás műsor ma.
3: Bohókás? Na, erre mondaná, azt tudod a fiam, ha itt lenne, hogy ti használtok ilyen szavakat, hogy
2: persze,
3: bohókás.
2: Napi szinten.
3: Gondolom, hogy csak az Ádi.
2: Vannak olyan szavak, amik így elhagyják a számat néha, és meglepődök. Tehát, hogy így magam is meglepődök egyrészt, hogy ennyire archaikus tudok lenni, másrészt, hogy ezt úgy használja még ember mondatban.
3: Igen, hát minek is gondolkodnál előre? Szerezte is meglepődni azokat.
2: De egyébként a gyorsabban beszél, mint gondolkozik, az egy jó humorforrás, csak az a baj, néha bajba sodorja az embert.
3: Igen, nem feltétlenül minden egyes helyzetben jó. Bár valamikor engem például annó ilyen vizsgaszitukból azért ki tudott vágni, igen.
2: Az... igen, meg néha, igen, hát néha az is megtörténik, hogy így megy a műsor, de nem tudom, miről szól, és csinálom.
3: És az a jó, amikor mondjuk ketten vagy hárman vagyunk ugyanebben a helyzetben. Na kérem, közben itt azt láttam, hogy jöttek mindenféle üzenetek.
2: Köszönjük ezeket.
3: Köszönjük szépen ezeket, most nem fogjuk olvasni. El vagyunk mi maguknak itt, kérem. Ja, nem, tényleg, vidámság van, meg rock and roll. Várja, SMS-eket nem, de most már látom ezt is. Jó.
2: Minden megvan?
3: Minden, most már úgy tűnik, hogy
2: jó, rohadt vagyok. Meleg lesz ma, arra készüljetek. 33 fokos csúcsot gondolnak, és igazából a hétvégén is meleg lesz, tehát hogy ez egy ilyen meleg hétvége. Annyit azért el kell, hogy áruljak, hogy a grafikusunk megy a Balatonra, tehát hogy eső lesz. És amúgy tényleg kérdezte is tegnap, hogy ez hogy a viharban van, hogy előtte, utána semmi csapadék, most ezen a hétvégén csapadék. Mondtam, hogy Tomi, már azt hittem megtört az átok, de hála az égnek, nem.
3: Igen, bármerre jár, figyelj, nem lenne a világnak olyan pontja, hova oda küldenénk nyaralni a Tomit, és igen, nem lenne rossz idő.
2: Nagyjából két dolgot érdemes követni. Az egyik, hogy amit én pénzügyi döntést hozok, annak az ellentétét kell meglépni, és amikor a Tomi Szabit vesz ki nyaralásra, akkor te ne. Ha ezeket követed, egy boldog élet vár rád.
3: Így van. Na kérlek, megkaptam, hogy, vagy megkaptuk hivatalosan, hogy az M1-esen a 39-es és a 27-es kilométerek között van torlódás, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni, ezt így megerősítette most már az Útinform is, amit ugye korábban itt az élő térképen már láttunk. Ezen kívül egyébként úgy tűnik, hogy nagy forgalom nincsen. Én is ezt szoktam mostanában tapasztalni, hogyha itt a városon belül haladsz, akkor azért úgy lehet, meg a Boltnál is mondjuk több a parkolóhely, szóval nem kell annyira ott se stresszelni, sőt, nagyon meglepődtem, mert egy olyan időszak van, amikor általában sokan vannak, hát szabad parkolóhelyek tömkelege volt. Hirtelen gondolkoztam azon is, hogy beállok így keresztbe.
2: Komolyan?
3: Elfoglalok két helyet, érted? Végre egyszer szerettem volna BMW-snek érezni magam.
2: És nem merted, nem?
3: Á, nem vagyok. Én az a becsületes típus vagyok, aki ha szarul parkol, hát néha szoktam, mert azért, na, valljuk be, nem mindig sikerül elsőre, meg hát így. Hát így 40 fölött már azért, nem csak a parkolás kapcsán mondjuk el ezt, de hogy utána én kiigazítom. Szóval én az a típus vagyok, aki utána így...
2: Centizgetsz?
3: Igen, én centizgetek, én megnézem, nem jó. Még nem is az, hogy tehát nekem nem elég az, hogy a vonalak között vagyok, hanem azért ott is úgy legyek már azért úgy arányosan.
2: Olyan ment. Volt, mert azt mond, mert az a nagyon durva, olyan volt-e már, hogy beparkoltál, mondjuk még egyenesítettél is, tehát hogy mindent így beállítottál jóra, kiszálltál, megnézted, ferde volt, és még visszaültél.
3: Igen, többször.
2: Na, ez a gáz. Ez volt. Az abszolút gáz. Nekünk az egyik nagypapám az olyan volt, ő volt az, aki már Budapesten beállt a belső sávba, mert tudta, hogy azon végig eljöhet hozzánk, hogy ő volt az, aki úgy parkolt, hogy mikor megérkezett, tudtunk, hogy még egy 20 perc még feljön, mert parkol. Tehát, hogy ő is így behúzta, bepontosította, stb. Te is ez vagy akkor.
3: Igen, de nem, tehát ez a becsületességnek a jele. Én legalábbis igyekszem ezt így kommunikálni, az asszony szerint inkább béna vagyok, de hát az nem, megint egymás
2: kérdés. Ez más, mint a bénaság, ez valahol inkább egy ilyen kényszeresség.
3: Lehet.
2: Hogy nem tudod ott, hogy egyszer próbáld meg. Te tudod, azt szokták csinálni, hogy amikor valaki fél a pókoktól, akkor nyilván klinikai körülmények között, de körbe rakják pókokkal. Hogy egyszer próbáld meg, hogy beállsz Ferdén, és úgy tudod elhagyni. Csak a saját fejlődésed érdekében.
3: Félek a szép nőktől. Nem így működik? Az nem is kezelik így?
2: Vedd körbe magadat szép nőkkel, és nézd meg, hogy bírod-e?
3: Igen.
2: Jó.
3: Ebből még pénzt is csinálhatnánk, hallott, hogyha ezt szabadalmaztatnánk, ezt az eljárást.
2: Igazából most a ferde hajlamodat nem javítottuk ki.
3: Mondtuk, hogy szerda a coming out.
2: Igen, szerda a coming out nap, de alapjáraton akkor behoztunk egy olyan konfliktust az életedbe, ami kifejezetten tudományos alapon egy kísérlet, amit meg kell csinálnunk.
3: Igen, drága férfi hallgatók jelentkezését várják. Ki az, aki adná magát ehhez, hogy hogy hasonlóan fél a szép nőktől, és akkor megpróbáljuk így, így kúrálni, hogy őt körbevesszük. Hogy mondtad a pókok kapcsán?
2: Hát, hogy, hogy klinikai körülmények között.
3: Klinikai körülmények között, de
2: körbevesszük szép nőkkel.
3: Körbevesszük, így van.
2: Ez a csajofóbia kigyógyítása lesz a Forrás Rádió reggeli műsorában 0629789785.
3: Nagyon jó, én nekem nagyon tetszik. Ez a tudományos út, ez az én utam.
2: Nem is gondolkozom, hogy én kiktől félek, vagy kiktől tartok, mert nagyon sok
3: hát minek... Én, ha ezt az asszony visszahallja, akkor tőle, de...
2: akkor körbe kell téged venni dühös feleségekkel.
3: kurálni, igen, úgy, igen.
2: Ja, mitől félek? Van-e olyan, amitől úgy konkrétan, hát a NAV-tól egy kicsit. NAV-osok jelentkezését várom.
3: De ez mondjuk egy általános Magyarországon.
2: Ez egy általános dolog, tehát akkor ez nem veszélyes. Nem nagyon tudok, az a baj. Nem nagyon tudok olyat mondani, akiktől úgy nagyon rettegnék. Vagy mondhatok, de az rasszista.
3: Aj, de hülye vagy.
2: Nem, az informatikusokra gondoltam. Azoktól tartok, mert olyan furcsa, amiket nyomkodnak meg, de hogy az informatikusokra azt nem akarom megbántani.
3: Néhány celebtől, nem?
2: Hát mondjuk igen. A buta emberektől. Attól félek, mert ott nem tudod, hogy mi van. És nem tudod, hogy mit döntenek, meg mit lépnek.
3: Hát még a buta celebektől akkor hogy félhetsz?
2: Szóval akkor buta celebek jelentkezését is várjuk. Lesz itt egy érdekes tömkeleg, és lesznek meccetek. Tehát lesznek szép nők, akik buta celebek.
3: Tudnék egy párat mondani, igen.
2: Lesznek navosok, akik informatikusok.
3: És lesznek a navosok, akik buta celebek? Olyan nincs.
2: Nem, az biztos, hogy olyan nincsen. Olyan nincs. Jó, érdekes műsorokkal készülünk.
3: Így van. Na, még egyszer elmondjuk. Azt írja Móni, hogy én a sok pénztől félek. Há! Jó taktika.
2: Trükkös vagy. Igen, írtam a fordított pszichológiáról egy könyvet, de ne olvasd el.
3: Ez jó. Na, ebben az órában mivel készülünk? Hát nyilván ugye hozzuk a csillagok üzeneteit, utána pedig körbejárjuk azt a kérdést, hogy mit akar a nő. Mármint hát most Móni már elárulta, ugye? Úgyhogy róla már tudjuk, de leginkább ebből indulunk ki, hogy miért rajong minden nő a díszpárnákért.
2: Amúgy egyébként ez egy tök izgalmas történet, meg hát ennek vannak mélységei, mert ugye itt több pontot gyűjtöttek össze, hogy miket szeretnek a nők, és ezeknek a többségét mi férfiak nem értjük. De úgy nem kicsit, hanem nagyon nem értjük, és megpróbáljuk majd most megérteni, Kitti lesz ebben a segítségünkre.
3: És van egy olyan érzésem, bár erről még szerintem soha nem beszélgettünk a Kittivel, hogy ezeket a mindenféle kis csetreszeket, dísztárgyakat szerintem ő is kifejezetten komálja.
2: Így, és az év 17. napja van júliusban.
3: Ja, tényleg, mondjuk már el, hogy mi van ma. Ezt mindig elfelejtem.
2: Elek Endre. Na, hát aktuális volt a már hívó.
3: így van. Paksi úrnak kívánunk nagyon-nagyon boldog
2: névnapot. Igen, Endre, boldog névnapot. Veturia, Zuárd és Vesta. Az olyan, mint egy kis motor.
3: Igen, a Robinsonok is ünnepelnek, ők általában egyedül teszik mindezt.
2: Mivel a röplabdával az volt?
3: Igen. Lionelek is ünnepelnek, lehet, hogy hamarosan az egyikük világbajnok is lesz.
2: Igen, csak ez még egy kicsit messzi. 1912-ben ezen a napon született meg Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok, vívó, sportvezető, egyébként honvédtiszt.
3: Donald Sutherland, Emmy és Golden Globe díjas kanadai színész, 91 évvel ezelőtt született.
2: Pont abban az évben, amikor az első parkolóautomatát beizították. Camilla Britt királyné is ezen a napon született, és most figyelj. Ki jön?
3: David Hasselhoff.
2: A Melször megalapítója. Amerikai színész, énekes, Knight Rider Baywatch sztárja, és egyébként 74 éves, és nem tudom, tudtad-e, de vannak angol meg brit elődjei, tehát hogy igazából van benne egy ilyen vér is.
3: Igen.
2: Ezt idén tudtam meg.
3: Én azt tudom, hogy szeret énekelni, meg néha részegen hamburgert enni, ugye?
2: Meg miatt dölt le a fal. Ez a mai napig meggyőződés egyébként, mert ő ott ugye elénekelt az I Will Looking for Freedom-ot, és meggyőződéssel, hogy ezt a falat, ezt miatta döntötték le.
3: Hát nem, azt az ének hangja döntötte le szerintem. És 1973-ban ezen a napon született Bozsó Petike.
2: Igen, Bozsó Stan Péter. Marsh, úgy bizony. Jaj, de jók vannak. Meg Vásári André.
3: Igen, én bírom az Andrét egyébként.
2: Én is bírom. A 2009-es csillag születikben fedezték fel, férfi szoprán.
3: Aztán nézem, bemutatták a Beatles animációs filmjét, hogy ez volt a Sárga tenger alatt járó 1968-ban.
2: Igen, hogyha már mondtad Disneylandet, akkor hozom az aktualitást, mert hogy Anaheimben megnyitotta a kapuit az első vidámparkja 71 éve Disneylandnek.
3: Így van, létrejött az első nemzetközi űrállomás, az is erre a napra esett 1975-ben.
2: És amit semmiképpen ne felejtjünk, mert ez fontos, hogyha már a briteknél jártunk, hogy 1917-ben a brit királyi család megváltoztatta a nevét Windsor névre, és tudod, mi volt előtte? Azt ki tudod mondani?
3: Nem látom.
2: Saxe-Coburg Gotha. Németes volt a hangzás, és ezért változtatták. Az milyen kemény, amikor egyébként rájössz, hogy a Windsor az egy ilyen felvett dolog, és ennél sokkal, sokkal másabb lenne az irány, hogyha használnák.
3: Így van, és a modern légkondi első terveit 1902-ben ezen a napon tette el Gyuri ember. Willis Carrier-re jegyezzük meg az ő nevét, sokat köszönhetünk neki, különösen így a nyári időszakban.
2: Ma van az igazságszolgáltatás nemzetközi világnapja, a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozásának évfordulója, ezt ünnepli ma Lajcsi.
3: Illetve az emoji világnap is ma van, és ami a halvány dusztom, hogy sárga disznó nap, na várjatok, mondom, hogy ez mi, egy matematikusok által kitalált játékos ünnep, amely a 17-es szám különleges matematikai tulajdonságait ünnepli, hogy a 17-es hogyan a sárga disznóhoz, lövésem nincs, ez ilyen matematikus humor lehet.
2: Igen, pontosan az, én nagyon sok időt szántam rá, hogy utána nézzek, és megfejtsem ezt a dolgot, és nem sikerült, tehát, hogy annyira abszurd valamit akartak rá találni, a 17-es számmal van összefüggésben, de hogy a 17-esből hogy lesz disznó, az a lényeg, hogy ennek a sárga disznónak 17 dolga van.
3: 17 lábúja és 17 foga, ez egy elképzelt.
2: 17 szempillája, tehát hogy igen, ez ilyen matekosoknak vicces dolog lehet, amit soha nem értettünk. Ja, és képzeld el, hogy ezen a napon 1869-ben megnyitott az első amerikai nagy áruház, ez egy ilyen textilüzlet volt, 5 emeletes volt, és onnan indul az, hogy mi ma ilyen plázákban vásárolhatunk, szóval ezt is ünnepelhetjük.
3: Jó shoppingolást mindenkinek, nem sokára folytatjuk, mégpedig a horoszkóppal. Buenos

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Bizony, mégpedig 7 perccel, 7:45 után már is hozzuk a csillagok legfrissebb üzeneteit. Ezt így el lehet raktározni akkor jól a hétvégére. Kedves Kosma, könnyebben elintézed azokat a feladatokat, amelyeket már napok óta halogatsz. Egy rövid beszélgetés új lendületet adhat, este pedig érdemes korábban kikapcsolnod.
2: Bika, a türelmed most sokat ér. Valaki számít a tanácsodra és hálás lesz érte. A nap végére egy kellemes meglepetés érhet téged.
1: Mozgalmas nap vár rád, kedves ikrek. Élvezni fogod a pörgést. Egy váratlan hír új ötletet adhat. Figyelj arra, hogy ne vállalj túl sokat egyszerre.
2: Rák, ma jól esik egy kis nyugalom és feltöltődés. Ha hallgatsz a megérzéseidre, könnyen elkerülhetsz egy kellemetlen helyzetet. Egy régi ismerős is felbukkalhat.
1: Most könnyen magadra vonod a figyelmet, kedves oroszlán. Használd ki a jó hangulatot, mert sok minden gördülékenyebben alakul, mint gondolnád. Este jó társaság várhat.
2: Szűz, a részletekre való odafigyelésed ma különösen hasznos lesz. Egy apró siker önbizalmat adhat a következő napokra. Ne feledd megünnepelni az eredményeidet, ez ma fontos.
1: Könnyen elsimíthatsz egy kisebb félreértést, kedves mérleg, és ettől mindenki jobban érzi majd magát. Ráadásul a mai napon egy spontán program is jól sikerülhet.
2: Skorpió, legyél nyitott ma az új lehetőségekre. Valaki olyan ötlettel áll ma elő, ami elsőre furcsának tűnik neked, de később a hasznodra válhat. Szóval hallgass végig mindenkit, aztán szelektálj.
1: Ha teheted, mozdulj ki a mai napon, kedves nyilas jegyű, mert hogy egy új élmény sok energiát adhat, akár előre az egész hétvégére is, egy jó hír pedig egészen biztosan mosolyt csal majd az arcodra.
2: Amit most befejezel, kedves bak, arra később nagyon büszke leszel, szóval minden nap említjük a kitartásodat, de ma meghozza gyümölcsét. Este azért hagy pihenni időt magadnak.
1: Egy váratlan találkozás, inspiráló beszélgetést hozhat el a vízöntő számára. Érdemes megosztanod az ötleteidet, mert hogy pozitív visszajelzést kapsz ezekre. A humorod sokakat feldob.
2: És halak, a mai nap kedvez a kikapcsolódásnak és a feltöltődésnek. Egy apró figyelmesség sokat jelenthet valakinek a környezetedben, úgyhogy bíz abban, hogy jó irányba haladnak a dolgok.
1: Hú, de jó volt. Na, jó irányba. Rendezd be a díszpárnákat. A díszpárnákért rajonganak a nők, és hogy ennek mi lehet az oka? Hát erről a kőkemény, nagyon fontos és nagyon komoly témáról beszélgetünk majd az óra második felében.

0: a reggeli buli hangulat, dalokban abszolút hozzuk, ez 6 perccel járunk 7:30 után, és akkor fókuszban a 10 pár, na, meg a nők, igen.
1: Szia, Kitty!
2: Hello, azt hittem, hogy azt mondod, hogy fókuszban a nemes Kitty.
1: Hát egyébként igen, amúgy tényleg te leszel, mert most te kerülsz abba a pozícióba, hogy megpróbálsz velünk megértetni olyan dolgokat, amit mi férfiak soha nem érthetünk, és meglátjuk, hogy sikerül-e a lehetetlen misszió. Először is engedjétek meg, hogy a példabeszédek 30-19-el nyissam ezt a blokkot.
2: Messziről indulunk.
1: A keselyűnek útát, vagy útját az égben, a kígyónak útját a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útját a leányzóval. Hát ezeket nem lehet érteni.
0: Aj, de szép volt ez.
1: És elmondom, hogy miért nem lehet érteni. Mert a nők imádják a díszpárnákat, és a tollal festett szemöldököt, meg a betetovált szemöldököt. Az van, hogy a BNN csináltak egy gyűjtést olyan dolgokból, amiket a nők értenek, a férfiak meg biztos, hogy nem. És én ezeket most kiírtam innen, és végig fogjuk nézni, hogy ez tényleg egy női általános dolog-e, ami itt van a listámban, vagy ezt nem általánosíthatjuk, illetve hogy miért nem értjük. Én rögtön az elsőnél elvérzek, és egyébként szerintem elő fognak jönni majd itt a feminin vonalaink, ugye pinya koládás, tusfürdős fiúka.
2: Annak tényleg jó illatom.
0: Én, szerintem is. Én amúgy szeretem a díszpárnákat.
1: Te rózsaszín zokni is.
0: A díszpárna az jó dolog. Szürke zokni van rajtam. A díszpárna virágos szürke. A díszpárna szerintem klassz.
1: És nincs szandál hozzá.
0: Hát az nem, azt nem vagy feladó fővenni.
1: Emberiség ellen elkövethető legnagyobb.
0: Egy jó díszpárna, ami egyébként stílusában, színében illeszkedik a kanapéhoz például, az jó.
1: Kezdjük el ezen a ponton, jó, akkor kezdjük ezzel. Díszpárna egy rohadt dolog. Ott van az ágyon 60 millió darab, nem lehet köztük elférni, és mindig, amikor ágyazni kell, vagy bármit csinálni, akkor az összeset lepakolod egyenként, visszapakolod egyenként, egy darab párna kell, legyen rajta, hogy Merry Christmas, és hogyha aludni akarsz, akkor dőjél rá. Kitty, mi a helyzet a díszpárnákkal?
2: Tégy szerintem rendet. Ezt fog fel úgy, Ádi, hogy nyilván, hogyha beágyazol és lefekszel, akkor az egy funkciójában tényleg a hálószoba és alvásra való, de hogyha
1: igen.
2: Ha elpakolod ezeket, és utána a díszpárnákat kiteszed, akkor annak megadod úgy a módját, hogy visszatérsz arra a nappali részre, hogy akkor ott szépen az ágyon pihennek a párnák.
1: Hány díszpárnátok van?
0: Hát nekünk van egy pár.
1: Nekünk nagyon sok, de mindet száműztem. Tehát, hogy egy-egy van, amin úgy fekszünk, meg alszunk, meg ilyesmi, de hogy anyukámtól kaptam, ő csinált ilyen patchworkos díszpárnákat, azokat imádom, azok nagyon szépek, de ott is megvan a limit. Tehát, hogy azért nem lehet több párna, mint kanapé.
2: Aha.
0: De miért? Hát egy kanapé ne elfér több párna, és sőt, alapvetően úgy néz ki jól.
2: Igen.
1: Jó, szépítek. Nem lehet több párna, mint ember a lakásban. Nincs annyi fej. Ez ha nincs annyi fej, minek több párna?
0: Mert az dísz, dekortárgy, érted?
1: Dehogy is.
0: De akkor te számodra mi a dekor?
1: Hát ez ilyen almalogos dolgok. Egy jó pohár kóla.
2: Jó drága.
1: De nem, képek, de tényleg most esetleg egy aranyos plüss, de hogy a párna.
2: De nem mondd már, hogy mondjuk egy szürke kanapét nem dof, mondjuk csak mondok.
1: Kettő darab.
2: Egy sárga párna, vagy nem tudom, valami
1: mértékkel,
2: szép.
1: Mértékkel.
0: Nekem a pitty jutott eszembe, vagy valami
1: is.
0: Halvány rózsaszín, ilyen barack színű.
1: De vajon miért?
2: Az is.
1: De most a...
0: Látod, nagyon kifinomult stílusérzékem.
1: Igen. Értem. Hány díszpárnátok van?
0: Vagy egy szürke kanapét, egy menta zöld. Az egy nagyon jó párosítás.
2: Azt élnek.
0: Ugye?
1: Jézusom.
2: Ó, mindjárt megyünk együtt a boltba. Jó,
0: miért? A szürke ment az olyan, azért nagyon klasszikus,
1: igen,
0: jó kombó.
1: De tényleg jó, csak meglep, hogy erről beszélgetünk.
2: Már legalább rasson fél órája.
1: De tényleg
2: mennyi van?
1: Nincs, igen, mert itt azért szerintem a limit számít, tehát valamennyi tényleg jól állhat a lakásnak.
2: Nekem három van, ami a francia ágyon.
1: Csak? Hát ez
2: nem is vagy izé. Hát, egy 43 négyzetméter.
0: Nálunk a kanapén... Hát most nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, jelen pillanatban talán 6 darab díszpárna van, de abból kettő az ilyen nyuszis, tehát, hogy az ilyen, mármint, hogy nyúl alakú, ezt kifejezetten a gyerekeknek,
2: azt
0: és négy van, ami klasszikus.
1: Nektek megvan az a klasszikus ikás szívecske párna, aminek kezei vannak? Nekünk olyan volt az ilyen ölelős párna.
0: Igen, igen.
2: Én meg mindig akartam olyat.
1: Tényleg?
2: Csak mondom.
1: Azt hiszem kettő van az ágyunk alatt, így elspájzolom. Gondolok rád, nem azt mondom, hogy elhozom, gondolok rád, miközben ráfekszem.
0: Ja. Hát legalább az ölelget tudom.
1: Figyú, a következőnél én fogok elvérezni, tehát itt az én feminin vonalam jön be. Állítólag a nők szeretnek olyan forró vízzel zuhanyozni, ami tulajdonképpen lefőzi a húst a csontjainkról.
2: Én csak télen. És akkor is, ha mondjuk mínusz 20 fok van kint, de egyébként nem bírom elviselni azt a nagyon forrót, nem sokáig.
1: Én imádom.
0: Én is szeretem.
1: Tényleg akkor ez nem egy női
2: dolog? És nyáron?
0: Nyáron is én igen, meleg vízzel zuhanyzom. Van olyan, amikor jól esik azért, hogy egy ilyen langyos, meg akkor tényleg dög meleg van. Nálunk egyébként a kislányom az, aki imádja a forró vizet, de olyan szinte forró vízbe fürdik, hogy ez a belenyük, kislányom, ez jó.
1: Tehát ha a filtert lógatsz mellé, elkészül?
0: Ha majdnem, ja.
2: Meg a főtt tojás.
1: Igen, az kemény. Na, itt azért megérkezünk majd. Csillagok. Állítólag az asztrológiára, a horoszkópra, meg az eféle. Hát itt azt írja a cikk, hogy humbug butaságokra.
2: Köszönjük.
1: De hogy ezekre a nők hajlamosabbak ráállni, mint a férfiak.
2: Ebben szerintem a mai vagyok. Világban azért már több férfi, de igen, alapvetően ez a mi amúgy sajátosságunk.
0: Miért? Hát ez egy jó kérdés. Ők valahogy jobban, szerintem eleve ez a kicsit elvontabb gondolkodás, az inkább jellemzi a nőket.
2: Nem is elvontabb, hanem szerintem mi hiszünk azért az ilyen tündér varázslat dolgokba, és lehet, hogy az ezotéria is kicsit ilyen.
0: És ha végignézel a férfi társadalmon, akkor megérted, hogy miért inkább a csillagok felé fordulnak a nők.
2: Igen. Ugye? Köszönöm, hogy ezt nem én mondtam ki.
1: Aztán igazi horror. Állítólag a nők, feleségek, asszonyok jobban szeretik az ilyen horror, reality, véres dolgok, férj leszúrta, feldarabolta, stb. Dolgokat. Én nem tudom, nálunk mind a ketten szeretjük, sőt, nálam a feleségem családja is szereti, tehát nekünk az... Azt hiszem a Mátka Átka volt az első film, amit megnéztem az anyósommal.
0: Já, ugye nálunk nem. Hát nálunk szerintem se asszony, nagyon nem, senki. Tehát ezeket a horrorokat.
1: Akkor ebbe Andi meg mi vagyunk a példa, hogy szeretjük az
2: én
1: ilyet.
2: Én nagyon nem szeretem.
1: Ez nem tipikus, hogy az ilyen realitiket nagyon... Nem, jó, nem esik jól megnézni ezt... este, hogy valakit feldarabolnak?
0: De most mire gondolsz? Tehát a valós bűnügyeket feldolgozó dokumentum filmekre?
1: Ez a tipikus, igen, hogy megölte. Hát
0: vagy a horrorfilmekre. Azt inkább megnézi. Most igen. A horrorra gondoltam, mert a horrorfilmeket aztán például Nóri nem annyira szeret. Azt tudom, hogy egyszer megnéztem, és tudom, talán a motelt, vagy betolakadók, vagy a hivatlanok, vagy valamelyiket, na mindegy. De hogy ott is azért a vészesebb részeket le kellett némítani.
1: Jó, hát itt egy kalap alá veszi a dolgot, de akkor maradjunk ennél a realitis dolognál, hogy akkor valós bűn, true crime, valós bűneseteket feldolgozó kis dokumentum dolgok.
0: Azt megnézi.
1: Jó, de tényleg női inkább?
0: Nem.
1: Szerintem ez egy közös szórakozás. Uh-huh. Jó, megmérgezve, ez a következő pontnak a címe, azt írják, hogy a nők valamiért rámennek a toxikus alfahímekre, utána sírnak, hogy mennyire kiszúrt velük a férfi.
0: Hát gyerekek, nem véletlenül szoktam idézni, tudjátok, a hazabölcsét, Gangsta Zoltánt,
1: ajaj,
0: aki megmondta egyszer, hogy ilyenek a nők, a szemeteket szeretik.
1: Tehát de akkor igazából a rossz fiúkat, vagy
2: az
1: ilyen...
2: De az az igazság, igen, nyilván van ebben valami, de hogy ez fordítva is igaz. Tehát, hogy az a baj, hogy én például most azt látom, hogy ha már itt fejtegethetünk hozzá, hogy ki miért nem találja a párját, hogy az ember fiatalabb korában ezeket már bocsánat, így kikapja, meg belekap az ilyenekbe, a fiúk is a nőkbe, ilyen típusokba, és ugye már azért nem közeledünk, mert hogy most már nem akarsz ilyen típust.
0: Meg vagy sebesülve lelkileg.
2: Meg vagy sebesülve.
1: Jó, de ez miért vonzó? Azért vonzó, mert olyan szabad? Vagy olyan,
2: nem, hanem a
1: olyan bohém?
2: A nőkbe szerintem van egy ilyen megmentési vágy, meg majd én megmentem,
1: jó, majd én
2: meg
1: a
2: majd nálam megnevelődik idézőjelesen.
0: Világ legnagyobb hülyeség.
2: Igen, szerintem is, de ez fordítva is igaz amúgy. Tehát, hogyha azt hiszi egy férfi, hogy majd a nő, majd, na mindegy.
1: Jó, tehát akkor kijelenthetjük, hogy a nőkre jellemzőbb, hogy rányomulnak az alfahímekre, mint a férfiak?
0: De nem az alfahím, tehát itt nem az a vonulat. Alfa,
2: hanem a szemét.
1: A rossz. Igen.
2: Bocsánat.
1: Igen. Toxikus alfahím. Aha.
0: Igen, az ilyen igazi narcisztikus kukikalap.
2: Figyelj, úgy...
0: Nem akartam csúnyán mondani. Ahogyan a szakirodalom fogalmaz.
2: Figyelj, nőként úgy tudnám leegyszerűsíteni, hogy fiatalabb korodban ez vonzó, felnőtt korodban megkerülöd. Tehát, hogy...
1: Hát de addigra ezek már börtönben vannak, nem?
0: Nem, mert ezek nem igazi rossz fiúk, meg nem igazi mafiózók, meg bűnözők. Tudod,
1: aztán jön a sírás.
0: Kakaó gangster, ahogy ugye a Mirigyék mondták.
2: Meg ugye messzire vezet, hogy ők miért lettek ilyenek, de mindegy, ebben már menjünk bele.
1: Aztán, ez is érdekes, én nekem erről nincsen úgymond tapasztalatom, de Roland, itt tök kíváncsi vagyok a véleményedre, azt is írják ebben a cikkben, hogy a legszendébb kis nebáncsvirág csajok általában a legvadabbak, és hogy az elfajult szexiség vagy testiség az erre a vonulatra húzható rá. Tényleg így van?
2: Arckifejezésünk itt.
0: Mondjuk úgy, hogy hallottam már ilyesmit.
1: Igen. Voltak ilyeneket?
0: Volt,
1: tényleg
0: így van? Tapasztaltam már tényleg ilyet addó. Megboldogult ifjúkoromban.
1: De mi ez? Akkor ez egy ilyen megjátszott szerep?
0: Nem.
2: Nem.
0: Kifelé
2: hanem...
0: ilyen, egyébként meg a négy fal között olyan.
2: Hát szerintem van a nőknél olyan típus, aki tudod, nem olyan elsőre, hogy na, ide nekem az oroszlánt is, és mindenki engem csodáljon, hanem van, aki úgy visszafogott, de hogyha négy fal között van, akkor meg...
0: Akkor kiteljesedik.
1: Azt igen. A mindenit. Na jó.
2: Azt a mindenit. Meglepelt, Ádi?
0: Miket tanulok itt
1: meg? Miket tanulok itt meg?
2: Látod, kellett az a példabeszéd.
0: Néha vannak nők, akik meg tudnak vadulni.
1: Jöjjenek a karmok. Na, itt azért bejön
0: azért
1: egy kategória. Itt azért bejön egy kategória.
0: Vannak karmolós csajok. Szeretnél ilyen történeteket hallani?
1: Légy szíves, hogy itt bejön egy olyan kategória, ami engem például sokkal, mikor itt szembesülök vele, hogy azért régen ez nem volt, hogy minden nőnek volt egy körmöse. Tehát, hogy valamiért a köröm szerepe a nőknél az szerintem sokkal inkább felfokozódott, mint amennyire ez a férfiaknak fontos lenne. Nem mondom, hogy rossz egy szépen ápolt köröm, vagy amit a körmös csinál, de régen is levágták, vagy lerágták valahogy is.
0: De akkor nem volt műköröm, tudod? Tehát a műköröm miatt van ez. Hát most aki nem csináltat műkörmöt, annak nincsen körmöse.
1: Neked van, igen, az mű?
2: Van körmösöm, igen.
1: Azt tudom, hogy körmösöd van, de hogy ez műköröm?
2: Hát épített, igen. De mondjuk épített. Akkor műkörömnek.
0: Igen, én értem az ilyeneket.
2: Igen, igen.
1: Nekem bontott körmöm van, amit Mohamed Abdul Mossad doktor úr vágott le többször, amikor benőtt, és mindig mehettem hozzá. Nekem ő a körmösöm.
0: Az nagyon jó.
1: Ad érzéstelenítőt is hozzá.
2: Az az igazság, hogy az a jó a körmösökben és a fodrászokban, és na. Innen is csókoltatom mindenket, aki nekem van, hogy ezt tudják ők is, meg mi is, hogy ez ilyenkor kicsit ilyen akár kiventilálás, akár egy ilyen jó kis beszélgetés. Tehát, hogy
1: tehát az új pszichológus?
2: Igen, hogy nem csak arról szól, hogy neked a körmöd szép lesz.
1: Roland, mennyit költ el szerinted a feleséged egy hónapban körömre? Ez van tipped?
0: A havonta egyszer megy szerintem.
1: Igen, és ez mennyi pénz kb? Tehát így férfiként ezt átlátod, mert nekem fogalmam nincs. Tehát ez mint egy fodrász?
0: 5-10 között.
1: Igen. Reális?
2: Igen.
1: Tehát ennyi egy köröm?
2: Aha.
0: Valahogy úgy, igen.
1: Ez kemény.
0: És egyébként ez egy komoly kihívás, hogyha az embernek a fodrásza vagy a körmöse, ezt tudom mondjuk nőként mondjuk elmegy szülni. Kell újat keresni.
2: Igen.
0: Tehát azért vannak ilyen, persze.
1: De hát, ezt nem tudja csinálni gyermek mellett, vagy nem csinálja, mert pihenni akar. Aha.
0: Hát nyilván meg gyereket hát, nem el egy ideig.
2: Igen.
1: És drágább, hogyha előtte ástál? Tehát, hogyha így belemarkolsz a földbe, és ki kell szedni onnan alulla, akkor...
2: Hát igen, ha újra kell építeni az elejétől.
1: Na jó, érkezzünk meg az utolsóhoz, amit meg akartam beszélni, mert ez aztán, amit végképp soha a büdös életben nem fogok megérteni,
2: na.
1: Az a rajzolt szemöldök olyan szinten, hogy akár tetoválva is, tehát hogy miért kell leborotválni azt a szőrt onnan, a szemöldökről, és utána fogni, és azt oda tetoválni, ami, hogyha nem sikerül jól, akkor az örökké bukó, meg amúgy szerintem az úgy kopik is az évek során, tehát, hogy annak a szépsége is így megkopik. Tényleg annyi időt meg lehet ezen spórolni, hogy megérje, vagy hogy van ez?
2: Hát megmondom őszintén, hogy szerintem nem szép az, ami különben sok nőnél terjed a bocsánat a felfújt száj után, hogy ez a rettenetesen, természetellenesen kockás akár az eleje a szemöldöknek, és
1: ja, az
2: nagyon...
1: olyan, mint ahogyan az EQ vágja így a 60 Hz alatti frekiket, hogy
0: és
1: így
0: nagyon... hirtelen. Na ez most olyan szépen elmondta. Igen,
2: és nagyon sötét és nagyon vastag az a szemöldök, tehát irreális, de én mondjuk mellé még ezt a laminálást sem értem, mert nekem az se tetszik.
0: De... Az micsoda? Most
2: nem tudom, milyen anyagot tesznek rá, de hogy az meg ilyen nagyon, tehát az nekem meg már durván mutatja úgymond a szemöldöknek a szálait, tehát hogy nekem az se, valahol a kettő között van az igazság.
1: Van olyan is, aki megerősít ilyen tetoválással, tehát hogy nem levágatja az egészet, lehet, hogy ez a laminálás?
2: Nem, az nem. Más.
1: Okay. De hogy van olyan is, aki hogy oda tetkózik valamit. Én el tudom képzelni egyébként, hogy ez lehet szép, meg biztos, hogy láttam, igen, ebből már olyat, ami szép, de az esetek többségében nem úgy sikerül.
0: Ez olyan, mintha te tetováltatnál magadnak mondjuk borostát. Aha.
1: És egyébként ez tök érdekes téma, amit most mondasz, mert ugyanilyen alapon simán divatba jöhet az, hogy neked rajzolt bajszod lesz.
2: De van akinek. Például, bocsánat, de szerintem a Kozsónak is meg van csinálva ez a...
0: Lehet, lehet. Meg hát vannak, akiknek alapvetően mondjuk te se tűnsz ilyen nagyon borostás típusnak, nem szoktál az lenni, nem tudom, hogyha megnövesztenéd, neked mennyire lenne erős a borostás.
1: Hát az van, hogy ilyen szőkés, tehát hogy annyira nem látnád, nem lenne feltűnő, most ebbe belehúzol ilyen tetkós ízével párvonal. Egyébként a Tomi lehet, hogy megcsinálja, neki van ilyen tetováló filce. Szerintem ennyien komikus lesz a végeredmény.
2: Szerintem az Ádi ilyen viking lenne, nem? Ha megnövesztenéd.
1: Gal, ilyen két szopfal a szakállamban?
0: Hát csak ilyen, érted, ilyen lazán, izmait lazán hordó viking lenne. Tehát azért a vikingeket hogy képzeled el, hogy ezek azért ilyen kipattintott csávok?
1: Azért a vikingeknél is voltak értelmiségiek. Amíg a vikingnők elmentek vadászni, addig a gizda viking férfiaknak vigyázniuk kellett a gyerekre otthon.
0: Ja, értem, persze, hogy ne. Nem, ott azért a viking férfiak voltak inkább a harcosok. Tehát te lennél a nem harcos viking férfi?
1: Én lennék a babysitter viking, aki bogyót gyűjtöget, és amikor a feleségem Uljafsson visszaérkezik a mezőről, a vadászatból, akkor igazából én fogadom otthon tárt karokkal, de nem tudom átölelni a dereket, mert...
0: Ez úgy hangzott, mint valami lázas rébálom egyébként.
1: Irányozik a...

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra

0: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
1: 188.
0: Hogy micsoda?
1: 188.
0: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
1: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
0: Kik ők?
1: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
0: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságot, csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. A kánikula hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, közölte a kormány a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek DAP vagy KAÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfelkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Napközben a kánikula hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság, dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet, ugyanakkor nehéz légzés és légszomj is előfordulhat, emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is, magas lesz a stroke és az infarktusok kockázata. A túlnyomóan napos idő viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, tanácsolja az időkép. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ma is szervez kihelyezett véradást. Tatán az Ökoturisztikai Központ kajakházban 10 órától egészen 18 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Tudják, vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kg és egészséges.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és országszerte kánikulára készülhetünk. A délután második felében egy közeledő hidegfront hatására gomoly felhőképződés várható. 34 fokig melegszik a levegő. Szombatra viradóan megérkezik a hidegfront, amely többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. 29-30 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: Sziasztok!
3: Hát egy ilyen köszönés után, hát csak mosolyog az ember, nem?
4: Hello! Jó reggelt! Péntek van, őrült péntek!
3: Az a baj, hogy ennyiből nem veszik le, hogy ki az illető, ha ne, valaki
4: ennyiből nem veszed le.
3: Róla.
2: Sziasztok!
4: Nem? Nincs meg?
3: Én leveszem!
2: Hát. Sziasztok! Sok puszit küldök nektek Dubrovnikból. Finom Porstar Martini koktélt iszom, kedves egészségetekre!
4: Csin-csin!
3: 8 óra után 5 perccel nem feltétlenül ez a javasolt étrend, jó?
4: Nem. Ezt tényleg 7.30-kor kellett volna fogyasztani. Ha ma kimaradt, akkor ez már csak holnapra lesz jó. Amúgy tényleg vannak ezek a taktikusok, akik szombaton reggel a pezsgőt megisszák narancslével, mert hogy mimóza. Tehát, hogy vannak ezek a trükkök, de ezt nyilván senkinek nem javasoljuk.
3: Pontosan. Na nézzük a helyzetet az utakon. Nagyon masszív torlódást látok az M1-esen, Tatabánya magasságában, Tatabánya Szárliget. Aztán utána Bicskénél is, meg Herceghalomnál is, ott már kicsit enyhébb, de nem annyira javasoljuk ma, hogy az M1-esen próbáljatok meg Pest felé haladni. Ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek az 1-es főút felé. Az egyelőre most még járhatónak tűnik, és azt látom, hogy azért erős a forgalom például a 13-as főúton is. A településeken belül úgy tűnik, hogy nagyjából minden rendben.
4: Azt sem javaslom, hogy ma fázzatok, mert 25 fok van és 33 lesz.
3: Nagyon klassz idő, használjátok ki, aztán ugye a hétvégén is szerintem egészen kellemes lesz. Csapadékot jeleznek előre?
4: Igen, csak a hétvégére, amikor is Tomi nyaral. Tehát, hogy ez a grafikusunk nyaralásához kötött csapadék várható, egyébként már a mai napon is lehet zápor, zivatar, eső, de ezek nem lesznek durvák, tehát ezek olyanok lesznek, hogy így néhány percig hullik majd, de nem szakad, és akkor is a föld majd így beszívja, hogy...
3: Na, ebben az órában folytatjuk egy picit ezt a nőknek az elemezgetését.
4: Igen, ezt a műsort erre építettem.
3: Igen, ez most egy ilyen lesz, de azért itt fókuszba kerülnek majd a férfiak is, a fiatal férfiak leginkább, és állítólag a mai 20 éves pasik önmagukat ilyen fődíjként kezelik, csak ezt rajtuk kívül más nem látja így.
4: No, és itt vonjuk be Kittit, akiről ugye tudva lévő, hogy a gondos napnyugta otthon... lakóinak nagy barátja. Mondjuk a 13. havi nyugdíj.
3: Így van.
4: Élvezője.
3: Fejből tudja, mikor érkezik a nyugdíj.
4: Tudja, hogy a gyógyszereket milyen színsorrendben érdemes beadni, bevenni.
3: Ő valóban elhiszi, hogy a lemenő napnak is van ereje.
4: Igen, és hát az első világháborús történetek nagy kedvelője, tehát beül ide velünk a stúdióba, és elmondja majd, hogy miért gáz az, hogy a fiatalok ennyire túlértékelik magukat, miért keresnek a nők idősebb párt partnernek, illetve hát egy kicsit majd arról is dumálunk szerintem, hogy szerintünk mi mikor voltunk csúcsformában, mert én teljesen biztos vagyok benne, hogy a 20 éves énem nem gondolta magát főnyereménynek.
3: De...
4: Te akkor még ott albérletbe vettem az olcsó virslit a Lidl-ben, azt tettem a hűtőmből, egyetemre jártam, tehát nem az volt a csúcskorom.
3: Most pedig már a saját lakásodban veszed az olcsó virslit a Lidl-ben.
4: Az egyel drágább virslit. Vagy az olcsóból többet.
3: Ja, értem. Hát persze, nem van család.
4: Haverom volt, aki bement a boltba, és akkor így kérte a virsliből az ilyen akciósat, és visszakérdeztek, hogy hány kiló lesz a kutyának.
3: Júj! Júj! De egyébként miért olcsó virsli és jó virsli, nem?
4: Igen, nem az ára a lényeg. Az a lényeg, milyen a roppanása.
3: Kicsit ilyen áthalásos volt, de majd erről is kifaggatjuk akkor.
4: Sajtos-e vagy nem sajtos?
3: Az biztos. Erről kifaggatjuk majd természetesen Kittit. Akiről ugye tényleg tudjuk azt, hogy ő alapvetően mondjuk a tapasztaltabb férfiakat preferálja. Próbáltam a lehetőleg szebben és diplomatikusabban megfogalmazni.
4: Igen. Akik nem önszántukból kopaszok.
3: Drága fiatal férfiak viszont, lehet nálunk jelentkezni, jó? Mert nem a Kittire, akár azt is, tehát, hogy megoldjuk okosba, összekötünk titeket, hanem picit próbáljátok megvédeni magatokat.
4: Igen,
3: KitKat jeligére. Pasik.
4: KitKat jeligére várjuk a jelentkezőket.
3: Nem, de tényleg, mert azért itt lesznek majd ilyen erőteljesebb állítások. Nem feltétlenül pozitív kontextusban a 20-as, 30-as pasikkal szemben, és erre nyilván Kitti rá fog erősíteni. Tehát ismerjük ennyire, higgyétek el, rá fog erősíteni. Védjétek meg magatokat.
4: Meg írjátok már meg, hogy mi a férfi fénykora. De írjátok egy évet, ami szerintetek a legjobb évjárat egy férfiben.
3: Jó.
4: Na ez egyébként szerintem izgalmas.
3: Aha, kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol erről, mert szerintem a legtöbb férfi igyekszik úgy hozzáállni ehhez, hogy kicsit talán ilyen önvigasztalásképpen is, hogy mindig az adott kort, amiben ő van, azt próbálja így beállítani.
4: Igen, és kérlek, ne arra úgy rám, tehát tényleg nem ellened jön a dolog, mert tudom, hogy így 40 felett ezt már elengedted, de azért még beszéljük meg ezt a témát, jó? Ha még bírsz ébre maradni.
3: Egyébként az egyre neccesebb. Tényleg, biztos lehet ez, hogy hajnalban kelek.
4: Jó, hát a filmeket már én sem nézem végig.
3: De hallod? Hát, na várjál, ezt most elmesélem. Tegnap,
4: na,
3: kora este, egyedül vagyok otthon, mert családnak programja van, hát gondoltam, megnézek a Netflixen egy filmet. Elkezdtem válogatni, mert hát egyébként ez nem egyszerű.
4: Nagyon
3: és sorozatban
4: nehéz.
3: Nem merek belevágni, mert nincs annyi időm, keresgélek, milyen film legyen, hát akciótriller vagy horror, tehát körülbelül ez a választás, ugye. És így pörgetem, és azt éreztem, hogy fú, de elkezdtek elámosodni, és így nagyon húz le a fejem, ilyenkor ezt érzem, meg ilyen tompa vagyok. Gondoltam, hogy még a Fradi meccs előtt, mert tegnap este volt Fradi Vojvodina, 3-0, mindegy, és gondoltam, hogy még előtte megnézek, pont lett volna időm egy filmre. Elkezdtem válogatni, és éreztem, jó van, mondom, akkor leteszem a kapcsolatot, kicsit ledőlök, hát ledőltem, fölkeltem 8 órakor, nem mondom, egy szolid vasi, aztán kezdődik a meccs, körülbelül ennyire van időm, úgyhogy valóban.
4: De tényleg így kell, mi már nézzük a filmeknél, ez egy kategória, hogy 2 óra alatt legyen a hossz, de szerintem egyébként kéne egy ilyen Netflix előfizetés csomag, mert ugye van a 4K-s verzió, van a HD-s verzió, és kéne egy olyan verzió, ami a Nyugger Edition, ami csak annyit tud, hogy egy film sem indul el soha, vagy csak az első 5 percet nézheted meg. De nekem az bőven elég. Mindent megkapok, ami kell.
3: Vagy pedig lerövidítik. Tehát tényleg most egy 2 órás
4: összefoglalom filmet. Összefoglalom mind a kötelező olvasmányok röviden, hogy
3: így van.
4: Netflix röviden.
3: Igen, meg sorozatokból milyen jó lenne már egy ilyen rövidebb kiadás tényleg, hogyha nincs annyi időt, hogy végignézzél, nem tudom, 8-10 részt, akkor tegyék össze 2-be.
4: Van egy csávó YouTube-on, aki megcsinál ilyen klasszikus mozifilmeket 5 másodpercben, azt kell beírni, hogy 5 szek, meg a filmnek a címét. Az én kedvencem az konkrétan a Titanic, ahol így az első jelenetben látod, hogy indul a hajó, aztán jön a csávó, hogy ez a hajó nem tud elsüllyedni, majd... És 5 másodpercben meg volt, és jön a
3: és ez
4: jön
3: a dal. Elárult mindent.
4: És minden ott van benne. Jó, és mivel 3-an vagyunk, ráadásul Kittivel, ezért előtte lejátszuk a Ki vagyok én játékunkat, ez majd érdemes lesz Facebookot, vagy bármilyen olyan felületet ízítani, YouTube-ot, amin ott vagyunk, és ott lehet majd látni, a fejünkre rakunk híres embereket, és ki kell találni, hogy mi kik vagyunk. Videóban nézhetitek és rádióban csak hallgathatjátok.
3: Addig pedig, ha van például útinfótok, közlekedési info, az egészen bátran jöhet, SMS és Viber számunk változatlan, 0620 978 978. Forrás Rádió.

0: 4 perccel járunk, 4:09, után üdv mindenkinek, hello, aki lassan videón hello is néz minket, na nem azért, mert annyira gyönyörűek lennénk, mármint Kitti kivételével, hanem azért, mert jön a Ki vagyok én játékunk, és hát ezt úgy lehet leginkább élvezni, hogyha a videón is nézitek.
1: Amúgy én is jól nézek ki, ma csak mondom.
0: De jó, hát pontos az önbizalom.
1: Én ma úgy ébredtem.
0: Akár reális, akár nem reális.
1: De több mindegy, nem, én nem látom magamat. Egyszer reggel ott beállok a tükör előtt úgy, hogy szép vagyok, kivarakod egy Mel Gibson kép, aztán jövök.
0: Miért pont Mel Gibson?
1: Mit tudom, én valami szépet akartam, aki alacsony, hogy te is tudjál belőle profitálni.
2: Hát azért Mel Gibson már nem annyira szép.
0: Hát egy régi kép van kirakva róla itt.
1: Régi kép.
2: Mert ha még Hugh Jackman mondtad volna,
1: nem, akkor... egyébként Ryan Goslingot ragaszgatom a lakásban.
0: Aha. Értem. De hogy a, sikerült a Petrát meggyőzni róla, hogy hasonlítotok?
1: Persze, persze, hát egyértelmű. Mm-hmm. Otthonra már csak maszkban megyek.
0: Na, szóval jön a Ki vagyok én játékunk. Valóban híres embereknek ugye a nevét tartjuk majd így szépen a homlokunk elé, és akkor ki kell találnunk, hogy melyik karakter bőrébe bújtunk. Hölgye, ki az elsőbség alapon? Kezdjen a Kitti?
2: Kezdjön a Kitti. Annyira tudtam.
1: Egyébként tök jót írtam neki. Ja, mert a Kittinek én írtam.
2: Így, hogyha fölemelem, akkor...
0: Nem jó? Nem, nem jó?
2: Igen?
0: Nem, úgy.
2: Jaj, igen, így.
0: Igen, úgy, okay, úgy tartsad magad elé. Na, jó van.
1: Videóban látszik. Nálunk csak hallatszik, tehát hogyha nézed, akkor tudod, ha hallgatod, akkor meg tudsz velünk tippelni.
2: Így, hogyha fölemelem, akkor...
0: Nem jó, nem, nem jó,
2: igen?
0: Nem, úgy.
2: Jaj, igen, így.
0: Igen, úgy, okay, úgy tartsad magad elé. Na, jó van.
1: Videóban látszik, nálunk csak hallatszik, tehát hogyha nézed, akkor tudod, ha hallgatod, akkor meg tudsz velünk tippelni.
0: Ha nézed, látod, ha hallod, hallod.

0: Igen. Figyelj, megzavart itt ez az.
1: Nem vagy színész.
0: Nem vagyok színész.
1: Hát kivéve a Huber Feri értelmezésében, de az ugye megint más.
2: Igen, a Huber Feri értelmezés az nagyon más.
0: Az nem egy világ.
2: Az egy alternatív világ.
0: Igen. Mi van? Most
1: péntek.
0: Igen, tehát nagyon
2: kérdez,
0: érzem.
2: Kérdez, éld bele magadat a szerepbe. Tehát egy férfi vagy, aki nem színész.
0: Énekes?
1: Nem.
0: Az se. Mm-mm. Akkor egy kitalált karakter?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem. Jézusom.
0: Hát figyelj, ha nem színész, és nem énekes.
1: Segítsünk neki valamit, mert ez nagyon messze
0: nagyon
1: lesz.
0: Nagyon tág, így.
2: Messziről indulunk neki a témának. Egyébként tévében szerepeltél.
1: Így van, tehát, hogy ismert vagy, de nem műsorvezető, nem színész, hanem valamilyen téren szakember vagy.
2: Igen, aha. És sokat szerepeltél a tévében.
0: Szakember, tévében. Hú, azért ez a kettő.
1: Próbáld meg a területet kitalálni, hogy milyen.
0: Pszichológia?
1: Milyen... Jó vagy.
2: Nagyon jó vagy.
0: Pedig ez csak... Úristen, pszichológia. És médiában?
2: Hát az az igazság, hogy nagyon szeret. Ne, ezzel túl közel
1: hozzak. Nem.
2: Még hagyjam.
1: Igen, hadd szenvedjem.
2: Egy kicsit, egy percet még
0: hagyom. De tényleg nagyon szenvedek, elnézést a hallgatóktól itt a nyökögésért, de most nagyon nem.
2: Mostanában teljesen más csinálsz amúgy.
1: Viszont egy időben nagyon sokat szerepeltél a médiában.
2: De mostanában valami teljesen másban vágtál, és egyébként nagyon élvezed is.
1: Uh-huh. Azt én nem tudom, mire gondolsz, lemaradtam az aktuális hírekről, vele kapcsolatban, nem.
2: Egyébként felisszedtél 1-2 kilót az új hobbid miatt.
0: Aha. Fú, gyerekek, én nagyon homályba vagyok.
1: És van egy nagyon sajátos stílusod.
0: Nagyon sajátos stílusod.
1: Ami nem annyira kedves.
0: Hát ez én vagyok, igen.
2: És egyébként voltak az életedben ilyen sötétebb szakaszok, amikor nem vetetted meg a kábítószert.
0: Hát, ez mondjuk a magyar...
1: magyar celebek egy jelentőségét vettük. Igen, tehát konkrétan, most nem tudom, egy pszichológus, egy pszichiáter, egy nagyon sajátos stílussal.
0: Aj, igen, jó. Csernus Imre.
1: Há, hogy ne?
0: Ó, Istenem, figyelj!
2: Ha mondom, hogy imádod a Ropit, akkor bejött volna?
0: Rolandra kellett volna néznem az elején is, mert ránéztem, és most megvilágosan.
1: És eszembe jutott rólam a Csernus Imre? Hát, kösz! Hát. Azt hittem, jobban tartom magam.
2: Bevállalja. Igen, vagy nem? Ez, de amúgy nem tudod az új irányát? Van egy étterme, főz, és egyébként nagyon jókat, és úgy olyan, mint a kisbudai, hogy így, ahogyan beszél a témáról, amit főz, így látod, hogy ő is megéhezik, és ilyen szívből beszél
0: az étterről. De tényleg nagyon meghízott ezáltal.
2: És tökre megkóstolnám, amiket csinál, és nem is próbálja rejteni, tehát néha fölveszi ezt a sálat, de már az is púposodik szegénynek a hasán, de boldog.
1: Na, az a lényeg. Ugye így, ha kinyitom, így van valahogy? Fordítva, így.
2: Még jó, hogy megbeszéltük.
0: Úgy, igen.
2: És most hajtsd félbe.
0: Jó, így lesz,
1: ahogy
0: jó.
1: Hajtott a...
0: Szuper vagy. Most ő figyelj, megoldja.
1: Így, na.
0: Jó.
2: Na, fuss el bele.
1: Nő vagyok?
2: Nem.
1: Oké, férfi vagyok, magyar vagyok?
2: Nem.
1: Valódi létező személy vagyok?
2: Nem.
1: Tehát kitalált karakter vagyok.
2: Sőt, magyar hangod is van.
1: Jó, filmszereplő vagyok?
2: Igen.
1: Jó, tehát nem rajzfilm, hanem film.
2: Igen. Uh-huh.
1: Jó. Film vagy filmszereplő vagy sorozat? Filmszereplő?
2: Ú, de jó vagy.
0: Igen.
2: Film.
1: Film. Jó. Klasszikus film?
0: Hát,
1: alapműveltség
0: igen.
1: Része?
2: Alapműveltség része, de nem a klasszikus értelemben klasszikus, hanem alapműveltség része.
1: Értem. Jó.
2: Te nem Tüskevár.
1: De akkor külföldi film. Igen. Amerikai?
2: Akkor Tüskevár.
1: Tüskevár.
2: War.
1: A tüskék háborúja. Szép. Igen, nem arra a war-ra gondoltam, hanem a WHO-re.
0: Igen,
1: ja. Jó, tehát amerikai filmes karakter vagyok. Oké. Okay. Vígjáték? Van szerepelek?
0: Uh-huh.
1: Igen?
0: Uh-huh.
1: Oké. Okay. 90-es években forgatták a filmet?
0: Na.
2: Szerintem igen.
0: Igen.
1: Jó, tehát egy klasszikus 90-es években forgatott. Jó, grimaszolok mindenféle érdekeset?
2: Hát, mint az állat, nagyon durván. Igen.
1: Jó, hát akkor Ace Ventura vagyok?
2: Nem akartál rá kérdezni, hogy megszült egy orszarvú?
0: Ja, igen. Az vagy.
2: Egyébként ő nagyon megosztó karakter, meg film.
0: De azért érzed, hogy nála az Ace.
1: Az Ace, én vagyok az Ace.
2: Ebből lett.
1: Igen.
0: Nem.
2: Ace Ventura.
1: Ace Ventura. Na, jó, figyelj, most te kapod a...
0: az áldást.
2: Ne rakom minden a kamerát, hogy ne lássam.
1: Várjál ezt, mindig, ahogy meglásd.
2: De mi ezt, Roland átjön a papírral. De csak annyi kell, hogy leveszem a szemüvegemet, és úgyse tudom, mi ez. Na, látja mindenki a videóban? Jó, tehát Kittit nagyon szórakoztatja ez a valaki. Oké. Okay. És sokáig tartott neki elolvasni, vagy

0: hangosan reagál. Tehát most vagy nagyon hosszú.
1: Csúnyán írok.
0: Ja?
2: Egyébként igen. Tehát,
0: hát ennyi. Jó. Férfi vagyok?
3: Nem.
2: Nem.
0: Tehát nő vagyok.
2: Uh-huh.
0: Jó. Somama magésa. Nem, várj, ezt szűkítsük még. Jó, Kittinek szórakoztató voltam. Oké, magyar vagyok?
3: Igen.
0: Uh-huh. Magyar vagyok? Celeb vagyok?
2: Hát...
1: Azt nem mondanám, de ismert.
0: Színész vagyok?
1: Nem.
0: Nem színész, jó. Van teljesítményem? Tehát valamihez értek?
1: Van.
0: Valamihez értek. Oké. Sokkal gyűlölöm is, vagy inkább szeretnek az emberek?
1: Szerintem inkább szeretnek.
0: Inkább szeretnek. Jó, van férjem?
1: Nincs.
0: Nincs férjem? Van gyerekem?
1: Nincs.
2: Nincs.
0: Tényleg inkább szeretnek. És azt mondtad, magyar vagyok.
1: Igen.
0: Uh-huh. Jó, és nem filmes énekelek?
1: Nem.
0: Oké. Tévében szoktam szerepelni?
1: Régebben előfordult.
0: Régebben? Most már nem annyira vagyok szem előtt?
1: Nem, tévében már nem.
2: Szem előtt vagy.
0: Csak... Visszavonultam, tehát tévében nem, más fronton igen, tehát mondjuk rádióban ott vagyok?
1: Igen.
0: Uh-huh. Tényleg nő, rádióban ott vagyok.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Oké. Már idősebb vagyok?
1: Nem.
0: Nem. Tehát még fiatal vagyok és rádiózom. Abból amúgy kevés van szerintem uh-huh. nőből. Na, gondoljuk ezt végig. Itt rádiózom Tatabányán?
1: Igen.
2: Igen.
0: Nagyon-nagyon könnyen elkap az ideg. Van egy sokkolom és egyéb elemes játékaim? Messze földön híres a spájzom?
2: Azt hiszem, hogy rájöttél.
1: Igen. Úgy érzem, közel jársz.
2: Igen.
1: Talán kapizsgálod.
0: Az I és Rolandot egyszer meg fogom verni.
1: Az egyre sanszosabb.
2: Főleg ezek után?
0: Hogyha azt mondom, hogy
2: jó.
0: Az így hangzik?
1: Így.
0: Hittal a randi!
2: Juhu!
0: Hát, Somával közel voltam.
2: Innen a rádió.
0: Tudod, ja, mi szúrni?
2: Várjál. Igen, imádkoztam, hogy egy kicsit még tapogatóz tovább.
0: Roland akar tapogatózni, itt nem én.
2: Tényleg volt már, hogy egymást írtátok föl? Vagy nem. A rádióban, nem?
0: Ez
2: nem,
0: jó, pont azért gondoltam. Nagyon sokáig nem érkeztem meg. Tehát nagyon sokáig nem érkeztem meg, mert ott ugye még gondolkoztam, hogy vajon a Jakubcsek most van a rádióban, mert tévében már nincsen, tehát ugye elindultam ezen a vonalon.
2: Hú. De tévében van, mucikám.
0: Nem tudtam.
2: Reggeli műsorban.
0: Azóta én nem nézek tévét. Ott
2: az
0: van
2: egyik főkereskedelmi csatornán. Igen, az egyik műsorvezető.
1: Ő tévézik, és nem pedig rádiózik most.
0: Igen, most ott tért vissza. Aha. Jó, hát figyelj, a mi Andink az mindenkit ver, szó szerint.
1: Akár szó szerint, akár átvitt értelemben. Na, ez volt a mai Ki vagyok én játék. És akkor folytatjuk az óra a második felében a 20 éves pasik gyalázásával, Ala Kitti.
4: Hangerő fel, problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
5: Hey, this is Ilya, and this is my new track, Waiting for Tonight.

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon. Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
4: Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Na, na.

0: Itt vagyunk, 9 percen járunk, 8:30 után, és újra, vagy még mindig megyünk videóban. Kittikém, mi a helyzet a fiúkkal?
1: Na mesélj, most így hat szem közt.
2: Így bekérdeztél? Hát semmi.
0: Semmi.
2: Leginkább.
0: Na, de ugye a 20 éves, meg a, mondjuk a 30-as fiúkkal eleve nem nagyon volt van lesz semmi.
2: Hát igen, ezt jól gondolod.
0: Köszönjük. Akkor
1: ezt a témát megtárgyaltuk. De ugye arról van szó, és itt szeretném, hogyha ennek a rovatnak a végén igazságot tennénk, hogy állítólag a 20 éves fiatal srácok, mondjuk úgy...
0: 20 éves, nem 20 éves, 20 éves.
1: Jó, 20 éves fiatal srácok, csitrik.
0: Csitrik? Azt lányokra szokták mondani.
1: Igen. Tudom, mert mi a csitrinek a férfi megfelelője? Csitár.
0: Csitári jegyek alatt.
1: Igen, hogy ők nagyon nagyra vannak magukkal.
2: Akkor
0: sokszor Bájgunár.
2: Nem azt szokták?
1: De lehet egyébként, igen. Sokszor azt gondolják magukról, hogy ők sokkal több, mint amennyik, és hogy ők a fő nyeremények a nők számára. Hát tudod, ez az első, én kiszabadultam a piacra, itt vagyok, most már nem mama hotel, apa hotel, most már van saját PlayStation-öm, nem a szüleimét használom, tehát hogy van egy ilyen előrelépés az életben. És állítólag a nők szerint ez a korosztály nagyon túlértékeli. És amiben én igazságot szeretnék tenni itt a rovat végén, hogy miért vonzódnak a nők a leggyakrabban az idősebb férfiakhoz, illetve arra is érdekelne a válasz, hogy szerintünk, és ezt minden hallgató is írja meg, kérlek titeket, mi a legideálisabb férfikor? Tehát Roland, te mikor voltál a legfickósabb?
0: A legfickó. Olyan kifejezéseket úgy szeretem, hogy énekel dobálózol.
1: Illetve szerintünk mi az aranykorunk? Tehát nem az aranyerünk, az később jön, az aranykorunk.
0: Az aranyerünk később jön, az aranykor. Én azt szoktam mondani, hogy azért egy férfi az azért ugye az élete csúcsán van olyan, hát 30-tól mondjuk 55 éves koráig.
1: Ekkora blokkot adsz magadnak?
0: Hát magamnak igen.
1: Tényleg? Tehát nem tudsz mondani egy olyan életkort, amire azt mondod, hogy na ez a csúcs.
0: Nem, tényleg nem tudok, mert hogy szerintem ez folyamatosan változik.
1: Szerintem 32.
2: Ezt most miből szűrted le?
0: Klasszikust idézve. Miből számoltak? Matematikusan?
1: Igen, nagyjából egyébként az. Hát igen. Nagyjából az, igen. Lehet, hogy kicsit később, mert hogy ugye, de én akkor voltam a legjobb formában, tehát hogy én ezt határozottan meg tudom állapítani, amikor így az esküvő előtt így a feleségemmel a randizós időszak volt. Tehát én azt mondom, hogy az volt a fénykor, hogyha ott lehetett volna nyomni egy stop gombot, akkor ott benyomtam volna, és akkor abban, hogy megmaradok, ott egy kicsit edzettem, és jó volt minden, és hogyha visszanézem a képeket, akkor azok a képek, amik, hát akkor nyilván nem voltam elégedett magammal, de azt mondom, hogy na, ott volt a csúcszóna. Neked nincs ilyen, ahol benyomtad volna a stop gombot, vagy még jön majd az?
0: Hát nem tudom, remélem, hogy jön. Hát mondjuk, tavaly, amikor lefogytam 9 kilót, akkor utána azért egész jól éreztem.
1: Ott kellett volna nyomni egy stoppot?
0: Ja, igen.
2: De figyelj, szerintem az is kérdés, hogy lelkileg egyébként mennyire, tehát hogy most érzed mondjuk magad jobban, vagy 30 évesen. Tehát, hogy...
0: Az a baj, hogy már annyira szarabb memóriám, nem emlékszem, hogy voltam 30 évesen.
1: Ja jó, oké, tehát akkor lehet az is egy módszer, hogy megvárod azt, amikor már abszolút nem lesz memóriád, és mindennek örülsz, és ott nyomsz egy stoppot, és akkor mint az aranyhal ilyen 5 másodpercig.
0: Igen, nem, hát figyelj, ez megvolt annak is, tehát hogy 20 éves korom elején mi volt? Fősuli, csajozás, bulizás.
1: Na jó, de... Értem.
0: Utána meg aztán ugye megállapodtam. Akkor ugye elkezdtünk közösen egzisztenciát építeni, annak is megvolt a maga szépsége. Aztán jöttek a gyerekek. Tehát, hogy az is egy tök izgalmas időszak volt, mikor kicsik voltak.
1: Jó, de te azt kimered jelenteni, hogy te még a csúcsidőd előtt vagy most? Mert én már szerintem túl vagyok a csúcson.
0: Én benne vagyok.
1: Te benne vagy? Oké, de hogyha mindennek van egy teteje, tehát a jéghegynek is van egy teteje, tehát hogy oké, értem, hogy felfele megy még a hullámvasút, aztán majd rohamosan elkezd zuhanni jövő héten, de értem én ezt most még.
0: Tehát hétfőig benne vagyok.
1: Neked a hullámvasút ilyen szempontból felfelé megy?
0: Én úgy érzem, hogy még felfelé megy, igen.
1: Na, én meg most vagyok abban a pillanatban, hogy már látom itt az 5G hatást, ami mindjárt jön. még nem zuhan, de majd mindjárt. Jó, Kitty. Van-e az alaphírünkben valami? Ja, egyébként mondhatsz te is egy életkort, hogyha mondanál, de hogy van...
2: Hogy szerintem igen. A férfiaknál?
1: Aha, tehát hogy mi a csúcs? A csúcspont az az egy év, amikor azt mondod, hogy na ez a legjobb.
2: Hát nem tudom.
1: De hogy így 30-asra tennéd, 20-asra tennéd?
2: Szerintem
1: 40-esre tennéd? Aha. Tényleg?
2: Tehát miért? Én a férfiaknál mondjuk ilyen 42-45-re tenném. De ott akár följebb is. Mondjuk 48-50, tehát hogy szerintem ez inkább ez a 40 és igen 55.
1: Választásodat indokolt.
2: Választás. Nem tudom, mert én úgy gondolom, hogy addigra a férfiak is lelkileg tartanak ott, bölcsességben is talán, mondom, hogy talán,
0: Fejben is tartanak
2: fejben
0: ott?
2: Fejben is tartanak ott, igen. Meg addigra már szerintem azért ti is nagyjából ismeritek magatokat a hibáitokkal együtt. Tehát, hogy ez a nőknél szerintem kicsit hamarabb jön el.
1: Na jó, de nem jobb az, hogyha megveszel valamit, ami még új, és nálad jönnek ki a hibák?
2: Nem.
0: Hát egy autónál lehet.
2: Igen.
1: A lélek a fontos, és nem a test. Ezt örökre jegyezd meg.
2: Igen.
1: Jó, de van valami itt az alaphírben? Tehát, hogy érzékeljük ezt, hogy a 20 évesek úgy élik meg a világot, mint a minden az övék lenne. Én nekem erről mindig tudod, mi jut eszembe? Ez a pehely bajusz. Azzal én nem tudok megbarátkozni. Tehát azt egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy
2: igen,
1: ez miért
2: hogy
1: jó.
2: Vagy legyen, igen.
1: De ezt 20 évesen se tudtam elfogadni, hogyha valakinek olyan volt, tehát ez nem a korra jött be, hanem én ott látom azt, hogy az élet császárának érzi magát, hogy van ott valami cicapehely. De
0: a szakmunkás bajusz,
1: arra gondolsz? De ezt vágta volna le. Hát ez, ami még nem bajusz, hanem még ilyen pihe.
0: Igen, igen, igen. Az egyébként nagyon, nagyon csúnya tud lenni, tényleg. Azt írja Móni, hogy az a baj, hogy az ember nem a korral lesz érettebb, hanem hogy miket élt át, és milyen a felfogása. Lehet a 20 éves is gyagya, lehet az 50 éves is selejt, igen. És lehet a 30 éves is érett.
1: Meg az sem mindegy, hogy mikorra lesz sok pénze. Tehát lehet a 20 éves is gazdag, meg az 50 éves is csomoró.
2: Főleg apuci megteremtette.
1: Na jó, értem, de hogy van ebben valami, hogy 20 évesen? Tehát amikor te kikerültél a piacra, tudom, az nálad nem 20 évesen volt, hanem ilyen 12 körül. De hogy amikor,
2: amikor te kikerültél
1: a piacra,
2: nem,
1: a bolha
2: 15.
1: piacra.
0: 15-6-7, igen.
1: A bolha piacra, igen.
0: Oda.
1: És kim volt a hasadon a tábla, hogy eladó, kiadó? Most a szívem.
2: Akkor, és más is.
1: Akkor te érezted azt, hogy tiéd a világ?
0: Persze. Hát hogy ne, hát ki sem érezni?
2: De hát nézi már rá, hát ez...
0: Hát 20 évesen, de figyelj, tök természetes.
1: Én úgy voltam, hogy bocsánat, hogy élek. Tehát én úgy mentem bele a világba, tehát hogy amit mindenki mondani szokott, hogy, és most ne csak a párkapcsolati vonulatra menjünk rá, tehát amit mindenki mondani szokott, hogy bárcsak megint gém is lehetnék, meg azok voltak a gondtalan évek, meg majd, ha felnőtt leszel, rájössz, hogy mennyire jó most, de hogy jó. Az a jó, amikor már felnőttbe vagy, és már benne vagy. Tehát én úgy kezdtem ebbe bele, hogy bocsánat, hogy élek.
0: Jó, mert kicsit más volt véletlenül az alapmentalitásod, igen, meg vérmérsékleted, mint nekem. Tehát én 20 évesen nyilván úgy éreztem, hát de éltem a világomat, mondom, fősuli, csajok, buli. Tehát, hogy erről szólt minden. Tehát az egy nagyon-nagyon arany időszak volt, és persze nyilván, mikor azt érzed, hogy egyébként meg kvázi népszerű vagy, tényleg tudsz csajozni, stb. Ha persze, hogy azt érzed, hogy ez egy jó világ.
2: Jó.
0: Aztán nem jössz rá arra, hogy ennél, de nyilván tudod, vagy valahol sejted, hogy vannak ennél fontosabb dolgok is, amiket majd később meg fogsz tapasztalni, de nincsen azzal baj. Az ember 20 évesen, igen, érezze ezt. Nincsen ezzel baj, szerintem.
1: Oké, akkor miért vannak ezen kiakadva most a nők? Mert ők arra húzták rá ezt az interjút, meg ezt az anyagot, amit itt olvastam, hogy valamiért a 20 évesek úgy érzik, mintha ők lennének a fő nyeremény. Tehát, mintha mindenkinek ők kellenének.
2: Hát.
0: Azért, mert fejben, mert, tehát a 20 éves srácok többsége fejben rohadtul nem ott tart, mint a vele egy idős csajok. De, szerintem ezért.
2: De szerintem ez régen is megvolt.
0: Biztos vagyok benne,
2: nem?
0: Hogy régen is.
2: Csak ugye, mivel most
0: nem volt ekkora a kontraszt.
2: Meg az, hogy a közösségi médiában most úgymond el is tudod, és elő is tudod adni magad.
1: Van-e ennek köze a K-pophoz?
0: Ezt az aspektust nem láttam jönni.
1: Igen. Tehát, hogy jönnek be ezek a fiús lányok, lányos fiúk, mindenkinek ilyen baba arca van, meg nem tudom mi. Tehát, hogy most mintha kezdene ez lenni a trend. Ugye régen volt ez a, most mutogattad a képeket, kiről? Jason Stathamről?
2: Igen.
1: Hogy volt ez a férfi ideál régen, most meg mintha jönnénk lefelé, és akkor a Nikinek is nézzük így a telefonján a szósülösünknek, hogy ki ez a kislány ott a borítóképen, aztán kiderül, hogy az egy fiú. Tehát, hogy van ennek köze ahhoz, hogy a 20 évesek nyerekben érzik magukat, hogy kvázi a 20 éves fejem lehet, hogy ideálisabb a mai lányok fejében, mint mondjuk a korombeliekében.
0: Ugye, ez azért nem érzem, hogy ez akkora döntő dolog lenne, mert hogy ugyanez megvolt régenben is, tehát 20 évvel ezelőtt, ha belegondoltok, akkor meg az emós fiúk, lányok,
2: igen,
0: voltak, ugye akkor ment a Tokyo Hotel, idehaza a No Thanks, tehát hogy ez a fajta vonulat, és ott is megvolt ez, hogy most lányos fiúk inkább, és ők voltak a trendiek. Tehát nem, egész egyszerűen szerintem a 20 éves srácok nyilván úgy érzik, hogy akkor ők tényleg erőteljesek, mennek, és akkor ők az alfahímek. Nem feltétlenül van meg mögötte az a fajta egyrészt tapasztalat, másrészt meg az a fajta gondolkodásmód, amit sok 20 éves csaj viszont már igényelne.
2: Hát igen.
1: Itt arra hívják fel a figyelmet még, hogy a kritika hiány. Tehát, hogy abban az életkorban, és ebben van valami a kudarcok tekintetében, amit ti is hoztatok már, hogy nem volt annyi kritika, nem érte őt annyi ilyesmit, tehát kvázi bízik és megy előre. De akkor lehetne, hogy ott puffanni is amúgy.
0: Persze, de önbizalom nélkül meg nem megy, tehát csak valahol azért meg kell tartani azt valamilyen ilyen arany középúton szerintem, és várjál, van még egy, amire szerintem most pont a Móni is rácsatlakozik, és szerintem pont egy hasonló gondolat jutott nekem eszembe, felolvasom, ő mit írt. Régebben a pasik csajoztak, mostanában a fiatal csajok mennek oda a pasikhoz, és nem mindig kellenek
1: Hol?
0: Na, ez most egy kicsit érdekesen írta le. Szerintem a csajok kiakadtak, hogy nem tudják felszedetni magukat. Nem az, hogy felszedetni magukat, hanem szerintem nagyon sok pasi nem tud már klasszikus módon ismerkedni. Miközben a nőkben még azért valahol, ha nem is mindenkiben, de azért a többségben talán még ott van ez a fajta elvárás, hogy nekik udvaroljanak, legyen azért némi romantika, legyen kedvesség, legyen normális gondolkodásmód.
1: Jó, de amúgy nehezebb is a dolga a mai fiúknak, mert nálunk még menő volt a kamerás mobil. Ma már azzal senki nem vágod be senkinél, tehát most már más kell.
0: De hogy szerinted anyagiasak a mai 20 éves csajok?
1: Nem, ezt akartam mondani, inkább szerintem az, hogy...
0: De mondhatod, mert egyébként lehet, hogy van benne valami, mert egy bizonyos részük szerintem igen anyagias.
1: Erről nincsen tapasztalatom, inkább azt akartam fölhozni, hogy itt a nagyon visszazárkoztunk a közösségi médiába, meg beszéltünk róla ezerszer, hogy most már nem hívják föl egymást, hanem csak ráírnak, és izgulnak sokan a fiatalok közül egy telefonhívásnál, tehát hogy maga az, hogy interakció van egy valódi húsvér valakivel, az húzódott vissza, és akkor is stresszes volt, amikor mit csináltuk, de akkor legalább interaktáltunk.
2: De most az igazság, hogy face to face, pont ezért már nem beszélgetünk. Tehát én ezt sokszor mondtam nektek itt a műsorban, hogy nekem az a problémám, hogy még hogyha nem is akarsz a másiktól, nem tudom, egy éjszakás kalandot, vagy nem akarod megismerni, vagy mit tudom én, csak valaki szimpatikus, mondjuk szépen mosolyog egy szórakozó helyen, hogy nem mész oda beszélgetni. Tehát az a baj, hogy klikkesedés van a szórakozó helyen, a fiúkkal vannak, a lányok a lányokkal, és marhára nézegeti fél éjszakán át a másik sarokba a csajszit, de nem menne oda, hogy hello, amúgy milyen napod volt. Tehát, hogy érted, hogy...
0: Bármilyen szarszöveggel oda lehet menni.
2: Igen,
0: egyébként
2: igen.
0: Lehet ebben valami, és talán ezzel függ össze, hogy azt látom, hogy mondjuk a mai 20 éves srácoknak kevésbé van kiállása. Tehát aha, azért, hogyha megjelenik igen. egy nem is feltétlenül nagyon jó képű, de azért mondjuk egy határozott karakterrel bíró 40-es pasi, arra lehet, hogy sokkal jobban igen. odafigyelnek még a 20 éves csajok is. Miért? Mert van egy kiállása, van egy karaktere, meg tud szólalni. És ez az, ami rengeteg fiatalabb sráncban már nincs meg.
2: Ráadásul a közösségi média, TikTok meg minden miatt elkezdik egymást majmolni. Tehát ez ugyanez, mint az előbb a csajoknál beszéltük, a tetovált szemöldök, és hogy mindenki körülbelül ugyanúgy néz ki. Elkezdik azt gondolni, hogy amit ott látnak, amiről beszélnek, az a menő, az a...
0: Na és gyerekek, ez a másik, tehát hogy a mai múltkor láttam egymás egy rakáson, nem tudom hány fiatal, ők szerintem 10 éves srácok voltak, ugyanaz a séró, de hogy egymás mögé, tak, mintha futószalagon gyártották volna őket.
2: Az egyéniség, ugye? Az egyéniség.
1: Mondjuk a mikorunkban is megvolt a bilihaj. Tehát amikor igen. a hányos lavort rárakja anya a fejedre és körbevágja ollóval.
0: De az kis fiúkorban volt meg, ők meg azért már igen. ehhez nagy fiúk voltak.
1: Jó, akkor most csak így vége konklúzióként egy olyan, hogyha van egy jó dumás, megszólít srác, de nem annyira adóászít, se küllemben, se életkorban, semmi. Vagy van egy olyan, aki meg mindenben passzol, de nem szól hozzád, akkor elfogadod az ital meghívást a dumástól, és jól érzed magad az este során, vagy várakozol, hogy majd hát, ha hozzád szól az, aki jobban tetszik?
2: Hát szerintem várakozok.
1: Tehát várakozol. Na és ez a nagy baj.
0: Pedig tök érdekes. Nekem ellenkező tapasztalataim vannak a múltból, de ez
1: hát melyik volt a legkérdőbb példámról? Jó, és akkor az viszont kijelenthető, hogy az idősebb férfiak a vonzóbbak még mindig? Mert szerintem egyébként igen.
2: Hát ne engem vegyetek alapul, mert nekem mindig ugye az idősebb férfiak, de az az érdekes, hogy ebből olyan szempontból soha nem volt bajom, hogy soha nem próbálkoztak szinte a velem egykorúak. Tehát lehet, hogy érzik rajtam, hogy én nem az a típus vagyok, és érdekes, hogy így, ez így alakult.
1: Hát meg egyébként itt akkor vissza lehet menni odáig is, hogy azért a férfiaknál lassabban jön el az agyi szint, ami a nőknél hamarabb. Cserébe a férfiaknál tovább megmarad.
0: Így van, és utána gyorsabban leépül, ugye?
2: Igen.
3: Ez a nyár hangosabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig

0: Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A főváros több pontján már zajlanak komplex közterületi ellenőrzések. Különleges zenei élménnyel várják az érdeklődőket ma Esztergomban. A magyar férfi junior kézilabda válogatott elődöntőbe jutott a romániai Európa-bajnokságon. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A főváros több pontján már zajló a lakossági és kerületi jelzések alapján indított komplex közterületi ellenőrzések eredményeiről számolt be a budapesti rendőrfőkapitányság csütörtökön, miután a miniszterelnök bejelentette, a belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendel el Budapesten. A rendőrség honlapján azt írták, a BRFK vezetését az új főkapitány 2020 fős hiánnyal vette át. A rendőrségnek hiányos létszámmal kell biztosítania a főváros közbiztonságát. A főkapitány és a kerületi rendőrkapitányok folyamatosan egyeztetnek a kerületi polgármesterekkel a szükséges rendészeti intézkedésekről. Ilyen összehangolt intézkedés sorozat zajlik másfél hónapja Kelenföldön, ahol állandó megerősített rendőri jelenlétet biztosítanak a vasútállomáson és a kerület frekventált részein. Különleges zenei élménnyel várják az érdeklődőket ma 18 órától Esztergom megújult városházájának belső udvarában. A hagyomány teremtő szándékkal életre hívott programsorozat első rendezvényén a 100 tagú cigányzenekar 12 kiváló művésze ad koncertet. A felújított belső udvar nem csak új külsőt kapott, hanem a jövőben kulturális események méltó helyszíneként is szolgál majd. A nyáresti koncert ennek az új közösségi térnek az első nagyszabású programja. A rendezvény ingyenesen látogatható, a helyszínen 200 ülőhelyet biztosítanak a szervezők. Kertmozi lesz Nasszájon a búcsútéren, holnap 21 órától a Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus zenés vígjátékot vetítik. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a művelődési házban tartják. És végül sport, a magyar férfi junior kézilabda válogatott elődöntőbe jutott a romániai Európa-bajnokságon, mivel 27-25-re nyert Németország ellen a csütörtöki negyeddöntőben. Az Európai Szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában Fazekas Máté 6, Pintér Koppány 5, Gáncs Pető Máté és Eklemovics Márkó 4-4 góllal, Balog Ádám pedig 11 védéssel zárt. A magyar férfi junior válogatott 1998 és 2004 után harmadszor jutott a legjobb négy közé a korosztályos kontinens viadalon. A magyarok a múlt héten Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is legyőzték, így 100%-os mérleggel zárták a csoportkört. A középdöntőben hétfőn kikaptak Svédországtól, kedden nyertek a házigazda Románia ellen, a ma 18 óra 30 perckor kezdődő elődöntőben pedig ismét a szlovénokkal csapnak össze.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és országszerte kánikulára készülhetünk, a délután második felében egy közeledő hidegfront hatására gomoly felhőképződés várható, 34 fokig melegszik a levegő, szombatra viradóan megérkezik a hidegfront, amely többfelé záporokat, zivatarokat hozhat, 29-30 fok lesz a maximum.
0: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen.
2: Buenos Morgen, szép jó reggelt, 9 óra múlt 4 és fél perccel, és megtelt a stúdió. Roland már be se fér. Hárman vagyunk ennek ellenére itt, és egy nagyon izgalmas órának nézünk elébe. Itt van velünk Juhos Zsófia, Sofia és Johnny K. Palmer, és elhozták az új dalt, a Kardot. Sziasztok, nagy szeretettel üdvözlöm titeket a Forrás Rádióban. No, hát itt a nevetésed már behallatszódott adásba, tehát ott szerintem már sejthették az emberek, hogy érkezel. Én meg el is felejtettem, hogy Johnny, te ennyire nagy kaszabolós vagy így a fényképezőgépeddel, tehát már 4-5 snittet simán leforgattál, amióta benn vagy a stúdióban. Neked az életed egy nagy forgatás?
3: Hát nem az életem, de szerintem olyan világban élünk, hogy fontos a content, és így próbálok mindig kreatív lenni.
2: Jó, Zsófit pedig úgy mutatnám be, ahogyan önmagát bemutatja, azt hiszem a TikTokon láttam, énekes és dilis.
4: Köszönöm.
2: Melyik inkább?
4: Hát ez fele-fele.
2: De egyébként nagyon-nagyon-nagyon régóta énekes szeretnél lenni. Én először ugye nem fogunk ebben nagyon belemenni, mert nyilván azért nem erről akarod, hogy a legismertebb legyél, de hogy az énekiskolája győzteseként ismertelek én meg. Tehát én onnan tudom, hogy te ki vagy. Aztán a dalban is összefutottunk, már hogy én néztelek a tévé egyik oldaláról, te meg valószínűleg nem láttál engem. De tudod, hol még? Az Artisius dalszerző táborban ott ismerkedtetek meg Johnnyval?
4: Nem.
3: Már előtte. Jóval, igen.
2: Honnan a kapcsolódás?
4: Egy közös ismerősünk mutatott be egymásnak.
3: Igen, és én először a Shrek musicalben láttam a Zsófit élőbe, vagy láttam, hallottam élőbe énekelni.
2: Ott ki voltál?
4: Kis Fiona, igen. Meg Medve Baba, csak lehet, azt nem is ismertem.
2: Medve Baba.
3: A kis Fiona az meg volt, a Medve Babát, az, na azt most elrakom. De ott láttam először, és akkor így gondoltam, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a lányjal, és igazából az elejétől kezdve ugye nekem az volt a célom, hogy arra motiváljam, hogy önállóan írjon dalokat, mert nekem mindig is az volt a szimpatikus, azok az előadók, akik mint a Beyoncé, vagy a Bruno Mars, vagy a Katy Perry, vagy a Alicia Keys, azok az előadók, akik saját maguknak írnak dalt, és nem csak előadók, és én ilyen előadót akartam belőle faragni, és most már ott tartunk, hogy teljesen önállóan a második EP-t megcsináltam.
2: Na jó, akkor itt most megállunk az idővonalon, és nézzük meg a másik vonatkozását is ennek. Te alapból erre vágytál már kislánykorod óta, vagy úgy belesodródtál, mit tudom én, véletlenül odakeveredtél valahova, ahol énekeltek, te is elkezdted. Mennyire volt ez tudatos, hogy az éneklés felé mész?
4: Én tudatos volt, mert volt a nővéremnek egy kedvenc dala, a Someone Like You. Én ezt 2 hétig tanultam az angol szöveget, 6 évesen, hogy mondom, jó, akkor ez csodálatosnak kell legyen, és amúgy tök jó volt, és onnantól kezdve így énekelgettem, utána magamat képeztem, aztán énektanár, akkor volt a Dérheni a tanárom, utána volt a műsor, ugye. Uh-huh. És aztán onnantól már így minden így ment, és tökre szerettem volna, hogyha én is tudnék írni dalt, de hogy akkor még annyira béna voltam, hogy azokat a draftokat így kitöröltem egyből.
2: De akkor megvannak még azok a vonalak, nem. Amiket akar. Nem, tényleg? Ja. Teljesen kukáztad?
4: Azt kukáztam, az én nagyon gagyi, nagyon cheesy.
2: Egynek a címére emlékszel, amit akkor írtál és kikukáztad? Csak egy címet, hogy mit tudom én, ezek ilyenek voltak, hogy virágbimbó, vagy...
4: Nem, dátum volt.
2: Dátum volt?
3: Ja. Csak
4: dátum.
2: Hogy lesz? Ja, bocs, mondja nyugodtan, csak az érdekel utána, hogy lesz valakinek a Dérheni az énektanára. Mit akartál, Johnny?
3: Hát szerintem a műsor miatt kapcsolódtak össze, vagy nem?
4: Nem, a nővérem mögötte táncolt.
3: Ja,
4: így lett a tanárom.
3: Táncos, igen.
2: Aha, értem, és egyébként jó tanár a Henny? Mert ugye előadóként ismerjük.
4: Igen, most már nem tanárkodik, de nagyon jó volt.
2: Van valami, amit úgy konkrétan annyira beléd égetett, hogy a mai napig jön? Tehát mit tudom én, ne úgy intonáld ezt a magas hangot, van valami, ami így
3: lélegzés,
2: mindig a...
3: Vagy
4: szerintem
3: valami
4: minden,
3: fületben.
4: Mármint, hogy minden, ami így ilyen alapdolgok, amiket ő tanított, az, hogy minden. Uh-huh. Nyilván, mert minden nap emlékszem, hogy tett ki a tányérra, vagy nem tudom, a tálcára. A hangot, hogy elég hangos legyen, eléggé...
3: Hangot tett ki a tálcára.
2: Aha!
4: Nem tudom, ez így mindig...
2: Ez egy ilyen kép, amit... Aha, látsz magad előtt, gondolom.
4: Igen.
2: És értem én, hogy zeneszerzés, értem én, hogy abban jött ott egy váltópont, értem én, hogy Johnny, te ebben segítettél, de ezt mégis hogy? Tehát valamilyen hangszere játszol? Vagy ezeket így egyszerűen csak énekled és fölveszed hangjegyzetbe?
4: Hát úgy van, hogy én előveszem a kis MacBookomat, felcsapom az Ableton-t, és én ott így el vagyok, és utána így mondom, dallam, jó, dallam, jó, szöveg. És akkor ott ülök egy óra után, hogy van egy demo.
2: Aha, tehát akkor te nem úgy vagy, hogy hú, most felébredsz álmodból, és megvan a dallam, hanem te leülsz és alkotsz.
4: Volt ilyen. Az volt egyik dal, az pont így működött, hogy reggel 6 óra 20, még nem szólalt meg az ébresztőm, bazd meg szöveg. Bocsánat. Akkor írom a szöveget, leírtam vagy 8 sort, 10 perc alatt, vagy nem tudom, még talán annyi se. És aztán így közben volt valami dallam részlet, azt így valahogy felizéltem, nyilván akkor keltem, valahogy felsusogtam, és van, hogy egyszerre jön mind a kettő, van, hogy külön-külön, de igen.
2: És Johnny, mi itt a te dolgod? Mert ugye van egy tehetséges énekesünk, aki dalt is szerez, motiválod, vagy mit csinál itt egy producer? Vagy behozod ide? Vagy?
3: Úgy kezdtük, hogy az elején nagyon sok stúdió session csináltunk együtt a Zsófival. Volt egy időszak, amikor nagyon sok DJ akart tőlem dalt, és DJ-knek kellett így demókat küldeni, és női énekes hangot akartak, és akkor én megírtam a kis dalokat, demókat, Zsófi megtanulta, eljött hozzám, és akkor együtt felénekeltük is. És akkor az első fázis az volt, hogy így emlékszem, hogy így az elején többször sírva fakadt Zsófi, mert hogy nem engedtem, hogy erősen énekeljen, és így emlékszem, nagyon sokszor mondtam neki, hogy puhán kell énekelni.
2: Hogy volt a fejedben suttogni. Valami, meg neked is, és a kettő nem ért össze.
4: Igen, én az élő énekléshez voltam hozzászokva.
3: És a stúdióba, és ezt kellett megtanulnia, hogy a stúdióba nagyon más, hogy lehet használni a hangod, és nem kell nagyon kiereszteni, hanem lehet suttogni, lehet mindenféle különböző karaktereket adni a hangodnak, és akkor ezt kellett először megtanulnia, és a következő fázis, hogy ez ugye az volt, amikor már láttam, hogy önálló ötletei vannak, amikor stúdióztunk, akkor már így vokálokat ő talált ki, meg dallamokat, hogy akkor jó, akkor küldjük el dalszerző táborba, és akkor vittem az elsőre, másodikra, harmadikra, és ott tudott úgy igazán kibontakozni, és így bele tanulni így a dalszerzésbe.
2: És akkor ez a kard, ami most itt van előttünk, meghallgatjuk majd a dalt, utána beszélgetünk róla még bőven, ez a te szerzeményed, Zsófi?
4: Igen, igen. Ültem a kanapén, és úgy.
2: Igen, és akkor ezzel a dallal kapcsolatban, nem tudom én, a hangszerelésben benne voltál, vagy te instruáltad a stúdióban?
3: Nem, én nem is voltam ott. Ez már a utolsó lemez is, de ez is teljesen önállóan íródott, meg a hangszerelést ugye ilyenkor a Zsófi megkeresi azt a producert, akivel dolgozni akar, és ő adja meg a zenei irányt. És
4: mondjuk megcsináltam az alapdemót, és onnan már az is sokkal könnyebb kiindulni, hogy milyen zsendre lesz belőle.
3: Igen.
4: De általában a pop, hip-hop, mi az a pi? Pop, hip-hop, R&B.
2: Félcsinál új műfajt, ez semmi baj. Mi a Johnny-ban a legjobb? Tehát mi az, amiben a legtöbbet tud segíteni producerként, és mi az, ami a legidegesítőbb benne?
4: Hát ő ugye menedzser. Ő menedzsel engem, asszisztens is, szóval, hogy így igazából...
3: Mindenes.
4: Igen, ő a mindenesem. Olyan téren, hogy nem tudom, hallgass már meg, és mondjuk azért van outrója, mert ő mondta, hogy legyen outrója. És megcsinálta a Somával az outrót, hogy akkor ilyen legyen, és én csak hallgatom, hogy ez lett az outró? Jó van. De hogy például ilyen objektív dolog, hogy ő olyan, mint egy harmadik fél, ő olyan, mint a közönség, ő tök jó normális visszacsatolást tud nekem adni, akár negatív, akár pozitív, első neked csak pozitív volt, Max azt mondtad, hogy legyen outro, és hogy ő ebben nagyon jó, abban is nagyon jó, hogy kontenteket csinál, mint az előbb, itt kasza volt, van jogsia. Nagyon felsúri ember.
2: Na lassan, kiárosítjuk itt a Johnyt, kérjatok 0629-98-98.
4: Igen, jó, szingli, nem.
2: Van, amivel fel tud bosszantani?
4: Lehet a túlzott jó indulatával, hogy Zsófi, neked ez attól még menni fog, és így nem érzem magam akkor, és így nem aha. fog menni. De Zsófi, higgy magad.
2: Jó, de ezt a lányok, hogy szokták ezt a kis divasságot néha így fölvenni. Igen, igen, igen. Na figyelj, na meghallgatjuk a dalt, a kardot. Én nem akarom nagyon így értelmezni, mert szerintem magáért beszél, de van-e valami, amit még mielőtt elindítjuk először itt a Forrás Rádióban elmondanátok? Utána egyébként majd folytatjuk meg a videós formátumban, Facebookon, YouTube-on beszélgetünk majd tovább. Bármi, amit még így előtte?
4: Te mondanál bármit?
3: Hát a te dalod.
4: Az én dalom? Jó, szól? Az én dalom. Hát igazából arról szól, így nyilván volt egy csomó rossz tapasztalatom, jó tapasztalatom is az életben, és a legtöbb rossz tapasztalatom az így a párkapcsolatokban volt, hogy azt hittem, hogy herceget kapok, de nem, és nem mentett ki az én, nem tudom, bugyromból, nem voltam soha padló alatt vagy padlón, de hogy nem éreztem, hogy hozzáadott érték azért volt az embereknek, de hogy nem éreztem mégse azt, hogy most ő az én emberem, az én lovagom, és ez így tök szomorú. És itt úgy voltam, hogy jó, hát tudod, kinek kell lovam, mert én úgymond kitörök a várból, és leszek a saját emberem, mint ami amúgy kéne. És szerintem ez a legtöbb vagy szingli, vagy nem a megfelelő kapcsolatban lévő nőnek így remélem így, hát a dala lehet.
2: Hallgassuk meg a dalt, és utána folytatjuk a rádióban, aki meg itt van velünk a videóban, az hallgatja tovább a beszélgetésünket. Jön tehát a Kard, premier itt a Forrás Rádióban. Buenos Morgan mindenkinek!
0: Csak slágerek! Pipa! Zene frissesség! Pipa!
2: Pisztelj!
0: Újdonság a

0: Okay.
1: Na, közben visszajöttünk. De kicsit még ráénekeltél itt magadra, ez tök jó. Egy jó dal, az tényleg ilyen 2 perc 16 most már? Tehát, hogy azt nézem, hogy lemegy egy 6 dal 4 perc alatt.
0: Igen. Azt vettem észre, hogy még akár magamon is, hogy nem feltétlenül hallgatok végig egy 4 perces dalt, maximum ha Sleep Token vagy Beyoncé, vagy Ariana, de hogy aztán meg így nem tudom, megunom, vagy ugyanaz, vagy annyira monoton, hogy így nem fogok rá figyelni.
1: Igen, ez gyorsabb lett a világ, az tény. Köszönjük, hogy ezt meghallgathattuk, beszélgettünk mi tovább, azt majd a videóról vissza lehet nézni, de most kanyarodjunk rá erre a bizonyos dalra. Én elcsíptem egy olyan mondatot egy interjúban, és itt Rolanddal ezt meg is mosolyogtuk, hogy te rendeltél valamit az AliExpressről, de nem azt kaptad? Ez hogy volt?
0: Nem jött meg.
1: Mit rendeltél?
0: Kardot.
1: Tehát gyárilag egy kardot rendeltél, igen. És mit kaptál helyette?
0: Semmit.
1: Jó, miért rendeltél kardot? Már megvolt a dalötlet, és ahhoz akartál, vagy nem csak bírod a kardokat?
2: Koncepció.
0: Hát a koncepció, a fotózáshoz kellett azért egy kard, és megrendeltem a fűzőt, megrendeltem a szoknyát, nem tudom, mini kardot, ami még ott a combomon volt. Arról még nincs fotó kint, de majd lesz. Meg a kis mellvértemet, és így, hát, kell azért kard is, és nem jött meg, nem akart megjönni.
1: De Franko bíztál benne, hogy egy kardot idehoz majd a postás?
0: Tehát hát figyelj, fennakadt a vámon szerintem.
1: Hát persze, hogy fennakadt, egy kardot rendeltél.
0: Nem baj, de figyelj, a nem tudom, kard kell, vagy kard.hu, nem emlékszem már honnan, de reklám helyen. És ott láttam egy kard, ami nagyon tetszett, hogy arany izéje van, kint maradt a kocsiba. Elhoztam.
1: De azóta karddal mászkálsz?
0: Benne maradt egy a táskámban.
1: Security is legyen, aki bevét téged, igen.
0: És képzeld, az a kardnak a neve, hogy Napóleon kard.
1: Na, egy Napóleon karddal nyomulsz, jó van? Ezt jó tudni, ez minden férfi ember tudja, aki a koncertjeidre megy, és akkor autogramra várakozik. Jó, értem én a dolgot. Kicsit félek is most már tőled. Van itt egy hírszerkesztőnk, akinek meg sokkolója van, tehát lehet, hogy
0: élt.
1: Nagyon jó barátok lennétek egymással. Vicces ez az egész történet, meg érdekes ez a vonulat. Amúgy most itt a dal kapcsán, meg az ezzel kapcsolatos megjelenések vonulatán azt is el kell mondani, hogy a videoklip egy nagyon izgalmas koncepció, és nem tudom, erre rásüthet, hogy anime, sose tudom, hogy pontosan hol vannak a határok, de mindenképpen animációs klip az, ami készült
0: animációs
1: hozzá.
0: Animációs klip.
2: Animációs, igen.
1: Mi volt az irányelv? Tehát, hogy volt-e valami kérésed, vagy itt is az volt, hogy Johnny-nak volt egy ötlete, aztán vitte előre, nálad viszont kard volt, ezért úgy alakultak a dolgok, a végére ott akartad.
0: Hát, volt egy ötletem, igazából le is írtam ott a csoportba, hogy mit szeretnék látni, hogy állok, nézem az eget, kitörök a toronyból, sárkánnyal.
1: Sárkánnyal,
0: aztán harcolok igazából is. Utána mindegy volt nekem, az, hogy volt sárkányom, az engem boldoggá tett.
1: És nehéz volt egyébként ezt összehozni, vagy most már ilyen AI-korban mindenféle eszközöket be tudtok vetni, és...
2: Hát igazából mi nem AI-oztunk, így rendesen meg lett rajzolva.
1: Komolyan?
2: Igen, ez nem AI volt, hanem...
1: Ki az elkövető?
2: Szera. Ő nyerte tavaly a klipszemlén az Öcsémék zenekarával, a Hari drámával a legjobb animációs klipet, és akkor így felfigyeltem rá, mondom, hú, elég elvont ez a csaj, de ügyes, és akkor így megkerestem, és akkor jutott eszembe, hogy hú, akkor kéne Zsófinak is egy a legjobb animációs klipet, és akkor így felfigyeltem rá, mondom, hú, elég elvont ez a csaj, de ügyes, és akkor így megkerestem, és akkor jutott eszembe, hogy hú, akkor kéne Zsófinak is egy animációs klipet csinálni, mert

0: hogy nem, de legyen zöld a szeme, és hogy így, meg úgy, és tarada, szóval,
1: és
0: hogy ez
1: lett,
0: egy komoly munka volt.
1: Vágytad?
2: Igen.
0: Uh-huh. Ez igen, komoly meló volt.
1: A klip, ezt mindenképpen nézzétek meg. Bocsánat, ezt muszáj elsütnöm, hogy akkor mondhatjuk, hogy akkor ez egy karddal? Merem, ahhoz olyan dobom, és... Jó, tovább lépünk ezen a vonalon, és ígérem, mi a folytatás? Ugye mondtad itt az album vonalat, egyébként szerintem ennek már leginkább az előadók vonatkozásában van jelentősége, mert ugye mindenki azt akarja, hogy új dal, új klip, mikor, hogy merre, vannak-e bespájzolva dolgok, vagy most másra fókuszálsz, mi történik most veled?
2: Hát most jelenleg az történik, hogy elfejtettem, mikor van a következő release. Johnny, mikor van a következő release?
1: De hogy ezek így nagyjából ilyen
2: havonta? Hát kb. Igen, havonta. Megvan már minden dal, csak ki kell őket adni egyébként.
1: És fel is vettétek, igen. Le van keverve masterral.
0: Minden masterre készen van, igen.
1: És direkt nem hozzátok ki, hogy ne nyomják el egymást?
0: Hát így havonta. Most így az a koncepció, ami így mostanában így bevált, hogyha kihozol egy lemezt, akkor van előfutára a lemeznek, és akkor most így már két dal megjelent, és akkor lesz még egy harmadik, és akkor utána lesz a lemez.
1: Melyiket érzitek a legcombosabbnak? Ez a kard az, vagy még ami még durran, az még nagyon fog?
0: Valami még nagyon tetszik nekem.
1: Igen?
0: Igen.
1: Hát csak valamit ejtsetek már el abból, hogyha nem is a dátumot, hogy nekem, a következő, ami jön, az mi lesz?
0: Nem a következő még, de nekem van egy Tenger című dal, ami nagyon-nagyon tetszik.
1: Ez a kedvenc?
0: Nekem ez, erről a lemezről, az szerintem nagyon erős.
2: Köszönöm. Na azt úgy írtam, hogy felkeltem, és megvolt a szöveg.
0: Igen. Úgyhogy többet nem árulunk el, de...
2: Igen. Anyukámnak a következő várom. Lesz a kedvence.
1: Mm. Ott is mondasz címet, vagy azt még nem?
2: Azt nem mondom el, mert az a következő lesz. Na jó, de mondok Karma.
1: Karma. Mm-hmm.
2: És nagyon érdekes volt, hogy hát, mert nyilván én régen játszottam, loloztam, és én nagyon szerettem a Karmával játszani, és ez így nekem annyira... Úgy én, amikor leírtam, akkor őt képzeltem el ott.
1: Neked amúgy vannak tesóid? Ma egyet már, mint említettél volna.
2: Van egy nővérem.
1: Nővéred van. És most a jó értelemben véve, te ilyen fiús lány vagy? Tehát, hogy mondtad, hogy játszottál, meg ezt nyomtad.
2: Fú, nagyon vegyes lány vagyok. Hogy én, ugye járok nagyon kondiba járok.
1: Most tehát el is mész? Nem csak van bérletet, hanem el is jössz?
2: Hát okay, meg igen. 100 kiló most a deadlift rekordom.
1: Tehát akkor többet nyomsz, van kardod, és többet nyomsz, mint a legtöbb hallgató férfi. Okay.
2: Úgyhogy inkább vegyestek mondanám, mert szeretek csinos lenni, szeretek nőies lenni, szeretem a csajos dolgokat, de hogy azért...
0: Igen.
2: Van egy határ.
1: És mi a helyzet az ilyen kötelező körökkel? Tehát azt láttam már itt korábbi anyagaidban, hogy például azt, hogy TikTokon, meg ott táncolni, meg ilyen dolgokat benyomni, ami ma azért kell ez a szakmához, az neked mennyire kihívás, vagy mennyire nehéz? Tehát nem lehetne az, hogy inkább deadliftezés közben videózzanak téged, és akkor neked az legyen a videód, vagy ezek a táncos dolgok is bejönnek?
2: Van deadlift videóm is, de...
1: Na, azt még nem láttam.
2: Hát, megmutatom majd az adásod.
1: De hogy ezek a táncos dolgok bejönnek, vagy ezt szívesen csinálod? Ez belőled fakad?
2: Szeretek táncolni, meg ha van egy zene, akkor én arra inkább egy, nem tudom, táncolok, meg előadom az, ami a fejemben van rá koncepció.
1: Csak meg korábban, ugye a dalban is láttalak, meg a Patocskolival is láttalak már, és ott nem annyira a mozgás határozta meg a dolgot, de nyilván, hogyha egy egyedül vagy, akkor valószínűleg a színpadi jelenlétben egy-két dolgot így át kell hozni.
2: Igen, meg hát az a dal nem is az volt.
1: Persze.
2: Szóval az egy lassú dal volt, erre meg lehet bulikázni.
1: Mm-hmm. És a ilyen színpadi jelenlét szempontjából tudunk már valamit mondani? Tehát most itt vagyunk a nyár közepén, nem tudom, hogy fellépések vannak-e, illetve hogyha vannak, akkor hogy és milyen formában vagy színpadon?
2: Johnny?
0: Hát...
1: most belenyúltam valamibe?
0: Nem, csak én mint menedzser próbálom következetesen a színpadi jelenlétet a zenekarozás felé terelni, és ahol csak lehet, ott valamilyen formában élő hangszerrel megjelenni. Van, hogy ez ilyen akusztik, van, hogy teljes zenekar, van, hogy DJ, meg valamilyen akusztikus hangszer kombinációja, de a lényeg az, hogy nagyon nem szeretünk playbackezni, szóval ahol csak lehet, szeretnék mindig élő hangszert.
1: Ha valakinek most tetszett ez a dal, és el akar menni egy koncertre, akkor csak egyet említs meg, nem kell se jegyár, semmi, ne buzdítsunk senkit, csak hogy mi a következő helyszín, amire egy büszkék lesztek, következő fellépés.
0: Hát ez a lemezbemutató lesz, ez szeptember 3 lesz,

0: és Budapesten egy tetőteraszon, és egyenlőre ennyit tudunk elmondani.
1: Jól van, ezt nagyon várom, és köszi, hogy elhoztatok a dalt, köszi, hogy személyesen eljöttetek hozzánk, átverekedtetek az M1-esen, azért az harc volt, nem?
2: Igen, igen, hát most visszafele nagyon ijesztő lesz.
1: Menjetek az 1-esen, azt javaslom egyébként, én azt szoktam választani, amíg még vezethettem. De hát ugye az alkoholizm, nem, a kezemen a csuklóvédő. Igen, nyilván. Szóval Juhol, Zsófia, Sofia és Johnny K. Palmer, nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztatok a kardot. Az igazit is azt köszönöm, hogy nem hoztátok be.
2: A pocsiba maradt.
1: Igen, és gyertek még sokat, és zenéljetek még sokat.
0: Köszönjük.
1: Buenos Morgan.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárástámogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Best of Hungária koncert július 22-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Hozd el barátaidat, és énekeljük együtt a Hungária legismertebb slágereit. Best of Hungária koncert július 22-én Tatán. Jegyek már 4500 forinttól.
3: Csavad fel a szőnyeget, még ma éjjel! Csavad fel a szőnyeget!
2: Részletek a hellotata.hu weboldalon.
4: Medence Parti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdő strandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében három DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda Bia,

0: Gia! Magyarosan.
1: Figyelj, erre most mindenki felébredt szerintem.
0: Ahogy szerintem is. 9 óra múlt 39 és fél perccel, a Kittivel vagyunk itt ketten a stúdióban.
1: Igen.
0: És én nézem az időtérképünket, 28 fok van nálunk, 33-ig melegszik a levegő, ma jöhet eső, zápor, zivatar, Tomi szabadságáig esni is fog, tehát szombat, vasárnap rossz idő, de melegben. Gratulálok, szegény. Na mindegy, hát esőben is fröccs a fröccs, és a lényeg az, hogy jövő héten majd még ez a meleg marad, de már eső nélkül hétfőtől, amikor Tomi megint dolgozik, tehát erre lehet nálunk építkezni. Mi a helyzet az utakon?
1: Mi a helyzet? Figyelj, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni, a külső sávon Tatabánya és Szárliget között lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra számíthatnak az autósok, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni, de ez bármikor szerintem változhat.
0: Közben Bence üzenetével én még megvártalak téged.
1: Igen.
0: Itt a lányok, fiúk eszmefuttatásunkra reagált még, hogy ez mindig az, amit mondtok, viszont azért egyre több fiatal lány is úgy van, hogy nem tudja, mit is akar igazán. Mm-hmm. Aztán, ha találkozik valaki komolyabb sráccal, simán nem megy bele. Aztán
1: igen,
0: jön az, hogy ő senkinek se jó. Igen, ez hány, hány egyébként csinos vagy szép lánytól halljuk, hogy jó, senkinek se jó, meg ő már nem találja meg a párját. A Kárpáti Rebeka is folyton kiposztolja, hogy ő és soha senki. Fontos megtalálni az egészséges komolyságot, az elszántságot, a humor mellett, írja nekünk Bence. Mm. Igen. Tehát, hogy azért ebben is van valami.
1: Meg hát szerintem az önismeret, tudom, hogy most már tényleg elcsépelt szóvá tették ezt, de ha ismeri az ember önmagát, akkor tudja, hogy mit akar.
0: Jó, igen, de az meg megint egy igen, de az megint egy ilyen életkorhoz kötött valami.
1: Én ezért mondtam, hogy ezek életkorral, igen.
0: Na jó, kanyarodjunk bele a nap hírébe. Hát, találtál nekünk valami szépet?
1: Hát nagyon. Hát nem tudom, hogy szép-e, ám de egészen furcsa.
0: Ezek általában ilyenek szoktak lenni.
1: Hát úgy vezetném fel, hogy a mélyhűtő és a szent terekje.
0: Ó, valakinek megjelent valami?
1: Valakinek, igen.
0: A frigóban?
1: Igen, mégpedig Indiában, azon belül Uttar Pradesh államban, nem tudom, hogy jól mondtam neki, de mindegy.
0: Uttar Mogul után jobbra.
1: Igen.
0: Egy óra út.
1: Szóval egy nő a fagyasztó mélyén egy olyan különleges jégképződményt talált, amelyben egy szent sivlinget vélt felfedezni. Aha. A hinduizmusban ez a szimbólum Siva istent és a kozmikus teremtő erőt testesíti meg. A Himalája 6543 méter magas sivling hegye pedig az egyik legszentebb zarándok hely. Hát elterjedt ennek a csodának a híre, mármint hogy ő mit talált a mélyhűtőben.
0: Jól értem, hogy volt ott egy fagyás, ami szerinte ilyen alakú volt, és ebből indulunk ki.
1: Igen, így van.
0: Te láttad amúgy a fagyást? Úgy néz ki? Vagy hogy néz ki?
1: Hát nem tudom, hogy most ez itt lehet a rádióban mondani.
0: Hasonlított egy szervhez?
1: Szerintem igen, egy férfi nemi szervhez, inkább nem egy hegyhez, de mindegy.
0: Oké, értem, de ezt hogy képzeljük el? Tehát ez egy ilyen jégcsapképződmény, vagy csak bele van fagyva a fagyasztóláda aljába? Tehát, hogy ez ilyen kétdés dolog, vagy dimenziós?
1: Hát dimenziós. Mondjuk azon elgondolkodtam így a videót látva, hogy alakulhatott ki ott ez a képződmény. Tehát, hogy ezt ott körbe pakolták valamivel, és ezért így fagyott meg ott a jég.
0: De ez mekkora öklömnyi?
1: Ne, hát inkább két öklömnyi két szerintem. Öklömnyi.
0: Tehát
1: kicsi...
0: a nagy, mert ugye a jég képződik a fagyasztóban, én is gondolkoztam rajta sokat, de nálunk például úgy, hogy ugye berakjuk a fagyni a vizet, hogy legyen jégkockánk, akkor abból kilocsan egy kicsi, akkor leül a mirelitnek a szélére a pára, akkor abból is lejön egy kicsi, tehát hogy lesznek ott ilyen jégdarabkák.
1: Csak én azon gondolkodtam el, hogy igen, és ahogy vastagodik a jégréteg a mélyhűtőbe, az szerintem úgy van, hogy egyre kevesebb hely van belül, tehát hogy egyre inkább vastagodik az a jégréteg. De aha, ez konkrétan, tehát, hogy nem tudom, hogy képződhetett, lehet, hogy ők is erre gondoltak, hogy
0: voltak ez... Voltak cuccok a hűtőjében? Tehát ez egy használatban lévő hűtőnek tűnt a videón, vagy ez egy olyan hűtő, hát, mint itt a rádióban, hogy egyetlen egy dolog van benne, egy 15 éve lejárt halászlékonzerv, és az körben övi a jég.
1: Figyelj, nem tudom, hogy körülötte kitakarítottak-e, mert ugye írják a cikkben, hogy híre ment ennek, és akkor tömegek kezdtek el megnézni ezt a mély hűtőt.
0: Komolyan?
1: Igen.
0: Meg de hogy oda mentek?
1: Igen, és mindenféle ilyen kis, a videón is látszik, hogy mindenféle ilyen kis szent dolgot oda pakoltak elé egy mély hűtőbe.
0: De mi berakták a mély hűtőbe mellé, a szent shilling mellé, vagy mi ez?
1: Hát virágokat, pénzérméket helyeztek a jéghegy elé, hát ha ezt jéghegynek lehet nevezni. Na mindegy, szóval érdekes.
0: A szent sivling ott a hűtőben. De gondolom nem szabad sokáig kinyitni sem, mert akkor olvad.
1: Hát,
0: tehát, hogy itt valamire figyelni kell.
1: Igen, amúgy a közösségi médiában sokan elkezdték ezt úgy leszólni, és mondták, hogy ez igazából egy jégképződmény is nem szent.
0: Igen, amúgy ezért több pénzt is szednek, vagy csak híresek lettek? Mert ugye itt most említetted ezt a nőt, itt látom, hogy neki férje is van, tehát hogy talán itt egy egész családról is lehet szó. Ők ebből pénzt szednek, vagy szerinted csak szerepelnek?
1: Szerintem nem.
0: Nem, tehát ez egy szereplés. Aha.
1: Hát figyelj, ha végül is szent dolognak gondolják, akkor szerintem lehet, hogy nem kéne pénzsekerülni, de vagy nem tudom.
0: Ez nagyon tetszik, képzeld el, itt azt mondják, hogy ők amúgy már nagyon régóta szerettek volna eljutni az amarnáti zarándoklatra, tehát hogy igazából állítólag már vitatkoztak is a férjével erről, hogy oda el kell menni. Erre ez a pont jött a lakásukba, tehát hogy ez ilyen szinten
1: akkor
0: egy
1: már
0: nagy,
1: nem is kell elmenni, Ádi.
0: Nem, mert tehát...
1: Kinyitott a mélyütözés.
0: Ha én azt mondom, hogy megjelent a Szent Sivling a mélyhűtőmben, átjössz? Meg akarod nézni? Vagy elég egy fotó?
1: Hát figyelj, ha fizetsz érte sokat, hogy átmenjek ezért.
0: Én utoljára, ahol jeget csodáltam, az a Titanic Múzeum volt.
1: Aha.
0: Mindig elmesélem, ott az volt az utolsó szobában, hogy ott egy jégfal volt kvázi illusztrálva a jéghegyet, és lehetett simogatni a jeget. Ilyen jól szerintem jégből pénzt még ember nem csinált. Tehát, hogy azért sokféleképpen lehet értékesíteni egy jeget ilyen nagy dobozokban, meg nem tudom én mi, de igen. Most azon agyalok itt hirtelen nyomban, hogy mit tudunk ebből tanulni, profitálni, vagy bármit. Tehát, hogyha most benézünk a hűtünkbe, és van ott valami, az ére nekünk pénzt, vagy nyilván akkor jelen esetben ezt nem pénzért árusították.
1: Nem tudom, az jutott eszembe, hogy a tévében, filmekben szokott lenni, hogy a mélyhűtőbe szoktak pénzt elrejteni.
0: Ja igen, lefagyasztják, de ez több szempontból jó. Egyrészt azért, mert ugye a betörők már tudják ezt, amit mi is tudunk, tehát hogy nyilván egyből megnézik.
1: Igen, ők másrészt, mindent tudnak.
0: Igen, hogyha hirtelen kell pénz, akkor hát a kérdés, hogy hogyan tud nagyon gyorsan kiolvasztani, úgyhogy ne úsztasd el a vagyonodat.
1: És tényleg mondhatod azt, hogy befagyasztottad a pénzedet.
0: Szép, ezt tetszik. Meg a másik, ami itt felmerül az emberben, hogy akkor innentől ez egy szent valami. Tehát akkor gondolom, hogy a köré nem rakhatsz sült krumplit, tehát hogy
1: hát nem
0: ezt nem rakhatod körbe, mire
1: egy
0: borsóval, meg ilyenekkel. Hogy akkor innentől az ő hűtőjük, az egy ilyen zarándokhely, mert Petra ki is nyírna, hogyha azt mondanám, hogy megjelent valami szent oroszlán a hűtőnkben, és ezért nem rakhatjuk be a fagyit.
1: És kérdezni, hogy szívem, mit ittál?
0: És igen, a büdös életben soha többet nem használhatják szegénykéim a hűtőt, amíg ez nem olvad.
1: Hát figyelj. Vagy lehet, hogy tényleg a későbbi évek folyamán, hogyha még mindig ennyien jönnek megnézni, akkor lehet, hogy tényleg egy idő után pénzt fognak érte kérni.
0: Megint el egy új csit mondjuk, hogy a török bele a Sivlingről egy ilyen csúcsot. Hogy ez mégis használjuk, hogy profitáljunk belőle. Nagyon, ahogy nagyon beteg,
1: mi a forrászcseppet fogjuk értékesíteni.
0: Forrászcseppet jégcsepp formájában? Egyébként a hűtőtáskánk a jók vagyunk. Azt el is mondom, azt ti osztottátok a legutóbbi kitelepülésen, és hogyha megyünk ilyen strandos kitelepülésre, már pedig menni fogunk, nyilván teljesíteni kell érte, tehát tudni kell kérdésekre a választ, de ha tudjátok, akkor például ilyen forrásrádiós hűtőtáskát is lehet szerezni, és ki tudja, kinek jelenik meg benne a Szent Sivling. Vagy a Szent Zimmerer, nem? Egy ilyen Zimmerer kép a mikrofonnal maga előtt, meg a DJ pultnál.
1: Igen.
0: Ezt összehozzuk. Jó, hát hasznos dolgok, meg nagy dolgok történnek a világban. Köszik itt, hogy ismét beavattál minket, és hálásak vagyunk neked, hogy annak ellenére, hogy elmondható rólad, hogy...
1: Amúgy nekem esett tégla a fejemre.
0: Mégis helyt állsz mindig a műsorban. Nemes Kitti. Így. Így és Rolandot a mai műsor után mivel méltassuk? Mi az, amit kiemelhetünk a mai teljesítményéből? Menjünk rá az észventúrás vonalra, meg hogy kiszületik az orszarvúból, vagy vonuljunk azon, hogy még az élete zenitje előtt áll, tehát hogy még most jönnek a szép évei?
1: Szerintem ez az utóbbi.
0: Oké, tehát akinél a nap még felfele megy és nem nyugszik, és Roland!
1: Ádi, és most mit mondjak rád?
0: Válogass valamit, ha bármit lehet, ez...
1: Nem tudom. Mi?
0: Hát szerintem, hogyha én most magamból kéne kiindulnom, akkor valahogy azt hiszem, hogy akinél kiúztam a gyufát, ez a Hitta Lerand, és mindjárt bejön és leboxol, mert hogy ugye ő voltam a Ki vagyok én játékban, tehát hogy valahogy velehoznám magamat párhuzamba, de rád bízom.
1: Rám bízom?
0: Adok ihletet.
1: A Bobby fűtés, fontos. Hát figyelj, erre most szerintem nincs szükség ebbe a 30 fokba, de ám legyen.
0: Jó, hát én az Ádi. Szóval, így töltöttük ezt a hetet. Kedd óta pénteket tartok, de úgy tűnik, hogy végre eljött. Következik majd a szép hétvége, Rolanddal adásban is találkozhattok a hétvégén, én viszont hétfőn jövök Rolanddal vissza, 6 után nem sokkal. Kitti, te még maradsz, hozod a híreket, köszi, hogy beszéltél hozzánk is.
1: Jó hétvégét mindenkinek.
0: Sziasztok, boldog hétvégét, Buenos Forgán!
2: gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: azonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon a

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Felújították Szomot főútját, egyre nagyobb válságban van a házi orvosi ellátás. Nagy-Britannia 300 millió euró finanszírozást nyújt Ukrajnának Gripen harci repülőgépek beszerzéséhez. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Megújult Komárom-Esztergom vármegyében Szomot főútja a 3,4 kilométeres útszakasz felújítására 575 millió forintot fordítottak, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. A társaság tájékoztatása szerint a beruházás során a teljes érintett szakaszon két rétegű burkolat felújítás készült. Megújult 6 autóbusz megállóhely, fejlesztették és felújították a csapadékvíz elvezető rendszert, valamint egy szintre helyezték a kapubejárókat és a csatlakozó járda felül. A fejlesztés részeként teljes körűen felújították az Árendás patak és a Szomódi patak hídját, továbbá kicserélték a forgalomtechnikai elemeket. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató ZRT-nek, az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen közzétett 2026. júliusi adatai alapján készített elemzéséből. Az MTI-nek küldött elemzésben kiemelték, a házi orvosi ellátás romlásának fő oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel, a praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. Nagy-Britannia 300 millió euró finanszírozást nyújt Ukrajnának Gripen harci repülőgépek beszerzéséhez. A hírt a Downing Street jelentette be Keir Starmer, leköszönő brit miniszterelnök csütörtöki kijevi látogatásával egy időben. Starmer búcsú látogatást tett csütörtökön az ukrán fővárosban, ahol fogadta őt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Ez volt a munkáspárti brit kormányfő utolsó hivatalos külföldi útja jelenlegi tisztségében. Starmer június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai és népszerűtlen intézkedései nyomán a választók körében és saját pártján belül is mélypontra zuhant támogatottsága.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, a déli óráktól főként az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor zivatar kialakulhat, később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső országrészt is elérheti, a csúcs hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Majdnem a kardomba döltem, stílusosan visszakanyarodva az előző órára. Buenos Morning King Koktél, beköszön, indítom a 4 órásat, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, és persze Bulvár Csokorral is. Jön a Beltékkel, itt lesz Dash Cobra, Starship nótát is kapsz, Sony Fonéra pedig most kezdi az órát, Thinking About Us, így az újdonság. Rádiózz velem!

címe. Rengeteg feldolgozása született, szerintem a legismertebb a York féle On the Beach, Noik pedig a Betik által a vadi újat, a The Beach-et hoztam el nektek. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Egészen délután 2 óráig tölthetjük együtt az időt, tehát 4 órában arra, hogy átvezesselek téged a munka legnehezebb részén. Például Bulvár Csokorral Kaigo érkezik nem sokára, a következő fél órában tudja, hogy megkapod. Hatalmas fegyver a mosoly, még a jeget is megolvasztja. Az imént kimentem a mélyhűtőhöz, rámosolyogtam a jégre, és lám, valóban megolvadt. Úgyhogy ez a koktélos bölcsesség aktuális. Tegyétek a memóriába, ha kell, vegyétek elő. Félix Ján Röngves Kaszkadával, Adél, no meg Minelli. Csak slágerek közt itt a Heart Instructions.

Felix Jan és a Kaszkada újdonság Boy You Turn Me volt a tiétek csak slágerek közt küldtem. Ez a Forrás Rádió kereken három darab frekvenciánkon, Tatabánya, Komárom és Esztergom térségében találsz meg minket. Igazából lefedjük egész Komárom, Esztergom megye, Vármegyét, bocsánat, megyét, de hogyha az interneten hallgatsz, akkor akár a jeges medvék mellett egy mosolyjal még a jeget is fel tudjuk olvasztani. Na ez volt a koktélos bölcsesség, ugye? No, de olvasztani lehet még akár a 33-34 Celsius fokkal is, mert hogy ma annyival találkozol, tudom, nem jó hír, baromi meleg lesz, szikrázó napsütés, és néha azért egy kicsi felhősödés várható, egy-két helyen írnak esőt is, hát hogy lesz-e, nem lesz, nem tudom, ha lesz, akkor örüljünk neki, ha meg nem, akkor meg annak örüljenek, aki

és persze Parson James, Stone the Show, fú, 11 évvel ezelőtt volt baromi nagy durranás. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél, 4 órában Tudod Tamással. Csak slágereket pörgetünk, és ne feledd, a slágerek közé Kygo dala is beletartozott. Apropó Kygo. A bulvár csokorban ő, no képzeljétek, a Tropical House királya fogadást kötött a Manchester City gól vágójával, Erling Haalanddal. Kygo megígérte, hogyha a Haaland gólt lő a VB meccsen Brazília ellen, hivatalosan is előbányásza és remixeli a focist egy régi tínédzserkori poén rap dalát. És mi történt? Haaland nem is egy, hanem rögtön 2 gólt vágott a braziloknak, így Kygo kénytelen volt állni a szavát. No, a napokban meg is jelent a Kygo Yo hivatalos remix változata, ami órák alatt letarolta a TikTokot, és Norvégiában már is vezeti a slágerlistákat. Ki gondolta volna mi, hogy a világ egyik legjobb csatárából egy csapásra slágerlistás zenei előadó lesz? No, és ez a pörgés még nem elég, akkor van egy jó hírem, Max Magnommal kidobták a nyári bombát Take Me Back címmel. Bulvár Csokor, benne persze Kygo, az imént muzsikált, és jön mindjárt G Balvin Usherrel, T. Danny újdonságot is kapsz, szó szerint újdonságot, az Oliver from Earth, alias Oliver, Carmen Pál Balázsra közösködik most, People Passion!

0: Érdez. Enséñame los.
1: Friss, ropogós és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: dalával szálltam az órát, ez volt a Faded, te a Forrás Rádiót, menő pedig a Cocktailt, a négy órásat hallgatott, kevés duma, jó sok zene, Kittivel a folytatásban, jön a legfrissebbekkel, aztán Mr. Belt és Vizal nyit az It's Not Right!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Két nap alatt 75 esetben büntettek a rendőrök Budapesten a buszsáv jogosulatlan használata miatt, intelligens gyalogos átkelő hely létesítése miatt forgalmi rendváltozás várható Esztergomban. Megműtötték Gulyás Michelt, kihagyja az EB-t és a VB-t. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Július 20-a és 31-e között Esztergomban a Bánomi út 5-ös szám előtt intelligens gyalogos átkelő hely létesítése miatt forgalmi rendváltozás várható, a munka elvégzéséig a lakosság türelmét kérik. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint kedden és szerdán a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a főváros főbb közlekedési útjain a buszsávokban. A két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, közölte a kormány a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek DAP vagy KAÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. És végül sport, megműtötték Gulyás Michelt, így az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja az idei Európa, illetve világbajnokságot. Az UTE sportolója az Instagram oldalán számolt be a múlt héten elvégzett beavatkozásról, melyre Szegeden került sor. Mint írta, a Budapestre hazatérve folytatja a rehabilitációt. Hozzátette, sérülése súlyossága miatt, illetve az előírt rehabilitáció és a terhelés fokozatosságának biztosítása érdekében nem vesz részt az augusztus elején Isztambulban sorra kerülő kontinens viadalon, és az augusztus végi világbajnokságon sem Kínában. A párizsi játékokon aranyérmes Gulyás Michel az elmúlt évben is kihagyta az EB-t és a VB-t, akkor egy edzésen könyöksérülést szenvedett, és hosszú kihagyás után idén márciusban tért vissza.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek a déli óráktól, főként az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor zivatar kialakulhat. Később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső országrészt is elérheti. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ha úgy gondolod, hogy nincsen hírem el Mériről, akkor rosszul gondolod, van, és nem félek megosztani. Jön a Bulvár Csokor, persze, hello, ez a Koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Itt lesz Steve Kruger és Sky Holland, Minától is kaptok egyet, Michael Bublé nagyot énekel, Mr. Belt és Vizol pedig kezd. Rádiózz velem!

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

imádom az ilyen dalokat. Valahogy nekem a fütyülésből az jön le, hogy jó kedvű az ember, nem? Én legalábbis akkor fütyülök, amikor jó a kedvem. Steve Brugger és Sky Holland, a közösük az Everyday volt a tiétek, csak slágerek között hoztam. Ez a forrás a nap 24 órájában a már említett slágerekkel, benne a 4 órás koktél, kevés dumával, jó sok zenével és bulvár csókorral nem sokára Ann Mary érkezik. Róla van információm, úgyhogy hozom ám, na meg akár a névnaposokat is felemlegetem. Hatalmas fegyver a mosoly, még a jeget is megolvasztja. Na ez a mai napi koktélos bölcsességem, ha akarod próbált ki, már kipróbáltam, mint ahogy az előző órában is emlegettem. Tedd te is, jó? Aztán hozd meg velem a tapasztalatot. LMC és a U2 közös mindjárt. Itt lesz Alex Warren a nagy túranással, amit egyébként esküvőn rengetegszer hallotok. Cyril és Kita Alexander pedig most kezd. Csak slágerek köztrepítem. Itt

0: a sláger egy étel lenne, Michelin csillagot kapna. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

Az LMC, Namek, a YouTube, a Take Me to the Clouds Above volt a tiétek. Csak slágerek közt hoztam. Koktél 4 órában, kevés dzsumával, jó sok zenével, és július 17-ével. Mert hogy ma az van, és persze péntek, nem kis csütörtök, ez már péntek. 1975-ben jött létre az első nemzetközi űrállomás, tudjátok, hogy ez hogy történt? Nos, föld körüli pályára állították a Soyuz 19 űrhajót, aztán 7 óra múlva pedig jött az Apollo űrrakéta, a két űrhajót pedig július 17-én, tehát a mai napon kapcsolták össze. Ezzel jött létre az első nemzetközi űrállomás, 48 órán át repült együtt a két űrhajó. Azért ez nagy mérföldkő volt, ugye? Na, emlegettem fel mindezt azért, mert hogy előttem van a kalendárium, az Endrék és az Elekek ünnepelnek ma. Boldog névnapot nektek, a többieknek üzi, köszöntsétek őket, örülnek mindennek is. Például a Bulvár Csokornak N. Mary benne. Rövidesen érkezik, ja, majd énekel is persze. Előtte Rehab, Shakira, Shaus és persze Miley Cyrus. Indítom már is a hölgydalát, itt a River, csak slágerek közt kapod.

Rehab és az All My Life a tavalyi évből érkezett. Koktél 4 órában, kevés Dzsumával, Jósok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem a bulvár csokrot, nesze kapod már is benne. Anne Mary, akinek például a Rockabye-t is köszönhetjük, ugye? Hó, mekkora durranás volt az? Nos, a 35 éves háromszoros karate világbajnokból lett énekesnő nemrég visszatért a színpadra, méghozzá nem is akárhol. David Guetta vendégeként lépett fel a Forma 1-es brit nagydíjon Silverstone-ban, ahol elképesztő sót nyomott. No, ez azért is hatalmas szó, mert a sztár az utóbbi időben főállású anyuka volt, titokban ment férjhez, és egymás után született meg a kislánya Sam, majd nemrég a kisfia Forever is. A hölgy egyébként az utóbbi hetekben nagyon őszintén és húsba vágóan vallott a közösségi oldalain arról, milyen brutálisan nehéz két pici baba mellett az élet. Egy posztjában konkrétan romhalmaznak nevezte magát az érzelmi hullámvasút és a kialvatlanság miatt, ami miatt ugye a rajongók rendesen meg is ijedtek. Nem kell ijedezni, nyugi, egyébként üdv a való életben. Anne Mary, nem csak a sztárság, meg a karatézás. Ő is jön mindjárt. Kongs és Theophilus London újdonságot kaptok, itt lesz Pápa Jóci, BLR-rel közösködik. Anne Mary pedig most énekel, ha már a bulvárcsokorban ő. Ciao, adios, így a dal, csak slágerek közt kapod.

0: kérem, pont azt hallgatod, mármint a rádiót. A Radio Robbie Williams 2004-ből érkezett a klasszikkal. Ez a Forrás Rádió. No, és persze benne a koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, Kitty a legfrissebbekkel, aztán Band és Tom Odell, ilyen lesz a Best Day of My Life.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 ezer forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
5: Medence Parti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdőstrandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságot, felújították Szomot főútját. Nemes Kitti vagyok a déli hír összefoglalóval. Megújult Komárom-Esztergom vármegyében Szomot főútja a 3,4 kilométeres útszakasz felújítására 575 millió forintot fordítottak, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. A társaság tájékoztatása szerint a beruházás során a teljes érintett szakaszon két rétegű burkolat felújítás készült. Megújult 6 autóbusz megállóhely, fejlesztették és felújították a csapadékvíz elvezető rendszert, valamint egy szintre helyezték a kapubejárókat és a csatlakozó járda felül. A fejlesztés részeként teljes körűen felújították az Árendás patak és a Szomódi patak hídját, továbbá kicserélték a forgalomtechnikai elemeket. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetekben, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészségvédelme. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ma is szervez kihelyezett véradást. Tatán az Ökoturisztikai Központ kajakházban 18 óráig számítanak az önkéntesek segítségére. Tudják, vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kg és egészséges. És végül sport. Megvannak az Európa Liga csoportkör ellenfelei a Kék Tigriseknek. A Moltatabánya kézilabda klub csapat a H csoportba került, ahol az alábbi együttesekkel találkoznak: Valőr, Grosist, Szlován és a Morstű Humboldt. A csoportkör során tehát Izlandra, Szlovéniába és Dániába is utaznak majd a Kék Tigrisek, számolt be a klub a közösségi oldalán.
0: Időjárás.
1: Derült időre van kilátás, az esti éjszakai órákban viszont már többfelé várható majd zápor, zivatar, napközben többfelé élénk lehet a délies szél, 34 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton kezdetben több helyen lehetnek futózáporok, néhol zivatarok is, napközben az ország nagyobb részén sok napsütés valószínű.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Neked, remélem az ebéden túl, akkor jöhet a böfi, ha még nem, akkor pedig jó étvágyat így előre. Szia, ez a koktél, 4 órában kevés dumával, jó sok zenével itt a forráson. Buenos Morgan visszatekintő és Justin Bieber a bulvárcsokorban. Na ez várható, jön Zala Larson, BSV, No Angels, Mo Steve-vel, itt pedig Bant és Tom Odell-kel.

kapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

Nos, hogy ki elég csúnya, tehát ki Pretty Ugly, Zala Larson dalából megtudhattuk. Lehet, hogy magára gondolt a hölgy, nos, azt nem hinném elnézve a képeit, akkor rám. Ah, köszi. Koktél 4 órában, kevés nyuma, jó sok zene itt a forráson, én Tamás, 2 óráig tölthetjük együtt az időt. Ebben már hozok egy Buenos Morgan visszatekintőt is, benne pedig a félelmeink kerülnek előtérbe, és szótejtenek a parkolásról is. Nos, ennek kapcsán pedig nekem lesz egy rövid monológom, ezt már most előre mondom. Ígérem, tényleg nem lesz hosszú, és nem fogok csúnyán beszélni sem. Vagy beszéljek? Oké, azt a részfán fütyülősét. Előtt a bulvár csokor, benne pedig persze, hogy Justin Bieber, akinek köze lesz a VB döntőinek történelmi félidei showjához. Tudom, most sok férfi ember azt mondja, hogy oppá, akkor azt már nem is nézzük. Na de, maradjatok, jó? A részleteket hozom mindjárt. Addig Offenbach és Justin Jasso, itt lesz Kesha is. Elsőként pedig az Európa, Jack Jones és Martin Solveig projektje a tiéd. Itt a Lonely Heart! Can you-

Az Offenbach és Justin Jelszó közöst hoztam neked, ez volt az Over You, te a Forrás Rádiót hallgatod, benne a Cocktail Soul, kevés dumával, jó sok zenével, és érzem 33-34 Celsius fokkal. Nem fázunk ma sem, azt tuti! Én próbáltam a temurolon jeges medvét rendelni, hát ha hűt, de hát ugye a megnövekedett költségek miatt most már ez sem gazdaságos. Viszont tök gazdaságos, ha a tévéből nézed a félidei sóját az idei labdarúgó világbajnokságnak. És már is a bulvár csokornál vagyok, benne pedig Justin Bieber, ugyanis a FIFA hivatalosan is bejelentette, hogy ő lesz az egyik fő fellépő a félidei showban, mindez New Yorkban. Én azt is tudom már, hogy ki lesz ott a nézők között, egy ex. No és képzeljétek el, a VB-k történetében most először tartanak ilyen Super Bowl stílusú gigantikus koncertet, Bieber pedig olyan legendákkal osztja meg a színpadot a 11 perces műsorban, mint Madonna, Shakira és a BTS, sőt én már olyat is hallottam, hogy Sabrina Carpenter is ott lehet. Amúgy a magánéletében is zajlik az élet, napokban felesége Hailey Bieber tündéri fotókat osztott meg az Instán a kisfiúkról, ha gondoljátok, akkor nézzétek meg az első önálló lépéseit. Édi lehet, bírom az ilyen videókat. Jó, tudom, főleg a borulás a vége. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, addig Gnarls Barkley jön a Jonas Brothers, Nebulóza is énekel, Justin Bieber pedig a kereskedelmi szünet után dobja neked. What do you mean? Mutatom!

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utol. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a korán kell

0: vizértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a vizértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
3: Skoda.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gnance Barkley és a Crazy jó régről, kereken 20 évvel ezelőttről hoztam neked. Ez a Cocktail 4 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Előttem pedig ugyancsak 4 órában a Buenos Morgan, az ébresztő show, a tiéd, Ádámmal és Rolanddal. Előhoztak egy nagyon kényes témát, legalábbis nekem nagyon kényes. Na főleg azért, mert én például szeretek úgy parkolni, hogy tényleg takra beálljak, senki más ne akadályozzak, vagy akadályoztassak abban, hogy ő is normálisan be tudjon állni. No, ezzel ugye sokan nem így vannak. Na, őrájuk haragszom, többször elgondolkodtam már, hogy csinálok kis papírt, cetliket, amire rá van írva az, hogy idézem magam, parkolj már normálisan, pont, vagy mi lenne, ha nem két parkolóhelyet foglalnál el, hanem csak egyet, te, pont, vagy az mozgáskorlátozott parkoló, te, pont, vagy így hogy a fenébe szálljak be, te, pont. Na, sorolhatnám tovább, ez csak így hirtelen a parkolásról jutott eszembe, mert hogy erről is beszélgettek a srácok a ma reggeli ébresztősóban. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az egyik nagypapám az olyan volt, ő volt az, aki már Budapesten beállt a belső sávba, mert tudta, hogy azon végig eljöhet hozzánk, hogy ő volt az, aki úgy parkolt, hogy mikor megérkezett, tudtunk, hogy még egy 20 perc még feljön, mert parkol. Tehát, hogy ő is így behúzta, bepontosította, stb. Te is ez vagy akkor.
3: Igen, de nem, tehát ez a becsületességnek a jele. Én legalábbis igyekszem ezt így kommunikálni, az asszony szerint inkább béna vagyok, de hát az nem, megint egy más.
2: Ez, nem, ez más, mint a bénaság, ez valahol inkább egy ilyen kényszeresség. Lehet, hogy nem tudod ott, hogy egyszer próbáld meg, te tudod, azt szokták csinálni, hogy amikor valaki fél a pókoktól, akkor nyilván klinikai körülmények között, de körbe rakják pókokkal. Hogy egyszer próbáld meg, hogy beállsz Ferdén, és úgy tudod elhagyni. Csak a saját fejlődésed érdekében.
3: Félek a szép nőktől. Nem így működik? Ez nem is érkezik így?
2: Vedd körbe magadat szép nőkkel, és nézd meg, hogy bírod-e?
3: Igen.
2: Jó.
3: Ebből még pénzt is csinálhatnánk, hallod, hogyha ezt szabadalmaztatnánk.
2: Tehát akkor igazából most a Ferde hajlamodat nem javítottuk ki.
3: Mondtuk, hogy szerda a coming out.
2: Igen, szerda a coming out nap, de alapjáraton akkor behoztunk egy olyan konfliktust az életedbe, ami kifejezetten tudományos alapon egy kísérlet, amit meg kell csinálnunk.
3: Igen, drága férfi hallgatók jelentkezését várják. Ki az, aki adná magát ehhez, hogy hasonlóan fél a szép nőktől, és akkor megpróbáljuk így kúrálni, hogy őt körbevesszük. Hogy mondtad a pókok kapcsán?
2: Hát, hogy klinikai körülmények között.
3: Klinikai körülmények között, de
2: körbevesszük szép nőkkel.
3: Körbevesszük, igen.
2: Ez a csajofóbia kigyógyítása lesz a Forrás Rádió reggeli műsorában, 0629789785.
3: Nagyon jó, én nekem nagyon tetszik. Ez a tudományos út, ez az én utam.
2: Nem is gondolkozom, hogy én kiktől félek, vagy kiktől tartok, mert nagyon sok
3: hát
2: minek...
3: Én, ha ezt az asszony visszahallja, akkor tőle, de...
2: Akkor körbe kell téged venni dühös feleségekkel.
3: Kurálni, igen, úgy, igen.
2: Ja, mitől félek? Van-e olyan, amitől úgy konkrétan, hát a NAV-tól egy kicsit.
3: Navosok jelentkezését várom, de ez mondjuk egy általános Magyarországon.
2: Ez egy általános dolog, tehát akkor ez nem veszélyes. Nem nagyon tudok, az a baj, nem nagyon tudok olyat mondani, akiktől úgy nagyon rettegnék. Vagy mondhatok, de ez nagyon nem piszik.
3: Vaj, de hülye vagy.
2: Nem, az informatikusokra gondoltam. Azoktól tartok, mert olyan furcsa, amiket nyomkodnak meg, de hogy az informatikusokra azt nem akarom megbántani.
3: Néhány celebtől, nem?
2: Hát mondjuk igen. A buta emberektől. Attól félek, mert nem tudod, hogy mi van. És nem tudod, hogy mit döntenek, meg mit lépnek.
3: Hát még a buta celebektől akkor hogy félhetsz?
2: Szóval akkor buta celebek jelentkezését is várjuk. Lesz itt egy érdekes tömkelek, és lesznek metszetek, tehát lesznek szép nők, akik buta celebek.
3: Tudnék egy párat mondani, igen.
2: Lesznek navosok, akik informatikusok.
3: És lesznek a navosok, akik buta celebek? Olyan nincs.
2: Nem, az biztos, hogy olyan nincs. Jó, érdekes műsorokkal készülünk.
3: Így van. Na, még egyszer elmondjuk. Azt írja Móni, hogy én a sok pénztől félek. Há! Jó taktika.
2: Trükkös vagy. Igen, írtam a fordított pszichológiáról egy könyvet, de ne olvasd el.
3: Ez jó.
1: Buenos Morgan! Minden hét

A Cocktailban ez volt a Going Down For Real. Te a 4 órás magazin műsort hallgatott kevés dumával, jó sok zenével. Jövünk már is az Esztergomi Krónikával. Benne Kitty, aztán a Chris Cross Amsterdam, valamint Will.i.am közös. Májó máj, tényleg lesz!

0: Ice Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Baj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárástámogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Best of Hungária koncert július 22-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Hozd el barátaidat, és énekeljük együtt a Hungária legismertebb slágereit. Best of Hungária koncert július 22-én Tatán. Jegyek már 4500 forinttól.
3: Csavard fel a szőnyeget, még ma éjjel! Csavard fel a szőnyeget!
2: Részletek a hellotata.hu weboldalon.
4: Ez reklám volt.
5: Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
6: Pontban egy óra van, szép napot kívánok! Forgalmi rendváltozás várható Esztergomban, a Forrástó környezetében rendezik meg az első mentálnapot, mese délután lesz a Mesekuckó játszótéren. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Július 20-a és 31-e között Esztergomban a Bánomi út 5-ös szám előtt intelligens gyalogos átkelőhely létesítése miatt forgalmi rendváltozás várható, a munka elvégzéséig a lakosság türelmét kérik. Július 18-án Esztergom ad otthont a 2026-os Magyar Gördeszka Bajnokságnak, ahol a sporták hazai legjobbjai mellett az amatőr deszkások is összemérhetik tudásukat. A versenyen több kategóriában indulhatnak a résztvevők, köztük női abszolút, férfi, U16-16 plusz, valamint Open 18 plusz kategóriában. Utóbbi azok számára is lehetőséget biztosít a versenyzésre, akik nem rendelkeznek versenyengedéllyel. A nap során selejtezők, döntők, csapat Game of Skate verseny és Best Trick megmérettetés várja a résztvevőket és a nézőket egyaránt. A Forrástó környezetében rendezik meg Esztergom első mentálnapját, amely a testi-lelki jóllétet, az önismeretet és a belső egyensúlyt helyezi a középpontba. A program célja, hogy inspiráló előadásokkal és gyakorlati foglalkozásokkal segítsen a résztvevőknek a mindennapi stressz kezelésében és a mentális egészség megőrzésében. A rendezvény mindenki számára nyitott, aki szeretne kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni és új nézőpontokat, gyakorlati eszközöket kapni lelki egyensúlya támogatásához július 19-én vasárnap 10 és 15 óra között. A részvétel ingyenes, a workshopokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Mese délután lesz július 25-én Esztergomban, élő meseolvasásra várják a gyerekeket és szüleiket 3-4 éves kortól. A program 17 óra 30 perckor kezdődik a Mesekuckó játszótéren. A részvétel ingyenes. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallották. További jó rádiózást kívánok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Forrás koktél! Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
7: Major Lazer, a Bulvár Csokorban persze. Hello, hello, koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene Tamással. Alan Walker, The Black Eyed Peas, Deep Dish, Nome, Chris Cross, Amsterdam az újdonsággal. Az egykori Steam dala, Nana, Hey, Hey, Kissing Goodbye, született újjá, My On My címmel. Na hozom már is, rádiózatok velem!

újdonsággal jelentkeztem, Someday Somewhere címmel, a Jungle itt a forráson. Csak slágerek a nap 24 órájában, és minden mellé persze újdonságokat is pakolunk. Bulvárcsokrot is, hogy ne, benne pedig a Major Lazer, a Diplo által vezetett Major Lazer. Na, hozom az infókat nem sokára. Hatalmas fegyver a mosoly, még a jeget is megolvasztja. Na, ez a mai napi koktélos bölcsességem, tedd a memóriába. Ha kell, akkor vedd elő, és mosolyogjál, jó nagyokat! Mosolyogom én is Ed Sheerannal mindjárt. Jön a Glockenbach és Tom Walker közös. A halott pénz pedig most kezd. Annyi mindent nem szerettem még. Mintha feldolgozás lenne, ugye? Csak slágerek közt a tiéd.

Ed Sheeran és a Thinking Out Loud volt a tiéd, 12 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában, ha már számok, egészen 2-ig velem, és kevés dumával mindez, Noise Bulvár csokorral. Nem sokára tiétek a Major Lazer. Igen, igen, jogos a kérdésed, ez már majdnem olyan, mint a Lazer kard a Star Warsban, de csak Major. Csalánfélék, gombákfélék, köszönik, jól vannak, egyébként pedig közepes tartományban mozog a pollen koncentrációjuk, úgyhogy igazából úgy gondolom, hogy pollen ügyben nem is olyan veszélyes ez a mai nap. Elmegy ügyben viszont igen, Óbaroknál és Bicskénél lassabb haladással számoljatok, szakaszos torlódások is előfordulhatnak, az átterelt belső sávban még állítólag folyamatosan lehet haladni. Ha infód van, dobd nullat, hogy pollen ügyben nem is olyan veszélyes ez a mai nap. Elmegy ügyben viszont igen, Óbaroknál és Bicskénél lassabb haladással számoljatok, szakaszos torlódások is előfordulhatnak, az átterelt belső sávban még állítólag folyamatosan lehet haladni. Ha infód van, dobd 0-20-97-8-97.

0: a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Major Lazer és persze Ty Dolla Sign közös Boom volt a tiétek 11 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, és hát persze a Bulvár Csókorral, benne pedig a Diplo által vezetett Major Lazer. Az utóbbi hetekben konkrétan lángra lobbantotta a zenei világot. A csapat több mint 7 év után mostolja a legdurvább és legagresszívabb világ körüli turnéját, nemrég pedig még a Coachella fesztiválra is visszatértek. A legnagyobb Bulvár bomba mégis az új zenéjük körül robbant, június végén ugyanis hivatalosan is kiadták a Papit, Tokisával. Azzal a bizonyos dominikai botrányhősnővel. A dalt először titokban egy elhagyatott Miami telken mutatták be mindössze 200 kiválasztott rajongónak, a hozzákészült sivatagi videóklip pedig azóta letarolta a videó megosztókat. No és ne feledjük el a No Place Like Home című dalt is, amit Nelly Furtadóval együtt követnek el, és ami egyébként megszólalt a VB visszaszámláló koncerten is. Bulvár Csókor, benne a Major Lazer. Ami a folytatást illeti, Shakira mindjárt, itt lesz Majka Curtis-szel és Nikával, most pedig hozok egy producer csávot, ő Alex Kenji,

0: Az M-Funk és a Can You Feel It zárta ezt az órát, sőt magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm mára, sőt az egész hétre kitüntető figyelmeteket 10 és 2 óra között. A 4 órás magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével hallottátok, fogjátok hétfőn is, akkor is jövök majd, ugyancsak beesek és gyertek mindenképpen ti is a koktélos poharatokkal. Antik például Bálint Lackó a folytatásban, egészen 6-ig a délutáni csúcsot hozzá nektek, utána én érkezem, itt lesznek a klubok legjobbjai a Forrás Charterben, majd pedig ESB 2 órája a Light Sessionben. Másnap reggel 7-kor pedig újra érkezem. Én 9-től például majd üzenetküldő műsorral. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! MK és Krisztál közösek ezt, a Dior, én pedig holnap reggel 7-kor gyűszök!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait! Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, szép délutánt kívánok! Elfogtak Szlovákiában egy magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt, evesebb zivatarok lehetnek a nyugati országrészben, egy álláskeresést támogató MI alapú alkalmazást nyert a Future Prof Challenge-en. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A légirendészet pilótái találták meg a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét, a haláleset körülményeit a balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság általános közigazgatási eljárásban vizsgálja, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Batta Zsolt Iván közölte, a férfi holttestét szerda délután találták meg, mint arról az MTI korábban beszámolt, a 34 éves tatai férfi Balaton Lelléről Balaton Szepeszre kajakozott múlt vasárnap, megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult és nyoma veszett. A tények.hu híradása szerint a holttestet azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen lebegő kajakját is megtalálták. A tapasztalt sportolónak és hajósnak mondott mérnök után egy 9 hónapos és egy 5 éves fiú maradt félárván, közölték. Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki ma délután a nyugati országrészben, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint ma az északi középhegység térségében, illetve keleten kevés helyen kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok, amelyeket szélerősödés, intenzív csapadék, kis eséllyel apró szemű jég kísérhet. A délutáni kora esti órákban nyugat felől ugyanakkor egy heves zivatarrendszer éri el az országot, ami este átterjed a Dunántól keletebbi részeire, közben azonban elkezd gyengülni. Várhatóan késő este éri el a középső országrészt, majd szombatra virradó éjszaka tovább gyengülve a keleti tájakat is. Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tatabányai Törvényszék büntetés végrehajtási csoportja európai elfogató parancsot adott ki az ismeretlen helyen tartózkodó magyar állampolgár ellen. A férfit a győri ítélőtábla kábítószerkereskedelem büntette miatt jogerősen 6 év szabadságvesztésre ítélte, emellett csalás miatt további 2 év szabadságvesztést is le kell töltenie, amelynek végrehajtását korábban felfüggesztették. A büntetés letöltését nem kezdte meg, elmenekült a hatóságok elől, a rendőrség körözési top 50-es listájára is felkerült. Egy 16 éves gimnazista, Gombos Nóra nyerte meg a Future Prof Challenge második negyedéves fordulójának döntőjét egy álláskeresést támogató mesterséges intelligencia alapú alkalmazással, közölték a szervezők az MTI-vel. A tájékoztatás alapján a döntőben 7 valós problémákra fejlesztett AI alkalmazás versenyzett. A bemutatott megoldások között szerepelt egyebek mellett igazolvány ügyintézés segítő rendszer, marketing report generátor, dokumentum bekérő automatizáció, üvegipari ajánlatkészítő, e-mail elemző platform, valamint mezőgazdasági előrejelző alkalmazás.
0: Időjárás.
1: Derült időre van kilátás, az esti éjszakai órákban viszont már többfelé várható majd zápor, zivatar, napközben többfelé élénk lehet a délies szél, 34 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton kezdetben több helyen lehetnek futózáporok, néhol zivatarok is, napközben az ország nagyobb részén sok napsütés valószínű.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Nyári nap, egy újabb péntek, és egyben sok szeretettel köszöntelek titeket ezen a nyári napon. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Bizony, ebben az órában is hozok nektek érdekességeket, és sok-sok-sok királyságot, ami hát mondjuk így a pénteket egy picit feldobja, de persze, ha már slágerekről beszélek, akkor na, hogy a szokásos, mármint hogy sláger jön. MK és Crystal, itt van például a Dior.

0: Millás Rádió továbbra is a legjobbakkal, és persze a legjobbak közül a reggeli műsort is érthetem, hiszen a Mi kell a nőnek című idézet, azt hiszem, hogy mindig is egyfajta, hát, örökérvényűség, egy örök kérdés, de hogy erre milyen válaszokat adnak bizonyos esetekben, és hogy kik adnak milyen válaszokat, az mindig más. Ebben az esetben most a Buenos Morgenből próbálunk idézni nektek ezzel kapcsolatban egy részletet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Megmérgezve, ez a következő pontnak a címe. Azt írják, hogy a nők valamiért rámennek a toxikus alfahímekre, utána sírnak, hogy mennyire kiszúrt velük a férfi.
3: Hát gyerekek, nem véletlenül szoktam idézni, tudjátok, a hazabölcsét, Gangsta Zoltán,
2: ajaj,
3: aki megmondta egyszer, hogy ilyenek a nők, a szemeteket szeretik.
2: Tehát de akkor igazából szerintem a rossz fiúkat, vagy az ilyen...
4: De az az igazság, igen, nyilván van ebben valami, de hogy ez fordítva is igaz. Tehát, hogy az a baj, hogy én például most azt látom, hogy ha már itt fejtegethetünk hozzá, hogy ki miért nem találja a párját, hogy az ember fiatalabb korában ezeket már, bocsánat, így kikapja, meg belekap az ilyenekbe, a fiúk is a nőkbe, ilyen típusokba, és ugye már azért nem közeledünk, mert hogy most már nem akarsz ilyen típust.
3: Meg vagy sebesül vele.
4: Meg vagy sebesül.
2: Jó, de ez miért vonzó? Azért vonzó, mert olyan szabad? Vagy olyan,
4: nem, hanem olyan a nőkbe szerintem van egy ilyen megmentési vágy, meg majd én megmentem.
2: Jaj, majd én
4: meg
2: a
4: majd nálam meg nevelődik, idézőjelesen.
3: Világ legnagyobb hülyesége.
4: Igen, szerintem is, de ez fordítva is igaz amúgy. Tehát, hogyha azt hiszi egy férfi, hogy majd a nő, majd, na, mindegy.
2: Igen, toxikus alfahíma.
3: Igen, az ilyen igazi narcisztikus kukikalap.
4: Figyelj, úgy...
3: Nem akartam csúnyán mondani,
2: ahogyan a szakirodalom fogalmaz.
4: Figyelj, nőként úgy tudnám leegyszerűsíteni, hogy fiatalabb korodban ez vonzó, felnőtt korodban megkerülöd.
2: Hát de addigra ezek már börtönben vannak, nem?
3: Nem, mert ezek nem igazi rossz fiúk, meg nem igazi mafiózók, meg bűnözők.
2: Tudod, aztán ez jön a sírás.
3: Kakaó gengszter, ahogy ugye a mirigyék mondták.
4: Jön meg ugye sírás. Messzire vezet, hogy ők miért lettek ilyenek, de mindegy, ebben már menjünk be.
2: Aztán, ez is érdekes, én nekem erről nincsen úgymond tapasztalatom, de Roland, itt tök kíváncsi vagyok a véleményedre. Azt is írják ebben a cikkben, hogy a legszendébb kis ne bánts virág csajok általában a legvadabbak, és hogy az elfajult szexiség vagy testiség az erre a vonulatra húzható rá. Tényleg így van?
4: Arc kifejezésünk.
3: Mondjuk úgy, hogy hallottam már ilyesmit.
4: Igen.
2: Voltak ilyeneket?
3: Tapasztaltam már tényleg ilyet abban. Megboldogult ifjúkoromban.
2: De mi ez? Akkor ez egy ilyen megjátszott szerep?
3: Nem. Kifelé
4: hanem...
3: ilyen, egyébként meg a négy fal között olyan.
4: Hát szerintem van a nőknél olyan típus, aki tudod, nem olyan elsőre, hogy na, ide nekem az oroszlánt is, és mindenki engem csodáljon, hanem van, aki úgy visszafogott, de hogyha négy fal között van, akkor meg.
3: Akkor kiteljesen.
2: Azt a mindenit. Na jó.
4: Azt a mindenit. Meglepett, Ádi?
3: Miket vannak ebben a világban?
2: Meg. Miket tanulok itt meg?
4: Látod, kellett az a példabeszéd.
3: Még ha vannak nők, akik meg tudnak vadulni.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Ez a Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel, és természetesen folytatjuk az útinform híreivel, információval is. Ugye a mai napon is nagyjából arra kell számítanatok Budapest irányában, mint a tegnapi nap folyamán, nevezetesen, hogy még mindig terelésben és dugóban tudtok torlódásban közlekedni. Komáromtól már igazából arra szóltok Budapest felé. Távol a Bubaroknál és Bicskénél is lassabb haladás van. Szóval, hogy én azt mondom, hogy kerüljetek, ahol csak tehetitek, Budapest irányába. Közlekedési infokat pedig szívesen és köszönettel veszünk a 0620 978 978. Nagyon szépen köszi, balesetmentes jó utat. Ami pedig a slágereket illeti, egy újabbal már is megyünk tovább. Ez pedig nem más, mint Eva Max

Irek és Kitty kéz a kézben járnak ők, illetve Kitty hamarosan érkezik az információkkal. Előtte viszont rengeteg időnk van zenélni, úgyhogy most éppenséggel Valmarékkal folytatjuk, már is a Dale érkezik, aztán pedig a Jacket énekel a Jealous Type-al.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Glad You Came itt a Forrás Rádióban, csak a slágerekkel, és mindig veled. És hogyha már itt vagyunk, akkor Sabrina Carpenter is, hát örülök, ha mindig velünk van. Ami pedig a Manchildot illeti egy igazán kiváló dal, Kit és a hírek után jön, mutatom.
1: Otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálak.
2: Szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

0: Király, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúk tere 8 per A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Medence Parti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdő strandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kibetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében három DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda B.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 óra előtt járunk, 3 perccel köszöntöm Önöket. Csak nem 1 milliárd forintot fordíthat az NVS kiberfelderítési képességek fejlesztésére. Jellemző a nyári időszakra, hogy hirtelen nagy viharok alakulhatnak ki. A főváros több pontján már zajlanak komplex közterületi ellenőrzések. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Jellemző a nyári időszakra, hogy hirtelen nagy viharok is kialakulhatnak, ami megnehezítheti a közlekedést. Hogy mire kell figyelni ilyen helyzetekben, arról Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt rádiónknak.
2: Mindenképpen csökkenteni kell a sebességet, a követési távolságot növelni kell, hiszen ilyen esetekben, hogyha valaki fékez előttünk, akkor a csúszós úton az autónak a féktávja az megnövekedhet. Ilyenkor a tócsákra is figyelemmel kell lenni, hiszen nagy vízmennyiség összegyűlhet az út szélén, illetve hát ne feledkezzünk meg azért a kerékpárosokról, motorosokról se. A motorosoknak mindenképpen azt javaslom, hogyha vihar közeleg, vagy már lecsap a vihar, akkor amíg elcsitul, addig álljanak félre, hiszen a gumiknak a tapadása az nem megfelelő ilyen időjárási körülmények között. Térjünk ki a gyalogosokra is, hogy nyilván, amikor ilyen kedvezőtlenek az időjárási körülmények, akkor az autósoknak, a gyalogosokra is figyelniük kell, hiszen elképzelhető, hogy esernyővel, kapucnival a fejükön nem látnak megfelelően.
1: Csak nem 1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyerte a Nemzeti Védelmi Szolgálat a kiberfelderítési képességek fejlesztése című pályázati felhíváson. A projekt célja a kibertérben felmerülő bűncselekmények megelőzése érdekében fejlett technológián alapuló új komplex elemző megoldások kialakítása. Hozzátették figyelemmel arra, hogy a digitális fejlődéssel párhuzamosan napjainkban egyre több magánszemély vállalkozás válik a kibertérben különféle csalások, megtévesztések és adathalász támadások áldozatává. A projektben az informatikai fejlesztésen túl egy országos szintű szemlélet formáló prevenciós programot is megvalósítanak. A főváros több pontján már zajló a lakossági és kerületi jelzések alapján indított komplex közterületi ellenőrzések eredményeiről számolt be a budapesti rendőrfőkapitányság csütörtökön, miután a miniszterelnök bejelentette, a belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendel el Budapesten. A rendőrség honlapján azt írták, a BRFK vezetését az új főkapitány 2020 fős hiánnyal vette át. A rendőrségnek hiányos létszámmal kell biztosítania a főváros közbiztonságát. A főkapitány és a kerületi rendőrkapitányok folyamatosan egyeztetnek a kerületi polgármesterekkel a szükséges rendészeti intézkedésekről. Ilyen összehangolt intézkedés sorozat zajlik másfél hónapja Kelenföldön, ahol állandó, megerősített rendőri jelenlétet biztosítanak a vasútállomáson és a kerület frekventált részein.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre van kilátás, az esti éjszakai órákban viszont már többfelé várható zápor, zivatar, 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton a napsütés gyakran zavarhatják, gomoly felhők, többfelé lehetnek záporok, 33 fok lesz a maximum.
3: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: És mindig a legtöbb slágerekkel, és ezzel pedig elindult a második óra. Szevasztok, szép délutánt mindenkinek. Továbbra is a délutáni csúcsot hallgatjátok lendülettel, napsütéssel, és hát azért egy egész szép nyári idővel, valljuk be őszintén, azért nem kell panaszkodnunk, és a slágerekre sem kell, mert Sam Smith, Offenbach, és persze az Iget Sabrina Carpenterrel is érkezik. Itt van a Manchild.

0: Ez a Forrás Rádió még mindig, ahol természetesen hozzuk nektek a slágerek mellett a reggel legjobb pillanatait. Így például most a Buenos Morgánből hozunk egy újabb részletet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az egyik nagypapám az olyan volt, ő volt az, aki már Budapesten beállt a belső sávba, mert tudta, hogy azon végig eljöhet hozzánk, hogy ő volt az, aki úgy parkolt, hogy mikor megérkezett, tudtunk, hogy még egy 20 perc még feljön, mert parkol. Tehát, hogy ő is így behúzta, bepontosította, stb. És ez vagy akkor.
3: Igen, de nem, tehát ez a becsületességnek a jele. Én legalábbis igyekszem ezt így kommunikálni, az asszony szerint inkább béna vagyok, de hát az már megint egy más.
2: Ez más, mint a bénaság, ez valahol inkább egy ilyen kényszeresség. Lehet, hogy nem tudod ott, hogy egyszer próbáld meg, te tudod, azt szokták csinálni, hogy amikor valaki fél a pókoktól, akkor nyilván klinikai körülmények között, de körbe rakják pókokkal. Hogy egyszer próbáld meg, hogy beállsz Ferdén, és úgy tudod elhagyni. Csak a saját fejlődésed érdekében.
3: Félek a szép nőktől. Nem így működik? Ez nem is érkezel neki?
2: Vedd körbe magadat szép nőkkel, és nézd meg, hogy bírod-e?
3: Igen.
2: Jó.
3: Ebből még pénzt is csinálhatnánk, hallod, hogyha ezt szabadalmaztatnánk.
2: Tehát akkor igazából most a Ferde hajlamodat nem javítottuk ki.
3: Mondtuk, hogy szerda a coming out.
2: Igen, szerda a coming out nap, de alapjáraton akkor behoztunk egy olyan konfliktust az életedbe, ami kifejezetten tudományos alapon egy kísérlet, amit meg kell csinálnunk.
3: Igen, drága férfi hallgatók jelentkezését várja. Ki az, aki adná magát ehhez, hogy hasonlóan fél a szép nőktől, és akkor megpróbáljuk így húrálni, hogy őt körbevesszük. Hogy mondtad a pókok kapcsán?
2: Hát, hogy klinikai körülmények között.
3: Klinikai körülmények között, de
2: körbevesszük szép nőkkel.
3: Körbevesszük, így van.
2: Ez a csajofóbia kigyógyítása lesz a Forrás Rádió reggeli műsorában 0629789785.
3: Nagyon jó, én nekem nagyon tetszik. Ez a tudományos út, ez az én utam.
2: De most gondolkozom, hogy én kiktől félek, vagy kiktől tartok, mert nagyon sok
3: hát
2: minek...
3: Én, ha ezt az asszony visszahallja, akkor tőle, de...
2: akkor körbe kell téged venni dühös feleségekkel.
3: Kurálni, igen, úgy, igen.
2: Ja, mitől félek? Van-e olyan, amitől úgy konkrétan, hát a NAV-tól egy kicsit.
3: NAV-osok jelentkezését várom, de ez mondjuk egy általános Magyarországon.
2: Ez egy általános dolog, tehát akkor ez nem veszélyes. Nem nagyon tudok, az a baj, nem nagyon tudok olyat mondani, akiktől úgy nagyon rettegnék. Vagy mondhatok, de ez nagyon nem piszi.
3: Jaj, de hülye vagy.
2: Nem, az informatikusokra gondoltam. Azoktól tartok, mert olyan furcsa, amiket nyomkodnak meg, de hogy az informatikusokra azt nem akarom megbántani.
3: Néhány celebtől, nem?
2: Hát mondjuk igen. A buta emberektől. Attól félek, mert nem tudod, hogy mi van. És nem tudod, hogy mit döntenek, meg mit lépnek.
3: Hát még a buta celebektől akkor hogy félhetsz?
2: Szóval akkor buta celebek jelentkezését is várjuk. Lesz itt egy érdekes tömkeleg, és lesznek meccetek, tehát lesznek szép nők, akik buta celebek.
3: Tudnék egy párat mondani, igen.
2: Lesznek navosok, akik informatikusok.
3: És lesznek a navosok, akik buta celebek? Olyan nincs.
2: Nem, az biztos, hogy olyan nincs. Jó, érdekes műsorokkal készülünk.
3: Így van. Na, még egyszer elmondjuk. Azt írja Móni, hogy én a sok pénztől félek. Há! Jó taktika.
2: Trükkös vagy. Igen, írtam a fordított pszichológiáról egy könyvet, de ne olvasd el.
3: Ez jó.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
3: Best of Hungária koncert július 22-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Hozd el barátaidat, és énekeljük együtt a Hungária legismertebb slágereit. Best of Hungária koncert július 22-én Tatán. Jegyek már 4500 forinttól.
4: Csavad fel a szőnyeget, még ma éjjel! Csavad fel a szőnyeget!
3: Részletek a hellotata.hu weboldalon.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Még mindig hasonló a helyzet az M1-esen, mint eddig. Torlódás hátán főképpen Budapest irányába, és főképpen már Komárom térségétől kezdődően, úgyhogy nem egyszerű a helyzet, viszont ebben az esetben is abszolút azt tudom nektek mondani, hogy kerülő útvonalakat bátran választhatok, ugye leginkább az egyes főút az érintett ebben, ez egyébként látszik is. Ha közlekedési információkat szeretnétek megosztani, akkor persze a továbbiakban is van erre lehetőségetek. 0620 978 978. Köszi szépen, balesetmentes.

0: Jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Itt se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Régi nyár Lotfi Begivel és Kolányi Zsuzsival, na meg Dr. Béressel, ti a forrást hallgatjátok. Hamarosan pedig itt is érkezik a hírekkel, ám mielőtt még oda megérkeznénk, természetesen a slágerek nem maradhatnak el, és ezeket hozzuk nektek a folytatást illetően is. Hát én péntek van, az meg a másik része a dolgoknak, úgyhogy tényleg most már a pihenést veszük első soron magunk elé, mindenki már félig meddig otthon van, vagy nyaralóhelyen, vagy valahol, ahol éppen ez a hétvége húzza majd, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ilyenkor már a csillezésé abszolút a terep, és hát akkor ebben mondjuk Amy Winehouse is a segítségünkre lehet.

0: Ja, Isten, mert tényleg szalad az idő elképesztő módon. Na szóval a hétvégéről már mondtam nektek sok minden jót és szépet. Hát ugye július van, a nyár közepe, és akkor ilyenkor az ember egy picit elgondolkodik, hogy hú, hát mindjárt itt van a nyakunkon augusztus, aztán már megijen az ősz. Szóval 2026 is már ennyire előre haladott, ennyire előre sietett az időben. Szinte tényleg csak most volt karácsony, de tényleg csak holnapra már megint csak karácsony lesz. Úgyhogy van itt azért minden, ami szemnek szájnak ingere ilyenkor. Na de lényeg, drága hallgatók, hogy most mi zenével folytatjuk, meg persze előtt az infokkal jön Kitty, Selena Gomez pedig a következő órában az In the Dark-kal hozom nektek. Mutatom!
1: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 ezer forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét, intelligens gyalogos átkelőhely létesítése miatt forgalmi rendváltozás várható Esztergomban, csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Július 20-a és 31-e között Esztergomban a Bánomi út 5-ös szám előtt intelligens gyalogos átkelőhely létesítése miatt forgalmi rendváltozás várható, a munka elvégzéséig a lakosság türelmét kérik. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyog hangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú faj felismerő rendszereinek fejlesztéséhez. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a MoskviTune mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több hazai minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú, mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Hazánkban jelenleg 53 szúnyogfaj él, 50 őshonos és 3 inváziós faj. Vannak olyan fajok, amelyek nem szívnak vért emberből, más szúnyogfajok ugyanakkor képesek lehetnek embereknek vagy háziállatoknak különböző kórokozókat átadni. Ezért különösen fontos, hogy a kutatók minél pontosabb képet kapjanak arról, mely fajok hol fordulnak elő Magyarországon. A programra jelentkezni, vagy arról részletesebben tájékozódni a szunyogmonitor.hu oldalon lehet. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, közölte a kormány a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az évvégén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében, erősítette meg a cég pénteken az MTI-nek. Közölték, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A Diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládé figurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el. Jelezték, ezek továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően. Hozzátették, hogy a cég Szerencsi és Büki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre van kilátás, az esti éjszakai órákban viszont már többfelé várható zápor, zivatar, 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, többfelé lehet záporok, 33 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

6 óra van pontosan, a mikrofonnál pedig Bálint Lászlót halljátok. Ez azt jelenti, hogy ebben az órában is hozom nektek az érdekességeket, hozom nektek a közlekedési információkat, a bonus program visszatekintőnek, persze rengeteg zenét, duma nélkül, csak azért, hogy még gyorsabban teljen a munkaidő. Itt van például Mári Selena Gomez, érkezik tőle az In The Dark!

0: ugorjuk vissza az időbe megint reggelre, és egy újabb érdekes témára tegyünk mondjuk úgy visszautalást. A hullámvasút az idősebb férfiak esetében egy elég érdekes dolog lehet, meg egy elég érdekes kifejezés is, de hogy hogyan vélekednek, és miért vélekednek úgy, ahogy erről a reggeles kollégák, arról már is megbizonyosodhattok.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Arról van szó, és itt szeretném, hogyha ennek a rovatnak a végén igazságot tennénk, hogy állítólag a 20 éves fiatal srácok, mondjuk úgy...
3: 20 éves, nem 20 éves, 20 éves. 20 éves.
2: Jó, 20 éves fiatal srácok, csitrik.
3: Csitrik? Azt lányokra szokták mondani. Igen.
2: Tudom, mert mi a csitrinek a férfi megfelelője? Csitár.
3: Csitári jegyek alatt.
2: Igen, hogy ők nagyon nagyra vannak magukkal.
4: Akkor bájgulnár.
2: Sokszor...
3: Bájgulnár.
4: Nem azt szokták?
2: De lehet egyébként, igen. Sokszor azt gondolják magukról, hogy ők sokkal több, mint amennyik, és hogy ők a fő nyeremények a nők számára. Hát tudod, ez az első, én kiszabadultam a piacra, itt vagyok, most már nem mama hotel, apa hotel, most már van saját PlayStation-öm, nem a szüleimét használom, tehát hogy van egy ilyen előrelépés az életben. És állítólag a nők szerint ez a korosztály nagyon túlértékeli. És amiben én igazságot szeretnék tenni itt a rovat végén, hogy miért vonzódnak a nők a leggyakrabban az idősebb férfiakhoz, illetve arra is érdekelne a válasz, hogy szerintünk, és ezt minden hallgató is írja meg, kérlek titeket, mi a legideálisabb férfikor? Tehát Roland, te mikor voltál a legfickósabb?
3: A legfickó. Olyan kifejezéseket úgy szeretem, hogy érekkel dobálózza.
2: Illetve szerintünk mi az aranykorunk? Tehát nem az aranyerünk, az később jön, az aranykorunk.
3: Az aranyerünk később jön, az aranykor. Én azt szoktam mondani, hogy azért egy férfi az azért ugye az élete csúcsán van olyan, hát 30-tól mondjuk 55 éves koráig.
2: Ekkora blokkot adsz magadnak?
3: Hát magamnak igen.
2: Tényleg? Tehát nem tudsz mondani egy olyan életkort, amire azt mondod, hogy na ez a csúcs.
3: Nem, tényleg nem tudok, mert hogy szerintem ez folyamatosan változik.
2: Szerintem 32.
4: Ezt most miből szűrted le?
3: Klasszikust idézve. Miből számoltak?
2: Matematikusan? Igen, nagyjából egyébként az. Hát igen. Nagyjából az, igen. Lehet, hogy kicsit később, mert hogy ugye, de én akkor voltam a legjobb formában, tehát hogy én ezt határozottan meg tudom állapítani, amikor így az esküvő előtt így a feleségemmel a randizós időszak volt. Tehát én azt mondom, hogy az volt a fénykor, hogyha ott lehetett volna nyomni egy stop gombot, akkor ott benyomtam volna, és akkor abból, hogy megmaradok, ott egy kicsit edzettem, és jó volt minden, és hogyha visszanézem a képeket, akkor azok a képek, amik, hát akkor nyilván nem voltam elégedett magammal, de azt mondom, hogy na, ott volt a csúcszóna. Nincs ilyen, ahol benyomtad volna a stop gombot, vagy még jön majd az?
3: Hát nem tudom, remélem, hogy jön. Hát mondjuk, tavaly, amikor lefogytam 9 kilót, akkor utána azért egész jól éreztem.
2: Ott kellett volna nyomni egy stopot?
3: Ja, igen.
4: De figyelj, szerintem az is kérdés, hogy lelkileg egyébként mennyire, tehát hogy most érzed mondjuk magad jobban, vagy 30 évesen. Tehát, hogy...
3: Az a baj, hogy már annyira szar a memóriám, nem emlékszem, hogy voltam 30 évesen.
2: Ja jó, oké, tehát akkor lehet az is egy módszer, hogy megvárod azt, amikor már abszolút nem lesz memóriád, és mindennek örülsz, és nyomsz egy stoppot, és akkor mint az aranyhal ilyen 5 másodpercig.
3: Igen. Nem, hát figyelj, ez megvolt annak is, tehát hogy 20 éves korom elején mi volt? Fősuli, csajozás, bulizás.
2: Na jó, de értem.
3: Utána meg aztán ugye megállapodtam. Akkor ugye elkezdtünk közösen egzisztenciát építeni, annak is megvolt a maga szépsége. Aztán jöttek a gyerekek. Tehát, hogy az is egy tök izgalmas időszak volt, mikor kicsik voltak.
2: Jó, de te azt kimered jelenteni, hogy te még a csúcsidőd előtt vagy most? Mert én már szerintem túl vagyok a csúcson.
3: Én benne vagyok.
2: Te benne vagy? Oké, de hogyha mindennek van egy teteje, tehát a jéghegynek is van egy teteje, tehát hogy oké, értem, hogy felfele megy még a hullámvasút, aztán majd rohamosan elkezd zuhanni jövő héten, de értem én ezt most még.
3: Tehát hétfőig benne vagyok.
2: Neked a hullámvasút ilyen szempontból felfelé megy?
3: Én úgy érzem, hogy még felfelé megy, igen.
2: Na, én meg most vagyok abban a pillanatban, hogy már látom itt az 5G hatást, ami mindjárt jön. Még nem zuhan, de majd mindjárt.
1: Buenos morgen! Minden hétköznap.

0: állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

közlekedést illetően továbbra is változatlan minden, kicsit nehéz közlekedni Komáromtól Budapest irányába. Én azért azt mondom, hogy ezt próbáljuk meg úgy kezelni, hogy hát viszonylagosan nehéz ezzel együttölni, úgyhogy nem kerülünk, úgyhogy én azt mondom, hogy tervezzetek mindenképpen jó előre, és azért most is meleg van, ha nem is hőkupolás idő, de én azt mondom, hogy mindenképpen tartsatok magatoknál megfelelő mennyiségű folyadékot arra az esetre, ha dugóba kerülnétek. Közlekedési infókat továbbra is a 0620 978 978-5-re küldhettek nekünk, köszönjük szépen. Ami pedig a folytatást illeti, kiváló muzsikákkal készültünk, például Kamrad és a So Good is felcsendül itt a délutáni csúcsban. It feels so

Jól elketyeg az óra egyébként, ti a forrást hallgatjátok még mindig, és hamarosan Kittit az információkkal is meghallgathatjátok, hiszen megint elérkezünk majd az óra végéhez. Szépen lassan ballagunk azért odafelé, de hát az idő, meg a zenék sokasága azért szerintem elég gyorsan jönnek egymás után ahhoz, hogy ez ne következzen be mondhatni, úgyhogy látványosan. Úgyhogy ti Denivel is az életemmel, na meg persze Szakács Gergővel közösen ezt a dalt már játsszuk is nektek, aztán pedig Nevada és Willy William érkeznek még. Mondd,

0: Véget ért egy újabb óra itt a Forrás Rádióban, drága hallgatók, ezzel pedig már is mondhatni, lezártnak tekintetjük ezt a 60 percet is. Kitti jön a hírekkel, a következő óra elejét pedig már is indítjuk, mégpedig egy újabb kiváló dallal, Innával és Matovával. Itt van mindjárt a Dream Out Loud, mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
6: Skoda.
7: Medence Parti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdőstrandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében három DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda Bia,

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, köszöntöm Önöket. Matyasovszky Zsolnai Bencét nevezték ki az NKA alelnökének. Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszótábor a Sátoraljaújhelyen. Szakmai összefogás indult hazánk idős fáinak védelmére. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Matyasovszky Zsolnai Bencét a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken a közösségi oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök dolgoznak a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén. Tar Zoltán méltatta az új alelnök szakmai hátterét, jelezve, hogy Matyasovszky Zsolnai Bence a kulturális szférából érkezik és cégvezetői tapasztalattal rendelkezik. Az alelnök korábban a Pintér Béla és társulata produkciós vezetője és a Katona József Színház munkatársa is volt. Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dériné programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt, közölte a Rákóczi Szövetség az MTI-vel. Azt írták, a július 16-19-e között zajló tábor résztvevői kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon ismerkedhetnek meg az előadó művészet világával. A rendezvényt a városban zajló Dériné Fesztivállal egy időben tartják. A Rákóczi Szövetség a nyár folyamán összesen közel 20 000 fiatal táboroztatását biztosítja. Új szakmai összefogás indult Magyarország kiemelkedő természeti és kulturális értéket képviselő idős fáin megőrzéséért, közölte a Magyar Kertörökség Alapítvány. Az egyik német program mintájára létrehozott Magyar Nemzeti Örökségfák mozgalom célja a kiemelkedő természeti és kulturális értéket képviselő idősfák hosszú távú megőrzése, szakszerű gondozása és társadalmi megbecsülésének elősegítése. A kezdeményezés egy komplex szakmai programot valósít meg. A mozgalom a nemzetfaja@magyarkertorokség.hu e-mail címen várja mindazok jelentkezését, akik aktív közreműködésükkel hozzájárul a Matuzsálem fák megőrzéséhez. Család csalogató lesz gyermekprogramokkal Oroszlányban július 18-án. Holnap délután 3 órakor jótékonysági garázsvásárt rendeznek Zsejkiért a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadánál. Este 6 órakor az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál fúvós zenekar nyáresti koncertjére várják az érdeklődőket. A rendezvény ingyenes.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett komoly felhők is képződnek, nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákra gyengülve a középső országrészt is elérheti. 31 és 34 fok között mérünk, késő estére 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi az infókat, Kitti, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez a délutáni csúcs, az utolsó óra, a befejező etap, és természetesen vele együtt jönnek a slágerek, az érdekességek, és hogyha már itt tartunk, akkor egy kis vidámság is. Ez persze a Buenos Morgenből importálódik majd, úgyhogy amit fogadunk, az persze elsőként a slágerek közel érkezik, Innától és Mátomától.

0: Na hát kérem szépen, a Buenos Morgenről nem lehet lemaradni, nem is illik, de ha mégsem vagytok azok a korán kelő típusú emberkék, akkor azt én abszolút teljes mértékben megértem, én sem vagyok az, és minden tiszteletem azoké, akik ezt bírják, mert hát azért ez nem egy egyszerű műfaj. Szóval, hogyha esetleg a Buenos Morgenről lemaradtatok volna róla, vagy éppen nem a korán kelő típusú emberekhez tartoztok, akkor most kaptok belőle egy újabb ízelítőt és egy újabb érdekes témát. Egyébként pedig, hát azt gondolom, hogyha már az idősebb férfiakról beszéltünk, ugye a 20 évesek ellenében, akkor hát nézzük a másik részét, amit inkább mondjuk most meghagyok meglepetésnek.
1: Buenos Morgen Best of I.S. Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
2: Van-e ennek köze a K-pophoz?
3: Lehet.
4: Na ezt az aspektust nem láttam jönni.
2: De, igen. Tehát, hogy jönnek be ezek a fiús lányok, lányos fiúk, mindenkinek ilyen baba arca van, meg nem tudom mi. Tehát, hogy most mintha kezdene ez lenni a trend. Ugye régen volt ez a, most mutogattad a képeket, kiről? Jason Stathamről?
3: Igen.
2: Hogy volt ez a férfi ideál régen, most meg mintha jönnénk lefelé, és akkor a Nikinek is nézzük így a telefonján a szósülösünknek, hogy ki ez a kislány ott a borítóképen, aztán kiderül, hogy az egy fiú. Tehát, hogy van ennek köze ahhoz, hogy a 20 évesek nyerekben érzik magukat, hogy kvázi a 20 éves fejem lehet, hogy ideálisabb a mai lányok fejében, mint mondjuk a korombeliekében.
4: Ugye, ez azért nem érzem, hogy ez akkora döntő dolog lenne, mert hogy ugyanez megvolt régenben is, tehát 20 évvel ezelőtt, ha belegondoltak, akkor meg az emós fiúk, lányok voltak, ugye akkor ment a Tokyo Hotel, idehaza a No Thanks, tehát hogy ez a fajta vonulat, és ott is megvolt ez, hogy most lányos fiúk inkább, és ők voltak a trendiek, tehát nem, egész egyszerűen szerintem a 20 éves srácok nyilván úgy érzik, hogy akkor ők tényleg erőteljesek, mennek, és akkor ők az alfa hímek. Nem feltétlenül van meg mögötte az a fajta egyrészt tapasztalat, másrészt meg az a fajta gondolkodásmód, amit sok 20 éves csaj viszont már igényelne.
3: Hát igen.
2: Itt arra hívják fel a figyelmet még, hogy a kritika hiány. Tehát, hogy abban az életkorban, és ebben van valami a kudarcok tekintetében, amit ti is hoztatok már, hogy nem volt annyi kritika, nem érte őt annyi ilyesmit, tehát kvázi bízik és megy előre. De akkor lehet nagyon puffanni is amúgy.
4: Persze, de önbizalom nélkül meg nem megy, tehát csak valahol azért meg kell tartani azt valami ilyen arany középúton szerintem, és várjál, van még egy, amire szerintem most pont a Móni is rácsaplakozik, és szerintem pont egy hasonló gondolat jutott nekem eszembe, felolvasom ő mit írt. Régebben a pasik csajoztak, mostanában a fiatal csajok mennek oda a pasikhoz, és nem mindig kellenek
2: Hol?
4: Na, ez most egy kicsit érdekesen írta le. Szerintem a csajok kiakadtak, hogy nem tudják felszedetni magukat. Nem az, hogy felszedetni magukat, hanem szerintem nagyon sok pasi nem tud már klasszikus módon ismerkedni. Miközben a nőkben még azért valahol, ha nem is mindenkiben, de azért a többségben talán még ott van ez a fajta elvárás, hogy nekik udvaroljanak, legyen azért némi romantika, legyen kedvesség, legyen normális gondolkodásmód.
2: Jó, de amúgy nehezebb is a dolga a mai fiúknak, mert nálunk még menő volt a kamerás mobil. Ma már azzal senki nem vágódik be senkinél, tehát most más kell.
4: De most szerinted anyagiasak a mai 20 éves csajok?
2: Nem, ezt akartam mondani, inkább szerintem az, hogy...
4: De mondhatod, mert egyébként lehet, hogy van benne valami, mert egy bizonyos részük szerintem igen anyagias.
2: Erről nincsen tapasztalatom, inkább azt akartam fölhozni, hogy itt a nagyon visszazárkoztunk a közösségi médiába, meg beszéltünk róla ezerszer, hogy most már nem hívják föl egymást, nem csak ráírnak, és ő izgulnak sokan a fiatalok közül egy telefonhívásnál, tehát hogy maga az, hogy interakció van egy valódi húsvér valakivel, az húzódott vissza, és akkor is stresszes volt, amikor mit csináltuk, de akkor legalább interaktáltunk.
3: De most az igazság, hogy face to face pont ezért már nem beszélgetünk. Tehát én ezt sokszor mondtam nektek itt a műsorban, hogy nekem az a problémám, hogy még hogyha nem is akarsz a másiktól, nem tudom, egy éjszakás kalandot, vagy nem akarod megismerni, vagy mit tudom én, csak valaki szimpatikus, mondjuk szépen mosolyog egy szórakozó helyen, hogy nem mész oda beszélgetni. Tehát az a baj, hogy klikkesedés van a szórakozó helyen, a fiúkkal, vannak a lányokkal, és marhára nézegeti fél éjszakán át a másik sarokba a csajszit, de nem menne oda, hogy hello, amúgy milyen napod volt. Tehát, hogy érted, hogy...
4: Bármilyen szarszöveggel oda lehet menni.
3: Igen,
4: egyébként lehet ebben valami, és talán ezzel függ össze, hogy azt látom, hogy mondjuk a mai 20 éves ráncoknak kevésbé van kiállása. Tehát azért, hogyha megjelenik egy nem is feltétlenül nagyon jó képű, de azért mondjuk egy határozott karakterrel bíró 40-es pasi, arra lehet, hogy sokkal jobban odafigyelnek még a 20 éves csajok is. Miért? Mert van egy kiállása, van egy karaktere, meg tud szólalni. És ez az, ami rengeteg fiatalabb sráncban már nincs meg.
2: Jó, és akkor az viszont kijelenthető, hogy az idősebb férfiak a vonzóbbak még mindig? Mert szerintem egyébként igen.
3: Hát ne engem vegyetek alapul, mert nekem mindig ugye az idősebb férfik, de az az érdekes, hogy ebből olyan szempontból soha nem volt bajom, hogy soha nem próbálkoztak szinte a velem egykorúak. Tehát lehet, hogy érzik rajtam, hogy én nem az a típus vagyok, és érdekes, hogy ez így alakult.
2: Hát meg egyébként itt akkor vissza lehet menni odáig is, hogy azért a férfiaknál lassabban jön el az agyi szint, ami a nőknél hamarabb. Cserébe a férfiaknál tovább megmarad.
4: Így van, és utána gyorsabban leépül, ugye?
3: Igen.
1: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

Óvatosan az M1-esen, vagy inkább azt mondanám, hogy kerüljétek az M1-est, mint mondjuk a tüzet, mert hogy jelen pillanatban nem igazán jó ötlet arra közlekedni, bár ha mégis szeretnétek, akkor lelketek rajta, de én azért óva intenélek tőle titeket. Ugye Tatától kezdődően már igencsak erőteljes a forgalom, így hát készüljétek arra, hogy azért erőteljesen megváltozik, mondjuk úgy a helyzet onnantól kezdve. Inkább a főutat használjátok, illetve kerülőutakat keresetek mindenképpen. Ha pedig nektek van infótok, 0620 978 978. Nagyon szépen köszi, balesetmentes jó utat!

drága hallgatók, ez volt már a délutáni csúcs. Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, a következőkben Zimmerer Tamást, illetve a Light Sessionben ESB-t követhetitek figyelemmel. Holnap pedig délben a Tempomatban találkozhatunk. Addig is minden jót nektek, sziasztok, ciao.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ugye nem baj, ha baj?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 6 óra, üdvözlöm Önöket. Elfogtak Szlovákiában egy magyar szökevényt. Magyar kutatók szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. Csak nem 1 milliárd forintot fordíthat az MVS kiberfelderítési képességek fejlesztésére. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tatabányai Törvényszék büntetés végrehajtási csoportja európai elfogató parancsot adott ki az ismeretlen helyen tartózkodó magyar állampolgár ellen. A férfit a győri ítélőtábla kábítószerkereskedelem büntette miatt jogerősen 6 év szabadságvesztésre ítélte, emellett csalás miatt további 2 év szabadságvesztést is le kell töltenie, amelynek végrehajtását korábban felfüggesztették. A büntetés letöltését nem kezdte meg, elmenekült a hatóságok elől, a rendőrség körözési top 50-es listájára is felkerült. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyog hangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú faj felismerő rendszereinek fejlesztéséhez. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a MoskvitTune mobil segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több hazai minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú, mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Hazánkban jelenleg 53 szúnyogfaj él, 50 őshonos és 3 inváziós faj. Vannak olyan fajok, amelyek nem szívnak vért emberből, más szúnyogfajok ugyanakkor képesek lehetnek embereknek vagy házi állatoknak különböző kórokozókat átadni. Ezért különösen fontos, hogy a kutatók minél pontosabb képet kapjanak arról, mely fajok hol fordulnak elő Magyarországon. A programra jelentkezni, vagy arról részletesebben tájékozódni a szunyogmonitor.hu oldalon lehet. Csak nem 1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyerte a Nemzeti Védelmi Szolgálat a kiberfelderítési képességek fejlesztése című pályázati felhíváson. A projekt célja a kibertérben felmerülő bűncselekmények megelőzése érdekében fejlett technológián alapuló új komplex elemző megoldások kialakítása. Hozzátették, figyelemmel arra, hogy a digitális fejlődéssel párhuzamosan napjainkban egyre több magánszemély vállalkozás válik a kibertérben különféle csalások, megtévesztések és adathalász támadások áldozatává. A projektben az informatikai fejlesztésen túl egy országos szintű szemléletformáló prevenciós programot is megvalósítanak.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett komoly felhők is képződnek, nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákra gyengülve a középső országrészt is elérheti. 31 és 34 fok között mérünk, késő estére 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

0: veled.
1: Szépestét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a forrás chartert, pénteken a klubok legjobbjai érkeznek, valamint a Visszatek rovat. És Dash Young Fly Azariával a Rampapapamnyit a 20. Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a

20-a héten Dash Young Fly és Azalia közösen. Ez volt a nap, papapam. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz veletek a következő órában Rigard és a Ride It. Érkezik ESB is, hiszen a Light Session 2 órája ma tuti, hogy az övé, előtte pedig Bad Bunny alias Benito Antonio Martinez Ocasio, gyönyörű neve van, de most ezt viccet félretéve mondom, nagyon tetszik. No, róla mindenképpen mesélek, és ha már mesélek, akkor persze Eva Max-ről is, mert hogy nem tudja abba hagyni a slágergyártást. Addig pedig legjobbjaink, mindjárt a Mango Rise újdonságet, Sinan pedig kezdi a blokkot az Azizammal, a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

Fresh Young Fly és az Oh Mama itt a 18. helyen. Te a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. Péntek klubok legjobbjai, rövidesen pedig Eva Max. A legforróbb pletyka, ami július elején lázba tartja a rajongókat, hogy a hölgy lehet a következő szupersztár, aki saját rezidencia show-t kap majd Las Vegasban. A bennfentesek szerint a Resorts World-el tárgyal egy futurisztikus Diamonds and Dance Floors tematikájú koncert sorozatról, ez akár az idei év végén el is indulhat. No, a hölgy nem csak a hangjával, hanem az arcával is hódítani akar. A hírek szerint Eva Max megkapta első komolyabb filmszerepét egy készülő musical trailerben. A forgatások állítólag ezen a nyáron kezdődnek, és Eva egy olyan popstárt alakít majd, akinek sötét titkai vannak. Úgy tűnik, hogy Gaga után ő is megpróbálkozik a színészettel, amivel én úgy gondolom nincs is semmi baj. Az arcával pedig, amivel hódítani akar, na avval meg főleg nincs baj. Ő jön, a hangját is kamatoztatja, állok mellett teszi, klubok legjobbjai.

Bad Bunny és a Nueva Yol, remélem jól mondtam. Na ez a 14. a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatod, és Bad Bunny-t, Benito Antonio Martinez Ocasio-t az idei nyáron ismét bebizonyítja, hogy ő a streaming és a stílus abszolút ura. Na kezdjük egy mozis pletykával, a héten röppent fel a hír, hogy Bad Bunny főszerepet kapott egy új nagyszabású Marvel akciófilmben, ami nem az elfeledett El Muerto, hanem egy teljesen új projekt. A forgatások állítólag már ezen a nyáron elkezdődnek, és Benito kőkemény edzést tervbe fogott, hogy formába hozza magát a szuperhős szerepre. No, a film után pedig egy kis pletyi a magánélet témában. A legfrissebb július elejé fotók szerint Kendall Jennert és őt ismét együtt látták egy privát jakton, ami újra fellángolta a pletykákat a békülésről. Nos, úgy tűnik, hiába a szakításról szóló hírek, Benito és a modell között még mindig izzik a levegő, csak meg ne gyulladjon. David Guetta, az Alphaville és Eva Max a közösük, a Forever Young a klubok legjobbjai között a 13.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Matyasovszky Zsolnai Bencét nevezték ki az NKA alelnökének. Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora Sátoralja új helyen. Megvannak az Európa Liga csoportkör ellenfelei. Hozom a részleteket, 3 perc múlva 7 óra, Nemes Kittit hallják. Matyasovszky Zsolnai Bencét a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tar Zoltán, a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken a közösségi oldalán. Tar Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök dolgoznak a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén. Tar Zoltán az új alelnök szakmai hátterét jelezve, hogy Matyasovszky Zsolnai Bence a kulturális szférából érkezik és cégvezetői tapasztalattal rendelkezik. Az alelnök korábban a Pintér Béla és társulata produkciós vezetője és a Katona József Színház munkatársa is volt. Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dériné programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt, közölte a Rákóczi Szövetség az MTI-vel. Azt írták, a július 16-19-e között zajló tábor résztvevői kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon ismerkedhetnek meg az előadó művészet világával. A rendezvényt a városban zajló Dériné Fesztivállal egy időben tartják. A Rákóczi Szövetség a nyár folyamán összesen közel 20 000 fiatal táboroztatását biztosítja. Para triatlon világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthon Tata július 18-án. A para triatlon világkupa holnap reggel rajtól és a tervek szerint 11 óra 30 perckor zárul. Az elit Európa kupa esetében a női versenyzők délután 3 órakor, a férfiak pedig 17:30-kor rajtolnak majd. A versenyek a városon belül zajlanak, most is kiemelt szerepe lesz a Kastély térnek, a Kossuth térnek, a Május 1 útnak, emellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap az Eszterházi kastély kertje. A versenyútvonalak, útlezárások és a közlekedési rendváltozásai megtalálhatók a tata.hu oldalon. És végül sport, megvannak az Európa Liga csoportkör ellenfelei a Kék Tigriseknek. A Moltatabánya kézilabda klub csapat a H csoportba került, ahol az alábbi együttesekkel találkoznak: Valur, Grosist, Szlován és a Morstű Humboldt. A csoportkör során tehát Izlandra, Szlovéniába és Dániába is utaznak majd a Kék Tigrisek, számolt be a klub a közösségi oldalán.
0: Időjárás.
1: Az esti órákban már a teljes Dunántúl területén, késő este pedig a Duna-Tisza közén is kialakulhatnak vihargócok, éjszaka a labilis légtömeg fokozatosan elgyengülve áthelyeződik a keleti országrész fölé. Szombaton átmeneti nyugalom után a hidegfront egy újabb hulláma éri el az országot, változóan napos gomoly felhős idő várható, majd este éjjel nő a zivatar hajlam. A hőmérséklet holnap reggel 18, délután pedig 32 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a 10. héten a Hurts és Purple Disco Machine közös Wonderful Life. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, péntek lévén a klubok legjobbjai pörögnek, na és a visszatek robot is. Nem sokára a Regard és a Ride It lesz itt veletek. Érkezik ESB is, a Light Session 2 órája ma tudko, hogy az övé, addig pedig legjobbjaink Calvin Harris, Clementine Douglas-szal. Jöhet? Jön ám! Elok és Jazz Green pedig most kezdi a blokkot. A Summer's Back a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

8. Kelly Harris és Clementine Douglas a Blessing volt a tiétek, a 7. Rózéval és Bruno Mars-szal találkoztatok, szólt az Appetit, ez a Forrás Rádió, benne pedig a hétköznapi slágerlista, a Charter, köszi, hogy itt vagy, mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, ez van ma, ezen 2020-ig repülünk, abban az évben ezen a héten Regard dala volt az első, íme itt a Ride

Touch és Charming Horse, persze, hogy az egykori Madonna dallal, a Holiday-jel jelentkeztek, jól sikerült ez is. Péntek klubok legjobbjai, köszönöm, hogy velem tartasz, én Tamás itt a charterben, Cyril, de és a Stamlin in érkezik a 6. helyen.

Hatodika héten Cyril, és persze, hogy a Stumblin In, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, köszönöm, hogy velem tartasz, nem sokára a legjobb háromban vagyunk itt a Dance Charton. Most Bibi Rexa és a Fadeless Collab, az ötödik a New Religion. Deep

A negyedik helyen Adam Port és a Move, te a Forrás Rádiót, benne pedig a hétköznapi slágerlistát, a Chartert hallgatott. Köszi, hogy itt vagy. Megszoktad már úgy, hogy utána mindig jön egy mix műsor, az pedig nem más, mint a Light Session. A sorrendet mondom, figyú, hétfőn DJ Bóli, aztán DJ Yellow, majd Spy the Ghost, DJ Major Gabe, ma este pedig a jó, yes, B hozzá el a legjobbakat. Vasárnap is találkoztok Light Sessionnel, akkor BRK lesz a porondon, utána pedig Norbert van Dél a Launch Sessionben. Sőt, szombaton sem maradtok mixek nélkül, a Saturday Live Session lesz a tiétek DJ Hubik műsorvezetésével. Az éppen aktuális fellépőket pedig a közösségi oldalunkon tuti megtaláljátok. A Club Sessionben pedig érkezik majd 10 és éjfél között Robin Schulz is a Sugar Radio Show-val. Itt pedig, ha már érkezik, ATV Topic és E7S, a közösük a Your Love, most a harmadik.

0: Még megköszönöm már, sőt az egész hétre kitüntető figyelmet. 6 és 8 óra között a Forrás Chartert hallottad, ma éppen a Dance Chart alaporondon fogad, legközelebb hétfőn, akkor majd az európai kedvencekkel érkezem. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén ESB lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, héttől pedig persze, hogy indul a szombat délelőtti program. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session öt pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Sikeres volt idén is a Környei Sörfesztivál. Július 19-én Komáromban rendezik meg az utcazene fesztivált. Első fokon megkapta a 26-27-es idényre szóló NB1-es klublicenszet a MOL Esztergom női kézilabda csapata. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. július 17-én pénteken. Sikeres volt idén is a Környei Sörfesztivál, már megyeszerte ismert, ha július második hétvégéje, akkor nemzetiségi és Sörfesztivál környén. Idén 33. alkalommal rendezték meg a községben a programot, és a 3 nap alatt ezúttal is több ezren fordultak meg a faluban. Sztárfellépők, gyermekeknek, családoknak szóló díjtalan programok, bemutatók és a színes palettát kínáló kézműves utca várta idén is az érdeklődőket. A nagy színpadon péntektől vasárnapig pontosan 25 fellépő produkció váltotta egymást. A nemzetiségi és sörfesztivál része a hagyományos nemzetiségi szentmise, melyet vasárnap délelőtt a római katolikus plébánia templomban Gerendai Sándor esperes mutatott be a történelem viharai során kitelepített német ajkú elhunyt és élő magyarokért, és mindazokért, akiket a sors messzire sodort szülőföldjüktől. A szentmisét koszorúzás és megemlékezés követte a kitelepítési emlékoszlopoknál és annál a faragott emlékoszlopnál, melyet Buják Vince tartoskeddi fafaragó környe díszpolgára és Csányi Gyula készített el 2017-ben, számolt be Környe a honlapján. Saját tervezésű memóriajátékkal segíti az újraélesztés alapjainak elsajátítását a gyerekek körében vármegyénk egyik rendőre, közölte a dorogimedence.hu. Kasszonyi Melinda főtörzsőrmester, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság autópálya alosztályának baleseti helyszínelője játékos formában ismerteti meg a legfiatalabbakat az elsősegélynyújtás alapjaival és a segítséghívás fontosságával. A Zsaru magazin portréja szerint Kasszonyi Melinda felvidéki magyarként 2008-ban lett magyar állampolgár azzal a céllal, hogy Magyarországon rendőrként szolgálhasson. Pályafutását 2014-ben járőrként kezdte a főváros 8. kerületében, majd folyamatosan képezte magát, elvégezte a DADA prevenciós program és a Police Medic képzést is. Pedagógiai tanulmányait a Komáromi Selye János Egyetemen folytatta, ahol szakdolgozatát az általános iskolások újraélesztés oktatásáról írta. A főtörzsőrmester rendszeresen tart előadásokat iskolákban, ahol nem csak az elsősegélynyújtás alapjait ismerteti meg a gyerekekkel, hanem azt is szeretné megmutatni, hogy a rendőröktől nem félni kell, hanem bizalommal lehet hozzájuk fordulni. Ennek a szemléletnek a részeként született meg saját fejlesztésű oktatóeszköze a Medic Memória. Az ötlet egy tűzoltós tematikájú memóriajáték láttán fogalmazódott meg benne, amelyet tovább gondolva olyan kártyajátékot készített, amely játékos formában ismerteti meg a gyerekeket az egészségügyi ellátás eszközeivel és fogalmaival. Később ennek a rendőrségi témájú változata a Police Memória is elkészült. A memória játék célja nem az, hogy a kisiskolások minden egészségügyi eszközt felismerjenek, hanem hogy kérdezzenek, beszélgessenek a látottakról, szüleikkel és tanáraikkal, így természetes módon ismerkedjenek meg az életmentés alapjaival. Olvasható a cikkben. Paratriatlon világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthont Tata július 18-án. A paratriatlon világkupa július 18-án szombaton reggel rajtol és a tervek szerint 11 óra 30 perckor zárul. Az elit Európa kupa esetében a női versenyzők 15 órakor, a férfiak pedig 17 óra 30 perckor rajtolnak majd. A versenyek a városon belül zajlanak, most is kiemelt szerepe lesz a Kastélytérnek, a Kossuth térnek, a Május egyútnak, és emellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap az Eszterházi kastély kertje. A verseny útvonalak, útlezárások és a közlekedési rend változásai megtalálhatók a tata.hu oldalon. Szeretettel várják a családokat július 18-án szombaton 16 és 19 óra között a Mesekuckó játszótéren Esztergomban. Interaktív játékok lesznek családoknak, népi körhinta és izgalmas népi játékok, a program ingyenes. Július 19-én Komáromban a Jókai Ligetben rendezik meg az utcazene fesztivált, melyen a Pest Vibes Street Band mellett két másik csapat is színpadra lép. A zenés est részleteiről Golyán Szabolcs és Ficsura Leon, a Pest Vibes Street Band zenészei beszéltek.
2: Ez a rendezvény július 19-én kerül majd megszervezésre. 3 fellépő fog majd színpadra lépni a Jókai Ligetben. 6 órától 7 óráig a Csulánc duó, ők egy nagyon szuper gitár duó, illetve 7 órától nagyjából 7:30-ig mi fogunk föllépni egy ilyen lazább setup-pal, és utána pedig egy nagyon tehetséges duó fog következni, a Kerla Akusztik, egy apolánya duó, egy ilyen gitár énekes kompozíció. Nagyjából egy 45-60 perces fellépés lesz az ő részükről, és nagyjából 8:45-9-ig mi játszunk egy ilyen bulisabb részt majd. Az fogja majd szárni az egész rendezvényt.
3: Igyekszünk a legszélesebb skálákat játszani, poptól egészen rockig, és egyéb külföldi összeállításoknak a dalait játsszuk, hozzuk a szokásos utákat, és újakat is. Az a jó, hogy eddig minden közönségünk szuper jó volt, és mindenki jött velünk, és fel tudtak szabadulni, és táncolni velünk.
2: Abban a nevünk Best Five Street Band, ami nekünk tavaly volt a Jókai téren 2 nagyon jól sikerült az zenénk, ahol csak mi játszottunk egy órát, talán más felett, és tényleg több százas tömeg volt a téren, amit mi nem is gondoltunk volna. Emiatt gondoljuk azt, hogy most ebben az évben egy picivel kibővítjük. És most így 19-én nem csak fellépők lesznek, hanem külön lesz így a rendezvényhez szabva büfés részleg is. Nagyon szépen köszönjük Komárom Vásárhely kormányzatának a segítséget, illetve a Fitner Hangszerboltnak is.
3: Július 19-én vasárnap a Jókai Ligetben este 6-tól 9-ig.
2: Várom mindenkit sok-sok szeretettel.
1: És végül sport. Első fokon megkapta a 2026-2027-es idényre szóló NB1-es klublicenszet a Molenstergom női kézilabda csapata, derült ki a Magyar Kézilabda Szövetség döntéséből. A licenc birtokában a tavalyi bajnokság negyedik helyén végzett esztergomi együttes minden akadály nélkül készülhet a 2026-27-es idényre. Az esztergomiak számára különösen izgalmas idény következik, hiszen a bajnokság mellett ismét a nemzetközi porondon is bizonyíthatnak. A klub korábban bejelentette, hogy az EHF Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában kapcsolódik be a sorozatba, ahol egy oda-visszavágós párharc dönt majd a csoportkörbe jutásról. Az ellenfél az október 13-ai sorsoláson derül ki, az első mérkőzéseket november 7-én, 8-án, a visszavágókat november 14-én, 15-én rendezik. A keret is tovább erősödött az elmúlt napokban. A klub bejelentette, hogy a Ferencvárostól kölcsönben érkező magyar ifjúsági válogatott Kozma Liza a következő szezonban a Molenstergom játékosa lesz, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket Nemes Kittitől hallották. 2026. július 17-én pénteken további kellemes rádiózást kívánok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsor.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
2: Hello.
1: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

már majdnem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: Ez a Forrás Rádió. Bábolnán az FM 90,5-ön.
1: Akinek fáj

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól